0: éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigány zene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigány zenei hagyomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelminek fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában rejlik. A roma kultúra képviselete. Bangó Margit pályájának egyik fontos aspektusa a roma kultúra képviselete. A roma művészeknek sok esetben kettős feladatuk van. Egyszerre vannak jelen a többségi társadalom kulturális életében, miközben saját közösségük hagyományait és értékeit is viszik tovább. Bangó Margit esetében a roma identitás és a zene szorosan összekapcsolódik. Művészetével olyan közönséghez is eljutott, amely számára a roma kultúra elsősorban a zenén keresztül vált megismerhetővé.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Mága Bettina az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is, Armandó!
3: Nagyon örülök neki, hogy itt vagy. Már korábban egy hétvégi beszélgetésben részt vettél közöttünk, amikor Cornélis a vendégünk volt, illetve Lorenzo.
4: Így van.
3: Ugye Lorenzo menedzsel téged zeneileg.
4: Igen.
3: És feljött témaként a hit is, ugyanis a zenéről beszélgettünk, de te megemlítetted, hogy nagyon fontos számodra a hit, és hogy Istennek köszönöd meg mindazokat a dolgokat, amit kaptál az élettől, vagy Istentől. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan hívtalak meg most a Trajó című műsorban, hogy beszélgessünk erről, hogy Istennel kapcsolatban milyen a te nézeted, az életed. Mesélj egy kicsit a gyermekkorodról. Gyermekként milyen volt az Isten képed? Hogy nőttél föl?
4: Hát igazából furcsa kisgyereknek mondanám magam, furcsa kisgyerek voltam, már óvodában is kívülállónak éreztem magam, sokkal érettebb voltam, mint a velem egykorú gyerekek. Igazából nem szerettem óvodába járni, mert a gyerekeken éreztem, hogy kitaszítanak a furcsaságom miatt.
3: Mi volt a furcsa benned?
4: Hát csendes voltam, visszahúzódó. Gondolom érezték a gyerekek, hogy nem olyan vagyok, mint a legtöbb, ugye? Mert észrevettem rajtuk, hogy mindenkinek volt játszótársa, el voltak, de én úgy ki voltam közösítve igazából.
3: És az Isten képed milyen volt akkor?
4: Hát én már akkor is hittem, meg anyukám úgy nevelt, hogy erősítette bennem ezt a dolgot.
3: Tehát akkor az anyukától láttad ezt a példát, vagy tőle hallottad? Tőle hallottál Istenről?

0: Tessék?
1: Tőle hallottál Istenről akkor, az anyukádtól.
0: Igen.
1: És ez miben nyilvánult meg? Mit csinált az anyukád, vagy miket mondott neked?
0: Hát igazából minden este imádkoztunk. A nevelésemben is ezt nevelte belém, édesanyám. Uh-huh. Meg mindent köszöntünk, az ételt, hogyha például egy ebéd volt, vagy egy vacsora.
1: És ez hogyan nézett ki? Tehát akkor gyermekként kaptad ezt az alapot az anyukától, majd nőttél föl. Mikor erősödött meg ez benned, hogy ezt te komolyan gondolod, hogy a te hited az élővé vált, hogy nem csak az anyukád mondja már neked, hanem hogy te tényleg hiszel az Istenbe?
0: Ez igazából ötödikes koromtól kezdődött nálam jobban. Az iskolában ugye voltak énekórák, versmondó, magyar órák, ahol verseket kellett ugye megtanulni, aztán ezekben a dolgokban kiemelkedően teljesítettem, és hát igazából felfigyeltek rám így a tanárok az órákon, hogy szépen mondom a verseket, átélése, ugye a dalokat is szépen előadtam, mindig mindent megtanultam. És igazából így kezdődött ez, ötödikes koromtól. Ugye akkor kezdtem el érettebbé válni, és hát éreztem akkor is, hogy érettebb vagyok, mint a többi gyerek, meg úgy mindig hálás voltam mindenért igazából. Nem vettem semmit természetesnek, hanem éreztem azt, hogy magamban igazából, hogy mindenért hálát kell adni. Nem kell semmit, például egy ajándékot, hogyha kaptam, vagy egy csokit, vagy bármit, akkor mindenért hálát adtam. És igazából így kezdődött el ez nálam. Meg volt egy osztályfőnököm, ugye, aki elkezdett velem foglalkozni.
1: Ez egy ilyen egyházi iskola volt?
0: Nem.
1: Nem, ez egy sima suli volt. Igen, és az osztályfőnök elkezdett veled foglalkozni?
0: Igen, elkezdett velem foglalkozni, és ugye ő elkezdett vinni engem énekversenyekre, versmondó versenyekre, ahol elég jó helyezéseket értem el, általában mindig első-második helyezést értem el, és ő is ugyanúgy, mint anyukám, támogatott engem lelkileg is, ő nem csak úgy, hogy foglalkozott velem, hogy tanított igazából, és az a hit, ami belém fektetett, ez is erősítette bennem a saját hitemet.
1: Igen, ezek nagyon-nagyon jó dolgok, és akkor így nőttél föl, tehát ez ötödikes korodban volt, ugye?
0: Így van, és ez felfele nyolcadikos osztályos koromig ez így volt végig. Ez a tanárom, ez engem végig támogatott. Ő énektanárom is volt, meg osztályfőnököm is volt. Igen, és ő lelkileg is, meg minden téren foglalkozott velem. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nem kell ahhoz az embernek vér szerinti családtagja lenni valakinek, hogy meglássa benned a jót, a szépet, a lelki világodat, hanem igazából, hogyha az ember, egy felnőtt ember hasonló értékekkel rendelkezik, és meglátja egy diákban azt, hogy ő is értékes, mint ember is, meg mint tehetség is, akkor nem kell ahhoz vérkapcsolat, hanem igazából egy ilyen, például egy pedagógus is ezt meg tudja látni a másikba, csak olyan embernek kell lennie.
1: Amen, amen, ez egy nagyon-nagyon jó üzenet. És aztán cseperedtél feljebb, ötödikes korodtól. Te a hitedet hogy éled meg? Te jársz egy közösségbe, vagy templomba?
0: Nem, én nem járok igazából. Én a mindennapjaimban élem meg a hitemet. Én úgy élek, hogy én tudom azt, hogy minden nap velem van a Jóisten. Amikor felkelek, amikor lefekszem. 24 órában minden nap. meg az áldás, azt tudom, hogy rajtam van, mert azt az ember érzi, azt érezni kell, szerintem jó, mert én nem ítélem meg azt nyilván, hogyha, sőt, egy szép dolog az, hogyha templomba jár valaki, vagy hogyha egy gyülekezetbe, de szerintem nem szükséges ahhoz, hogy az ember higgyen.
1: Amen. Amen. És akkor te hogy éled meg a hitedet?
0: Hát én elsősorban magamat fejlesztem saját magamban, hiszen szerintem ez a kulcsa mindennek. Mert most tegyük fel, oké, hogy most hisz egy fiatal lányban, vagy egy fiatal fiúban, a családja, a rokonai, de sokszor ez sincsen meg. Sajnos a mai világban észrevettem azt, hogy tisztelet a kivétel, de nem mindenkinek adatik meg, hogy például olyan szülei legyen, vagy egy iskolában olyan tanárja legyen, hogy higgyenek benne, vagy tényleg meglássák azt a gyereket, és képviseljék. Az embernek meg kell tanulni a saját magában hinnie. Szerintem ez a legfontosabb, és ha rátalálunk önmagunkra, akkor közelebb kerülünk Istenhez is. Nekem ez a véleményem.
1: Amen. Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen továbbra is Mága Bettina az én vendégem. Tartsatok velünk!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mága Bettina az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is, Armandó!
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy. Ugye az előző szegmensben megbeszéltük, hogy hogyan fejlődött az Istennel való kapcsolatod, és hogy hogyan hiszel. És akkor ugye térjünk rá most a zenére, ugyanis a zenében is sok mindent neki köszönhetsz. Hogyan volt a te zenei történeted? Mi a te sztoríd, és mi az, amit Istennek köszönhetsz, vagy miért neki adsz hálát ezért?
0: Kaptam a Jóistentől egy talentumot. Itt van a hangom, ez az egyik. A másik az, hogy az előadói képességem, a harmadik pedig az, hogy tudok saját dalokat írni. És ezt elkezdtem kamatoztatni, mert ugye említettem, hogy általános iskolában foglalkozott velem az osztályfőnököm, és nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, és sajnos 8. után, rá 2 hétre a ballagásunk után elhunyt az osztályfőnököm, és akkor elveszítettem egy kicsit önmagamat. Ez az igazság. És nem is volt kedvem úgy énekelni egy olyan másfél évig biztos, hogy nem nyúltam a mikrofonhoz, és tudtam azt, hogy Ezt nem tehetem meg, mert akkor saját magammal szemben megyek, meg a Jóistennel szemben, amit ő adott nekem tehetséget. És így ezáltal tudtam, hogy harcolnom kell, meg nehéz lesz, de elkezdtem visszatérni a saját utamra. Ez volt középiskolában, ott is volt egy jó fej tanárom, aki foglalkozott velem. Hát nem olyan szinten, mint általános iskolában az osztályfőnököm, de ő is jó embernek mondható. És hát így visszakezdtem találni magamhoz, ott is jártunk ugye versenyekre, vittek ott is versmondó versenyekre, énekversenyekre, ott is jó helyezéseket értem el, aztán pedig elkezdtem ezeket a saját dalokat írni, ugye? És a legelső saját dalom, ugye, aminek a címe a Jók a rosszak ellen című dal, ami ugye arról szól, hogy ugye vannak jó és rossz emberek a világban, ugye, akik hát úgymond harcolnak egymással. Ugye a rossz embereknek az lenne a jó, hogyha a jókat el tudnák téríteni a rossz irányba, a fényüket ki tudnák oltani. És ugyanúgy, ahogy az Isten az ördöggel, ugye a gonosszal megmérettetett, ugye a dalomban ezt kifejeztem, hogy harcolni kell, nem szabad, hogy a rossz emberek elnyomják a jókat. Tudom, hogy nagyon nehéz, tudom azt, hogy nehezebb jó embernek lenni, mint rossznak, de döntés kérdése. A döntés pedig a mi kezünkben van. És ha legyünk igenis erős emberek, ne hagyjuk, hogy elnyomjanak minket, ki kell állni saját magunkért. Az ember persze nyilván vannak gyengébb pillanatai, van, amikor elgyengül, de az a lényeg, hogy mindig találjunk vissza a jó útra. Nekem ez a véleményem. És ez ugye a dalomban is megnyilvánul, mert ugye van egy olyan mondatom benne, hogy megyek, nem hagyom, hogy eltérítsenek, a saját utam járom, végigviszem. Higgyetek ti is emberek saját magatokban, sikerülhet bármi, ha jó Isten ott van.
1: Amen. Amen. És hogy kezdted el a zenét?
0: Hát igazából jött egy ilyen inspiráció, hogy hát mondom, megpróbálkozok ezzel a dalírással, kipróbálom ebben is magam, ne csak énekeljek már. Gondoltam egyet, leültem szépen egy papír elé, fogtam a tollacskámat, csináltattam magamnak egy zenei alapot, ami az én fülemnek tetszett, és így elkezdtem rá ugye a szöveget írni, aztán meg kitaláltam rá egy dallamot, és hát igazából bementem a stúdióba, ugye a szöveggel és a dallammal, és így felénekeltem a stúdióban igazából, és így felvettük. Így született a legelső dallam, a Jók a rosszak ellen című dal.
1: És miről szól ez a dal igazából?
0: Hát ez ugye arról szól, hogy ugye harcol ugye a Isten és az ördög, ugye az emberek is ugye a jók a rosszak ellen, arról szól, hogy ugye nem szabad feladni az álmainkat, menni kell a saját utunkon, nem szabad, hogy letérítsenek a saját utunkról, hinni kell az embernek saját magába, ugye, meg ugye a világról szól, hogy hazug a világ, képmutatás van, érdek van mindenfele, ugye én ezt látom, és megszólítom az embereket, hogy mire jó ez, hogy vegyék már elő az eszüket, hogy ennek nem lehet jó vége semmiféleképpen.
1: Nagyon-nagyon jó. Nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban. A jövőbeli terveid azok mik? Mit tervezel a jövőben így?
0: Hát igazából én nagyon szeretnék híres előadó lenni, ez az álmom, meg mellette még szeretnék a zeneszerzéssel is foglalkozni.
1: Ha tehát elírod a szövegeidet, meg a zenéidet?
0: Hát így Lorenzónál nem, de egyébként vannak saját dalaim, amit már írtam, ami még nincsen kiadva, de képes vagyok rá, igen. Meg ugye van, ami már megjelent YouTube-on, mint saját dal, de így Lorenzónál még nincsen kiadva saját dalom.
1: Hát ez nagyon-nagyon csodálatos. És az Istennel való kapcsolatodban mik a jövőbeli terveid?
0: Hát mindenképpen szeretnék a hitről is írni majd. Sőt, mikor papom elhunyt, akkor írtam is egy hittel való kapcsolatos tartalmú dalt, amit még szeretnék majd kiadatni. Meg ugyanúgy élni az életemet, fejlődni Isten által, Isten hitével, a jó úton maradni, ezt megtartani. Tudom, hogy nehéz, de nem lehetetlen. Úgyhogy igazából ennyi. Majd idővel szeretnék saját családot alapítani, hogyha majd lesz egy olyan párom, aki hasonló értékekkel rendelkezik.
1: Amen.
0: Mint én. És igazából ennyi. Ugyanazt átadni majd a gyerekeimnek, amit én képviselek az Istennel való kapcsolatomban is.
1: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezt a mai nap folyamán.
0: Én köszönöm szépen a felkérésedet, Armando.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk műsorunkat, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és aztán folytatjuk tovább egy következő vendéggel. Köszönöm szépen, Betty, még egyszer.
0: Köszönöm én is.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, itt kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Latinovics Róbert, illetve Adrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
3: Mi is köszöntünk, Isten áldja.
1: Nos, ez egy rendhagyó alkalom, hiszen nem gyakran szoktak ketten lenni. A vendégeim, általában egy ember szokott itt bizonyságot tenni. Ti azonban ragaszkodtatok hozzá, hogy ketten tegyetek bizonyságot, hiszen nagyon különleges a kapcsolatotok, nagyon beleavatkozott Isten az életetekbe, de ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején. Robert, te hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt az Isten képed gyerekként?
3: Hát én gyermekként egy 7 gyermek és családba születtem bele, 5. egy édesapától és egy édesanyától, és hát mind a kettő szülőnk, az egyik a anyai, anyánk óvónő, édesapám középiskolai pedagógus volt, tanár, gépészmérnök, és ráadásul még templomba orgonán játszott, kántorként volt ő az életünkben, meg ebbe a terepbe, hát így nőttünk föl, hogy ő ezt kapta, tehát ő neki ez volt a hivatása, tehát sok mindennel foglalkozott, meg mellette minket nevelt gyerekeket.
1: Adrián, köszönöm a válaszodat. Adrián, neked milyen volt a gyermekkorod és gyermekként az Isten képed?
4: Hát nekem gyermeki hittem az volt, de se katolikus, se református, semmilyen egyházba nem neveltettek, mert ugye egyrészt édesanyám egy éves koromban elvált a férjétől, és nyomós oka is volt rá. Másrészt csalódott a reformátusba, és mivel a nagyszüleim a református nagymamámat elvette feleségül, ugye a katolikus nagyapám mind a két egyház kirúgta őket, az esküvő, az teljesen máshol történt, és ebbe a millióben nőtt fel a család. Hitük az volt, de igazából nem voltak cseh-templomba járók. Édesanyám meg nem akarta, hogy amiben ő csalódott, abba nevekedjek fel. Ezért tulajdonképpen én egyetlen egy egyházhoz se tartoztam, amiért egyébként én nagyon hálás vagyok, mert így az Istent a maga valóságában tudtam megismerni, nem pedig valamilyen vallásos ferdítés által. Tehát gyermeki hittel nőttem fel. Anyukám igazából a kommunizmusban volt ugye tanár, és ezekben az eszmékbe, izmusokban ő hitt, mert ő szerette az embereket, és tulajdonképpen úgy fogta fel, hogy ezek az eszmék jók, és mindenkivel nagyon kedvesen bánt. Őt a tanítványai mindig látogatták, még miután már nyugdíjba ment utána is, és az embereket nagyon szerette. Tehát ő egy szép képet mutatott fel az életben az emberszeretetből, soha nem kivételezett a tanítványaival, és akiket tudott segíteni. Úgyhogy én igazából édesanyám révén egy szép képet kaptam arról. Ő is hitt abban, hogy Isten létezik, de a vallásokban, a fennálló vallásokban csalódott, pláne a nagyszülőknél ez az ellenségeskedés a két egyház között, ez nagyon kimutatta a fogafehérjét, és ezért ők így nem is foglalkoztak ezzel soha többet, hanem a család nagyon fontos volt számukra. A nagyapám volt az, aki apaképet mutatott az életbe, és én nagyon hálás vagyok neki a mai napig is. Hát már az Úrnál van. Tehát amikor én megtértem, az egy csoda volt tulajdonképpen. A Berecki Sándor gyülekezetébe vitt el valaki, és igazából én csak koncertet akartam látni, de úgy megérintett az Isten jelenléte. Hát ugye ő egy karizmatikus pástor, mai napig is, és ott megérintett az Isten hit, és én tulajdonképpen az igazit ismertem meg 23 éves koromban, egyetemista voltam akkor, és az igazival találkoztam rögtön életemben. Előtte meg gyermeki hittem, azért volt hittem, mert hittem, hogy mivel fizika-matek szakos tanár vagyok, hittem, hogy valaminek ezt a világot be kellett indítania, valaminek mozgatnia kellett, valakinek meg kellett teremtenie, mert olyan csodálatosak a fizika törvények, hogy azok csak úgy maguktól nem jöhettek létre, amelyek leírják a világnak a működését.
1: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos alapotok volt, akkor lényegében Robert, neked is volt azért a családban olyan, aki az egyházban tevékenykedett, és a te életedben pedig egy másfajta szemszög volt, azért nem egy ilyen vallásos, ugye, Adrián? Hogyan halad tovább az életetek? Mikor találkoztatok ti? Úgy, illetve Adrián ezt már félig megválaszolta, de Robert, te mikor találkoztál az élő igaz Istennel?
3: Hát én nem mindig is megvolt, hogy valahol Isten, mivel a szüleim között volt különböző okok miatt nézeteltérés, és hát a békesség kedvére akkoriban még bíróság létezett, széjjel választották őket, tehát mint sok gyermekes családba felnőtt, ez nekem nagy törést okozott, hogy hát én Istent szeretőnek képzeltem el, aki már tudom ma, hogy Istennek jelentése, hogy Isten maga a szeretet, azóta tudom, mert bemutatkozott nekem személyesen, mint minden embernek bemutatkozik, mert ő a valódit, az igazit akarja adni az embereknek, nem egy ilyen képmutatót, nem az, hogy nézd oda, anyád, apád által megszülettél, de valójában én akartam, hogy te megszülessél itt a földön. Ez ma azóta kijelentetett számomra, úgyhogy akkor hát így Hajdú megyével laktam, és akkor Pest megyével Taksonyba fölköltöztünk, és azóta hát én kerestem félig meddig az Isten, de rockkoncertektől kezdve nagyon sok helyre elmentem, ittam, italoztam, stb. Hát kerestük ott barátainkkal együtt az életünk értelmét, és egyszer csak én egyik alkalommal, mikor hazafelé utaztam, kb. 28 éves lehettem, a Héven, Közvágóhídon velem szembe éppen leült egy hölgy, és akkor összenéztünk, és utána lehajtottuk a fejünket, de ez kétszer-háromszor megtörtént, és ő magában így volt vele, hogyha egyszer még ránézek, akkor elmondja nekem, hogy ő találkozott az élő Istennel. Tehát, hogy valami érdekel, ami nála van, úgy néztem, nem úgy, mint általában mások nézték őt, és akkor azt mondta, te figyelj, én találkoztam az élő Istennel, így meg így, és elmondom neked, hogy megtértem. És ez felém egy olyan kisugárzást adott, ez a bizonyságtevés, hogy én azt mondtam, nem voltam alapjában véve ilyen depressziós alkat, de hogy ez az öröm, képzeld el, Armando, ami az öröm a bizonyságtevés közben belőle kiárat felém, én azt mondtam, hogy Tényleg? De ateista létedre, élő Isten, hát ez, ennek utána kell járnom. De ez csak így magamban lepörgött, és akkor mondom, jól van, ha te neked ez ilyen örömöt okoz, akkor nekem kell. Kell, mert én nem szeretném búbánatosan ilyen hol örömben, hol bánatban, stb. Leélni az életemet. És amikor Isten beköltözött az életembe, megérintette a szívemet, akkor már az események nem úgy zajlottak az életemben, hogy na most akkor egy filmet megnézek, akkor de kár, hogy vége van. Nem. Azt adta belém, hogy ami keresztül mentem, ú, de jó, hogy ebbe is részesülhettem. Tehát egy olyan pluszt adott mindig minden esemény, mert valami jót mindig kihozott nekem belőle. Tehát ő akart velem foglalkozni, és én azt tapasztaltam, hogy jaj, de jó, most már tudom, hogy miért vagyok itt a földön. Miért kell élnem. Mert tényleg valakinek fontos vagyok. Igen. És ez nem egy ember, aki megmondja nekem kívülről, hogy te Robi, ezt csináld, így csináld, úgy csináld. Meg akkor én is kitaláltam történeteket magamra nézve, hogy majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Azóta már tudom a salamoni kijelentés által, hogy sok jó dolog látszik az ember szeme előtt, de vége annak a halálba megy, tehát annak befelekszik. Én is mindezt kitaláltam, és azt mondtam, hogy én már nem akarok semmit se kitalálni magamtól, találja ki nekem az a személy, aki azt akarta, hogy itt legyek a földön. Az Isten maga.
5: Igen.
1: Amen.
3: Így találkoztam vele, ez volt az első komoly élményem vele, és akkor innentől kezdve hát mindig úgy természet fölötti módon hozott bennünket össze az Isten, mert én azt is megfogalmaztam neki, hogyha én egyszer családot akarok, nem akarom elrontani, de ha rossz az életem, akkor csak rosszat tudok adni másoknak. Nekem olyan társam lesz, aki szintén az élő Istent akarja, tehát többet akar, mint amit életében eddig megtapasztalt, akkor jó úton vagyunk, mert mind a ketten valami hasonlót akarunk is. És nem rontást akarunk továbbadni gyermekeink életébe, vagy egymás életét elrontani, hogy ez egy válásba torkoljon, mert ennek nincs értelme. Azt fogalmaztam meg, hogy ez így értelmetlen az egész, de ettől valami több kell, ezt már gyerekkoromban is tudtam, hogy jó, eljárunk templomba, meg pásztorjátékot eljátszunk, nagyon szép élmények voltak gyerekként, de valahogy boldogabbnak láttam a hitetlen szülők gyerekeit, a barátaimat, hogy felhőtlenül élik az életüket. Mi meg itt azért ilyenek történnek, hát valakinek ez így nem tetszhetett. Én ezt nem fogadtam el, hogy ebben részesülök, és addig-addig még csak megmutatta magát Isten, hogy igenis, jó gondolat, hogy ettől több is van. Majd én mutatok neked utat. Na, a te saját elképzelései alapján éld a földi életedet, majd én mutatok neked utat.
1: Én nem fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Tartsatok velünk!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés 140 igen szavazattal 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. A megválasztott államfő beszédében hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, egyszer van szükség igazságtételre és méltányosságra. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, a többi között eltörölték a szabad sztrájk jogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál. Megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj, Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek

0: 1000 ember élt a lehetőséggel, és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 ezer ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Grave Lines-ban működő létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte az EDF üzemeltető vállalat. A tájékoztatás szerint az összesen 6-ból egy további reaktor karbantartás miatt van üzemen kívül, így csak egy reaktor működik teljes kapacitással. Grave Lines-ban már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, a csalánozókat akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben észlelték. Az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Trájó, magyarul élet.
1: Életutak, hit, kereszténység.
2: Rádiódik.
4: 100.3 rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Lantinovics Róbert, illetve Lantinovicsné, Hadrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
5: Szervusz,
6: Armandó.
4: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy arról beszéltetek, hogy hogyan nőttetek föl, hogy ismertétek meg Istent.
6: De?
4: Azt követően, mikor megismertétek Istent, hogyan haladt tovább az életetek? Onnantól kezdve elkezdtetek járni egy közösségbe, vagy olvasni kezdtétek jobban a Bibliát, vagy változott valamilyen irányba az életetek? Tehát az Isten képetek megváltozott akkor?
5: Hát nekem gyökeresen, mert ugye én nekem nem is volt Isten képem. Én csak abba bíztam, hogy lennie kell egy teremtőnek. Ha bajban voltam, ugye mindenki imádkozik, ahogy szokták mondani, zuhanólap repülőn nincsen hitetlen, de ez nem az volt. Tehát nekem az Isten szabályosan, mint egy kellő nap a sötétségbe bejött az életembe, és élő eleven kapcsolatom lett vele. Pláne a nyelveken szólás után ez nagyon kierősödött. Nyilván a Biblia olvasás az rendkívül, hát nálam a nulláról indult teljesen. Tehát nekem onnét indult az egész, és az volt a csodálatos benne, hogy addig például a matekot, fizikát se értettem annyira, és még az is átvilágosodott, például vizsgára is jobb felkészültséggel tudtam menni, és már akkor ugye az államvizsgák voltak, és boldog voltam. Tehát az, hogy Istennel vett közösség boldoggá teszi az embert, az egy más dolog, hogy utána ugye meg is szentelődik, tehát a viselkedésemben óriási változás lett, a szüleimmel jó lett egyből a kapcsolat. Ugye nekem elváltak a szüleim, és későn 18 éves voltam, mikor mostohapám egy volt tanárom, elvette édesanyámat feleségül, eleinte nem jó volt a kapcsolat köztünk, nem tudtam apának ugye igazából elfogadni, annak ellenére, hogy láttam, hogy egy jó házasság, de miután megtértem, utána őt is el tudtam fogadni, és ennek nagyon örült. Lett egy nagyszerű apaképem a személyébe, és édesanyámmal is sokkal jobb lett a kapcsolat. Egy csomós régi seb begyógyult, tehát szinte megújult az életem, nem voltam már többet gőgös, felfúvalkodott ember, az se, hát ugye a tanároknál van egy ilyen, hogy mondjam, bár egyetemi végzettségeknél van egy ilyen, hogy kicsit, hogy mondjam, az embereket lenézik. De ez is természetesen megváltozott. Jobb is, most is szeretem az embereket, és tanítok, és ebbe is nagyon jó az Istennek a jelenléte, mert megérzi.

0: hogy ne hajol az ember, segíti a másikat. És ami még fontos, hogy a jellememet is formálta, és az emberekkel vett kapcsolatom is más lett, sokkal jobb. És érzek egy állandó jelenlétet. Az Istennek a állandó figyelő szemét, hogy ő rajtam tartja az ő szemét, vigyázz rám. Érzek egy állandó szeretetteli jelenlétet a mennyei atyától, aki az egész világ mindenséget, az egész univerzumot teremtette, az összes benne lévő anyaggal, az összes benne lévő lélekkel, az összes benne lévő élőlénnyel, amely csak létezik. Szóval ez kiteljesíti az ember életét, és egy biztonságot érzek az Isten szeretete által az életemben.
1: Amen, ez egy nagyon csodálatos dolog. Robert, neked változott utána az életed? Tehát elkezdtél közösségbe járni, vagy bármi ilyesmi?
2: Igen, igen, változott. Hát én úgymond akkor nagy ébredés zajlott a 80-as években, 90-es évek elején, és akkor egy újságba, helyi újságba megláttam, hogy az iskolában rendeznek ilyen kis házi csoportrendezvényt. Egy nagy gyülekezetnek a kis csoportja helyi szinten is tart összejöveteleket, egy szál gitárral a testvér, aki még prédikált is, utána vezette a csoportot, és akkor a Bibliából felolvasott, és külön-külön mindannyiunkért imádkozott, és beszélgettünk, imádkoztunk ki, hogy tudott, meg elmondtuk, hogy én első alkalommal, amikor ott voltam, hogy kerültem oda, láttam az újságba, és akkor gondoltam egyet, hogy megnézem őket, úgy itt a kíváncsiság, hogy na akkor helyi szinten mi van, mert már hallottam bizonyságot, hogy az emberek élete, hogy meg tud változni, és ez engem is érdekelt, mert én nem akartam ugyanaz maradni. Úgy hát az ember éli az életét, és mindig valamit szeretne, valami többet, mást, fejlődést, növekedést az életébe tenni másokért, mert ha Isten bemutatkozik, akkor hogy ő mennyire jó hozzám, akkor azt nem élhetem le egy szál egyes egyedül, hanem emberek közé kell kimenni, és akkor ott vinni ezt a jelenlétet, amit kaptam, és ott mondták, hogy akkor elmentünk nagy gyülekezetbe, és Bibliát rendszeresen olvastuk, imádkoztunk, és így fejlődések történtek a hitéletembe. Hát közben újra többször is, de úgy, hogy mi emberileg nem terveztük. Meg volt a bemerítésem is. Tűzkeresztséggel is átestem Istennek a első számú ajándékát, a nyelveken szólást is újra összpozott bennünket, aki először nekem bizonyságot tett azzal a hölgyel, aki most mellettem ül és tesz bizonyságot arról, hogy ő is hogy fogadta el Istent, és hát annyira meglátta rajtam, ő is szeretett volna házasságot kötni egy istenfélő férfivel, és azt mondja, ezt a változást, amit lálam meglátott, azt mutatta neki Isten, hogy ő lesz majd ő párja, mármint én. És akkor így én is láttam rajta, hogy Isten még mennyit munkálkodott az életében, és hát mondtam, hát nem tudom, bizonytalan voltam, de mondta a házi csoport vezetőm, hogy menjek haza és imádkozzak otthon, hogy Isten mutassa meg, hogy ki lesz majd a jövendő belém, mert én talán már említettem, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy én csak úgy voltam hajlandó, ha szintén egy úton járunk, ketten megegyezünk, és Isten szolgáljuk mind a ketten.
1: Innen fogod folytatni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
3: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Lantinovics Né, Hedrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
2: Mi is köszöntünk, Isten áldjon.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már kezdtünk kanyarodni a Lamour felé, hogy ti hogyan is jöttetek össze, de előtte említettetek egy olyat, hogy megkaptad a nyelveken szólás ajándékát. Ez pontosan micsoda?
0: A nyelveken szólás, ugye, ahol megtértem, ott elmondták, ugye, hogy van a megtérés. A megtérés az, amikor az ember a szívébe fogadja Jézust, amikor megbánja bűneit, elfordul a bűnös életétől, és Istennek adja életét. Ez az első lépés. Utána van egy olyan, hogy bemerítés. A bemerítés az, amikor az ó embert benhagyjuk a vízbe, és az új ember feltámad, és ez egy fontos lépés. Ezt a két lépést tulajdonképpen az ember végzi el. Tehát a megtérést is, és a bemerítést is, bár ott már az Úr nagy erővel benn van. Tehát a megtéréskor az van, hogy én megvallom a bűneimet, elfordulok, az Úrnak adom az életemet, kinyitom a szívemet, az Úrat a szívembe hívom. Ez megtörténik, ezt igazából én végzem el, illetve a mellettem lévő imádkozó pásztor, aki segítségem és elvezet ebbe az útba, de ez emberi út. Az Isten elfogadja. Már utána voltak válaszok az úrtól. A következő lépés, mert megint az viszont a gyülekezet is kell, amikor már bemerítés történik, és előtte egy nagy böjtöm volt, mert hát, igazából nem az a lényeg, hogy egy összeszek, meg felmerülök, hanem tulajdonképpen Jézus kereszt halálába bemerülök, és feltámadásába feltámadok a új életre a vízből, és az új ember ezzel megerőtlenül, és tovább megy az életembe az Istennek a megszentelő munkája. Ha az Úr elfogad, ez viszont teljesen az Úrtól lesz, akkor ahogy az apostolok cselekedetében le van írva a sebesen zúgó szél, a pünköst, amikor megtelének Szent Szellemmel, kettős lángnyelvek megjelennek fejük fölött, és elkezdenek számukra ismeretlen nyelven beszélni Istennek hatalmas dolgokat. Tehát ez benne van a Bibliában. Ezt megmutatták nekem, hogy őszinte legyek, én bemerítés után, hát volt, aki két évvel utána kapta meg, kézrátétel nélkül, volt, aki így, volt, aki úgy. Bemerítés után egyik reggel, ez 8. nap volt, emlékszem, szólt egy hang, hogy mi lenne, ha ma megkapnád a Szent Szellem kerességet. Hát mondom, Uram, én mérre még méltatlan vagyok. Erre megszólalt még egyszer a hang, de örülnél neki? Mondom, hát igen, na. Ez volt a válaszom, és akkor aznap én nekem egy olyan emberhez kellett bemennem ügyet intézni, emlékszem rá, aki senkinek semmit nem intézett el, és bevittem a papíromat egyetemi titkárnőnek, föl is volt háborodva, késve jöttem, ezt már nem biztos, hogy el tudja intézni, hogy tovább tanuljak, stb. És én azt éreztem a szívemben, hogy ez az ember szenved. És ahogy ott közben szigott, én azt éreztem a szívemben, hogy ezért imádkoznom kell az emberért, mert valamiért szenved. De nem tudtam, hogy miért szenved. És elkezdtem próbálkozni, imádkozni, és egyszer csak betöltött a Szent Szellem, és elkezdtem sutyorogni idegen nyelven, én is meg voltam döbbenve, és a hölgy rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, mindent elintézek magának, és elkezdett futkosni, és kiderült, hogy elmúlt az évekig tartó fejfájása. Meggyógyult. Na most ez egy csodálatos dolog volt, megpróbált elintézni, és amúgy sikerült is neki az ügyeimet elintéznie, és akárhányszor így nyelveken imádkoztam, és többen meggyógyultak mellettem azóta is. Ez egy természet fölötti dolog, amit maga az Isten ad, tulajdonképpen igazolja, hogy tényleg elfogadott, és tényleg megtértem. Ezt később a Bibliában találtam meg, mert ugye akkor fogadták el a százados megtérését, meg a családjának a megtérését Péter apostol levelében, de a apostolok cselekedetében van elírva Péter apostolnál, hogy akkor fogadták el, miután hallák ők nyelveken szólni. Hallák a családot nyelveken szólni, és akkor mondták, hogy na hát akkor a nemzetekre, a pogányokra is kiöntetett a Szent Szellem. Akkor fogadták el a zsidók, hogy azok is megtértek. Hát ez egy jel egyébként, annak a jele, hogy Isten elfogadja az embert, és egy hatalmas természet fölötti csatorna élik a nyelveken szólással meg, az Isten felé imádkoznak kimondhatatlan esedezésekkel.
2: Igen.
0: Például olyan, hogy nem tudod, hogy miért kell imádkozni a másikért, mint ahogy itt is az történt, mert szenved valamiért, és nem tudod miért, de a Szent Szellem azt tudja. És lehet, hogy egy teljesen más nyelven imádkoznak ki. Lehet ez akármilyen nyelv, akár szuahéri is lehet, de érthető nyelvről van szó, tehát nem egy zagyvaság, és csodálatos erővel hat.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, tartsatok velünk.
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Rantovics József az én vendégem, illetve Hadrig Adrián az ő felesége. Köszöntelek titeket!
2: Üdvözlünk mi is! Szerbusz, Isten áldjon!
0: Szerbusz!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a nyelveken szólásról beszélünk, és egy jó kis bizonyságot tettél egy csodáról is, ami megtörtént az életedbe, Adrián. Illetve előtte, Robert, említettél egy olyat, hogy neked nagyon fontos volt az a párválasztásban, és most még nem menjünk bele annyira a történetbe, csak abba, hogy miért volt fontos neked az, hogy hívő legyen. Tehát amikor még nem is ismerted a párodat, ugye, aki most melletted ül, a feleséged, nem tudtad, hogy miért, vagyis nem tudtad még, nem tudhattad, hogy egy nap ő a feleséged lesz, de nagyon fontos volt számodra az, hogy keresztény legyen majd a jövendőbeli feleséged. Miért volt ennyire fontos ez számodra?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, teli találat. Hát azért volt nagyon fontos, mert én is, mint nagyon sokan beleszülettünk ugye egy családba. És ott a családban van anya, meg apa, és vannak gyerekek. És hát az, hogy egy boldog idillbe beleszületik az ember, és akkor eltelik 10 év, 20 év, vagy 30 év, kiknél mennyi, és akkor ilyen dolgok történnek, hogy válás. Hogy a szülők külön kerülnek. Hát a gyerek meg ott néz minden ő a moziba, hogy most mi is van, eddig ez volt, most meg már más van. Nem szeretik egymást, külön élnek, és akkor velünk meg mi lesz, hogy lesz. Hát most ezt adjam tovább, ha a családot szeretnék, ezt adjam tovább én is a gyerekemnek, hogy a gyermekünknek, hogy majd mi is elválunk legfeljebb, így induljunk bele egy házasságba. Én ezt annyira nonsensnek tartottam, és visszataszító volt számomra, hogy ilyet én nem tudok képzelni, hogyha nekem gyerekem lenne, hogy én azt mondanám az édesanyjának, hogy jó van azért, mert valami probléma történt, holnaptól már nem foglak szeretni. Hát az Isten nem így érintett meg engem, ő örök szeretet, ő magad tökéletes szeretet, ő nem azért hoz össze embereket, meg az eseményeket nem úgy intézi, hogy abból kára legyen az embernek, hanem ha ő teremtett világot, meg öntartja ezt a mindenséget, akkor ebbe is van joga, lehetősége, meg képessége, hogy meg tudja tartani az embereket egymás mellett. És én arra gondoltam, hogy hát én ezt szeretném továbbadni a gyerekeknek, és ezt a tradíciót, amit mindketten kaptunk, ezt valahogy törje meg az Isten az életünkbe, ne engedje meg, hogy a mi életünk ilyen legyen. Ha én abba hittem, hogyha lemondok a saját elképzeléseimből, és leteszem úgy a földi sorsomat, mert azt mondja az élő ige, hogy ha valaki az életét a földön meg akarja tartani, az elveszíti az örökké valóságra. Aki pedig az örökké valóságba meg akarja tartani, az a földi életébe veszítse el. Tehát adja halálba az énjét. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell semmisülnünk, hanem az egónkat adjuk oda az élő Isten kezébe, hogy ő formáljon minket olyannak, ami ennek eredetileg megalkotott, elképzelt. És ne mi magunk szerint találjunk ki dolgokat, mert mi csak beleszülettünk valamibe. Nem mi találtuk ki ezt a földi életet, meg se saját magunkat. Hát eleve, ha jól megnézzük genetikailag, egy nem tudom én hányszoros mikroszkópikus nagyító alatt lehetne csak azt a sejtet meglátni, amin keresztül az anyánk méhétől fogva erről beszél, és a Szentírás, hogy már akkor ismert, megformált, bent ott, és ez így jött létre, ez az emberi élet. Azt mondta az első embernek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Nem embertársainkat kellett az uralmunk alá hajtani, hanem a földet, az élő állatok fölött, növények fölött, stb. Kellett uralkodni. És én nekem ezért volt fontos, mert én azt mondom bárkinek, hogy amit az írás mond, hogy bocsássatok meg egymásnak, meg lehet bocsátani, bocsánatot lehet kérni, véteni tudunk, emberek vagyunk, tehát el tudunk esni. Tehát Isten azért van ott, nem azért, hogy akkor jó nagyot belénk rúgjon, hanem telemel minket bármelyik elesésünk por, hogyha mondjuk elkövetünk olyat, ami neki nem tetszik, akkor a szívünket olyan állapotba tartjuk, hogy bocsánatot tudunk tőle kérni, meg sírni is tudunk azon, hogy mi ezzel akármilyen kis dolog is, de az élő Istennek a tökéletes, harmonikus kapcsolatát megrontottuk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. A következő órában is tartsatok velem, hiszen Lantonovics Robert és Hadrig Adrián lesz a vendégem továbbra is.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsor. Sorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Robert és Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
2: Köszöntünk téged!
1: Nos, említettétek azt is, hogy 8 gyereketek van, ez egy csodálatos nagy család, és ugye Robert többször kiemelte azt is, hogy sajnos rossz példák is vannak a világon, ugye sokan elválnak a szülők, ezért a gyermekek árván nőnek föl, és ez egy rossz családkép, és ugye mindkettőtöknek elváltak a szülei, egyébként ezt teljesen átérzem, mert nekem is elváltak a szüleim, és a feleségemnek is elváltak a szülei, úgyhogy mi is egy ilyen házas pár vagyunk. És ugye itt van most 8 gyerek, és azt mondtad, hogy ugye neked fontos az, hogy azt a képet mutasd nekik, hogy ne úgy legyen, hogy egyik napról a másikra én azt mondom az anyukájuknak, hogy na most már nem szeretlek, mert ez meg ez a probléma van. Próbáljátok a gyerekeket a keresztény életre nevelni?
2: Hát igen, nem csak, hogy próbáltuk, hanem mi éltük a napjainkba azt, hogy odafigyeltünk rájuk. Meg, szóval Isten által egy ilyen laza, kötetlen, jó kis bensőséges család viszony tudott létrejönni, hát nem mondható az, hogy hangos kanálcsörgés nélkül, mert mindenhol ez előfordulhat. Ugye hoztunk mind a ketten egy-egy úgymond hátizsákot otthonról, meg a innen-onnan, és abból ki kell pakolni, ami nem a közösbe tartozik. Tehát ott azért munkák vannak, amíg idáig eljut az ember, hogy elmondhatja, hogy 30 év csodálatos 30 évet együtt tudtunk élni, és nem hogy, mint ahogy a világban mondják, hogy nem unjátok még, hanem ez csak egyre napról napra egyre erősödik, és fokozódik, és nagyobb ez a tűz, amit Isten meggyújtott közöttünk, mert ez tényleg egy sokkal több annál, tehát emberileg így ezt nem lehet recept írni, hogy na most akkor neked ennyi gyereked lesz, vagy ilyen házasságot, vagy olyan. Ez ugye sok-sok megütközésbe beletorkollik, jön, de hát küzdelem, tehát de viszont tudtuk, az alapok megvoltak, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kőszikla, aki én rám építi az életét, az még ha jönnek a viharok, akkor sem fog ez az épület fölborulni, romos lenni, de aki a homokra építi, az ott is jönnek majd a próbák, nehézségek, de mivel egy gyors, látványos alapokat lerakott valaki, azon nem tud megállni a ház. És ezért egy megalapozást is kellett Istennek is végezni az életünkbe, meg nekünk is vele együtt összedolgozva ezt az alapok megépítését, tehát lerakni kisházasként, és akkor igyekeztünk mindig megbeszélni dolgokat, amikor csak volt időnk, amikor nem kellett úgy elmenni külön-külön dolgozni, de a feleségem, mivel jöttek szépen sorba, ő mindig otthon tudott lenni velük, és azért ezt látták, érezték a gyerekek, hogy kettőnk között milyen a kapcsolat, és ez szinte mondhatni azt, hogy ez szellemileg így működik, hogy amit kisugároz az ember, mindenkibe van valami, és mit ad ki magából, tehát mit él meg, mire gondol, mit beszél, hogyan, ilyen tisztelettel a másik felé, azt a gyerekek elrezoálnak, tehát ilyen rezonancia jön létre bennük, és megérzik. És én, mint minden férfi esetében, már több emberrel beszéltem, egy eufórikus érzés jön létre, amikor az első gyermekük megszületik. És én, mint hívő, ahogy láttam, hogy a szellemeket is hogyan űznek, mikor bármi jött a gyereknél, akkor odaüleltem magamhoz, és imádkoztam, és űztem ezeket, és a gyerek megnyugodott, mert érezte azt, amit én is, mikor megtértem, éreztem az Isten nevet kapcsolatomból, hogy jó helyen vagyok, nyugodt lehetek, nem kell aggódnom, nem kell félnem, stb. Tehát mindig az ő szerető karjaiba találjuk meg azt, amiért itt vagyunk a Földön, és amiből táplálkozunk, és amit embertársainknak úgymond át kell adni, hogy élhető legyen itt az élet. Tehát ez a valóság, mert 70, 80, 90, kinek mennyi idő, ez elmúlik. A földi materialista dolgokat kergetni, ügyteni erre, megmondta Jézus, hogy ne ezeket gyűjtsük, hanem mennyei kincseket, amik örök életre valóak. Tehát olyanokkal foglalkozunk, annak van igazán értelme. És a többit ráadásképp mind megkapjuk. Tehát nem a megélhetési problémákkal kellett. Jött mindig a munka, a hozzávaló pénz, meg csodák hátán történtek az életünkbe. Egy előző nap még nem tudtuk, hogy mikor, hogyan fizetjük az albérleti pénzt, és reggelre összeállt, és minden forintot oda tudtunk adni, ami kellett, hogy kifizessük teljes mértékig. Tehát nem voltak gondok, problémák. Ápoltuk egymással, Istennel a kapcsolatunkat, és mindig őséges válasz volt. Rá azt is mondja az írás, hogy ne tévelyegjetek, atyám fiai, minden jó és tökéletes ajándék száll alá a mennyek urától, a mennyei atyától. Tehát ő az, aki minden emberre oda figyel egyszerre. Csak sokszor, vagy néha, vagy időnként mi nem figyelünk ő rá, akkor vannak a bajok, problémák, akkor jöhetnek elő. De ha figyelünk, akkor ő is figyel minket. Ezért nagyon fontos, hogy az ő tökéletességére fókuszáljunk oda, és hát így. Nekem ezért jelentett sokat, hogy a párom is istenfélő életet éljen, mert akkor egyet gondolunk, és akkor nem lesz az, hogy te jobbra, én balra. Nem megyünk egyenesen, nyíl egyenesen együtt tovább.
0: Meg hát ugye az igébe le van írva, hogy a hármas kötél van jelenleg, tehát az Úr is itt van köztünk, ketten vagy hárman együtt vagytok, akkor az Úr, és egy akaraton együtt imádkoztok, az Úr köztetek van. Hát nyilván a házasságban is nagyon, nagyon jelen van, és hát a hármas kötél az nem szakad el. Az nem könnyen szakad el. Hát az Úr jelenléte nagyon megerősíti a házasságot.
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
1: Ugye említettétek, hogy már 30 éve együtt vagytok, hát akkor hát már régebb óta vagytok együtt, idősebb a házasságotok, mint én. Én csak 25 vagyok. Ebből kifejezőleg gondolom, hogy azért már sokan kirepültek a családi fészekből, vagy egyáltalán van még olyan gyerek, aki veletek van még, akit neveltek, míg kéz alatt vannak?
2: Na, hát most ez egy nagyon érdekes történet, ami velünk zajlott. Hát mi dolgoztunk, és hát ugye, ahogy említettem, nem volt emberi kérdezés ebbe. Isten hozta mindig a találkozásunkat össze. Nagy felcsodálkozásunkra, hogy hát megint, hát de jó, pont most kellett, hogy együtt találkozunk, mind a ketten éreztük a szívünkbe, és hát szóval az első két lányunk megszületése után már a második már gyanús volt nekem, az elsőnél is történt egy olyan, hogy munkahelyemen szellemi támadás alatt voltam, gonosz szellemek, ugye, és én engem mentő elvitt, és akkor utána a második lányunk születése után is, szinte pontosan napra a születése után, 30 nap környékén megint egy hasonló, és akkor lett ez gyanús nekünk, hogy itt többről van szó, mert semmi olyat nem tettünk, ami miatt engem itt padlóra küldjön. Én küzdöttem ezzel, mert tudtam, hogy az Úr erősen belem van, és nem adtam föl, és ezért az Úr se adta föl, ő többet látott. Szóval ő látta át az egészet valójában, hogy mi történt most jelenleg, és majd még mi várható ránk, hogy miért van ez, hogy eltántorítson minket a következő mondjuk 6 gyermek megszületésétől. De viszont akkor én rokkant nyugdíjas lettem, mert emiatt két ilyen rohamentős kiszállás után a munkahelyem egy évig betegállományban is voltam ezután is, de 10 év után, amik után megkaptam a rokkant nyugdíjasságomat, 10 évig voltam így, de azt láttam, hogy Isten természet fölötti módon meggyógyít embereket. Ez egy úgymond hátradőltem a betonra, egy ilyen epilepsziás valam következtében. Mind a kétszer ugyanúgy, és tudta az egyik kollégám, ővele dolgoztam mind a két alkalommal, amikor ezek történtek, hogy mi van velem, és akkor ebből én nem szerettem volna. Én mindig is gyerekkoromtól kezdődően a munkát láttam a szüleimnél is. Kerteket műveltünk, elmentem önállóan dolgozni, Hajdú megyébe laktam, és akkor följöttem Budapest és környékére, meg 82-ben, 20 éves korom, nem, 18 éves, 84-ben, bocsánat, akkor voltam, igen, 82-ben, igen, nem 20, hanem 18 éves koromban, jöttünk föl ide Pestre, édesanyám itt vett házat, beletöltöttük el az életünket, és így tudtunk, a feleségem Veszprém megyéből jött ide, hát ez is egy emberileg esze lehet tervezni, és akkor így Budapesten találkoztunk először, és ott folytatom, hogy igen, akkor 10 év után, közben azért születtek nekünk gyermekeink, hát most mivel volt egy rendőrségi vizsgálat, és ott megkérdezte a hölgy, hogy sajnos 22 éves gyermekünk kórházba meghalt, hogy ezt hogy viseljük, mondtam neki, hogy hiszünk Isten feltámadásának az erejébe. Tehát, mert mivel négy, akkor már a négy legkisebb gyermekünket az iskolából gyámileg elvitték, olyan 12-ben olyan magyar törvények születtek, hogy ilyen LMBTQ-s, és hát mindenfélét akartak, hogy minket szétszedjenek a házasságunk, valakiknek nem tetszett, hogy minden szép és jól megy közöttünk, és akkor az iskolában meg ránk fogták, hogy mi neveltük úgy a gyerekeket, ahogy nem kellett volna, mert az iskolában baj volt az egyik gyermekkel, a Lázár nevű fiunkkal, és most ugye már 18-at betöltötte, sőt a 20-at, az öccse 19-et, ők már hivatalosan nincsenek az otthonba, mert oda vitték őket, csak a 16 éves Victoria lányunk van ott, és hát a legnagyobb lányunk kint külföldön dolgozik, a Kata, akkor a következő a Virág, tavaly születésemkor házasodott össze egy nagyon tisztességes, teljes családból származó roma emberrel házasodott össze. Erdős Csaba nevezető fiatalemberrel. Azt mondta, úgy ismerte meg itt nálunk a lányunkat, hogy itt volt egy olyan baráti összejövetel, hogy már úgy állt a feleségem elő, hogy nekem terveim vannak a Virággal.
4: Komoly
2: terveim, úgyhogy ennyire jó kapcsolatot adott a nagylányunknak az Isten, hogy hát mondta is a feleségem, hogy őt sokan átverték. Ugye jártunk mi nagy közösségbe, de hát sajnos nem teljesen voltak ők hitben, hanem mivel ez történt, ez egy ilyen törést okozott nekik, hogy most hogy is van ez a hit útja, meg az élő Istennel vett kapcsolat, hogy szüleinkkel mi történik, meg a családunkban, és akkor ez így szóval sok-sok bonyodalom volt, meg de Isten mindig segített azért egy-egy szálon keresztül, hogy egybe tudjunk maradni, és az biztos,
1: akkor most egyben van a család?
2: Ja, a feleségemmel igen, csak igen. A gyerekek vannak külön, tehát ők máshol laknak.
4: Meg már nagyok.
2: Na, igen, van egy egyetemet elvégzett nagyfiunk, aki szép jövedelem rendelkezik, tehát segít bennünket, igen, ő is házasság előtt van. És ami ebben a csodálatos, hogy ők nekik azért, mint testvérek, nem úgy, mint nekem annó a apáról, anyáról született testvéreimmel, nekik nagyon jó a kapcsolatuk, ezt látják.
4: Igen.
2: Nagyon sokan összejárnak, szeretik egymást, támogatják egymást, stb. És most azért azóta országos szinten is változások történnek a családok életébe, mert már kezdik észrevenni, és most legutóbb, amikor voltunk a kislánynál ez a kapcsolattartási napon, akkor egy 20 év körüli fiatalember nem végzett ilyen iskolát, aki foglalkozhat gyerekekkel, ilyen intézeti, és ezért imádkoztunk, hogy legyenek férfiak is, akik a családokban így tudnak segíteni, támogatni, mert el is tele van hölgyekkel. Egyrészt elég sok elvált, meg megkeseredett, szóval nem igazán értik, hogy mi az, hogy család, meg együttlét, meg kapcsolat, stb. És ez most azért már pozitív fordulatot vett imáink meghallgatása között, hogy a családoknak az értéke megmaradjon, mert ez a legkisebb spirituális közösség a férfi-nő közötti kapcsolat, és a gyermekek pedig az Úrnak a gyümölcsök. Az, hogy amit kezdetén megadott az embereknek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet.
1: Amen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a vendégeink voltatok itt a Trajó, az az Élet című műsorunkba, és bizonyságot tettetek. Isten áldjon meg titeket, és nagyon sok csodát még az életetekbe, és áldást kívánunk a házasságotokra, mert ez gyönyörű, ez a 30 év.
2: És mi is nagyon szépen köszönjük, hogy elmondhattok. Isten áldjon téged, és
4: Isten
2: sok-sok jó bizonyságokat még hallhassunk a TIK rádióban, azt kívánom. Isten áldjon benneteket.
1: Köszönjük szépen, Isten áldjon titeket.
4: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a házasság az nagyon fontos dolog. Az a szavában van, hogy házas. Én hallottam olyan eseteket, hogyha elváltak szülők, még Amerikában voltak a gyerekek, és nem értették, miért megy tönkre a házasságuk, és kiderült, hogy itt Magyarországon a szüleik váltak el. Tehát kihat, nagyon kihat, ez egy szellemi valóság, a házasság az egy szentség, és azt nagyon komolyan kell venni.
1: Amen, nagyon szépen köszönjük, ez egy csodálatos zárószó volt, jó tanács volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
2: Szívesen, mi is köszönjük a lehetőséget.
1: Isten áldjon titeket. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trajó, én Sztojka Armandó voltam, sziasztok!
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trajó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Teltház és valódi találkozások. Otthon teremtett a Roma udvar a művészetek völgyében. Második alkalommal nyitotta meg kapuit a Roma udvar a művészetek völgyében, és idén már több programja is teltházzal zajlott. Kékesi Alexandra Mandarinnal, az udvar fővezetőjével arról beszélgetett, hogy hogyan kapcsolja össze a roma kultúrát, a szórakozást és az ismeretterjesztést, valamint miként vált vigánt petendi helyszín a fesztiválozók és a roma alkotók találkozó helyévé. Idén lett 35 éves a Kapolcs, Vigánt Petend, Talián Dörögd háromszögben minden évben megrendezett Művészetek Völgye Fesztivál, azonban sokan megfeledkeznek arról, hogy immár 2 éve egy új udvar ékesíti a fesztivál diverzitását, a Roma udvar. A Vigánt Petend és Kapolcs közti Kapocs. Tavaly volt először Roma udvar, számomra kicsit kísérleti projektként. Nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mit szól hozzá a közönség. Vigánt Petenden vagyunk, ami a 3 faluból talán a legkevesebb udvart tartalmazó település, és itt vagyunk a falu szélén a művelődési háznak az udvarán. Kezdte mesélni az udvar történetét Kékesi Alexandra Mandarin, aki mindkét évben az udvar főszervezője volt. A helyszín Vigánt Petend többek közt azért is fontos, mert a fesztivál központjának egyértelműen Kapolcs számít. A legtöbb udvarral, szállással és természetesen emberrel. Ahhoz, hogy valaki a másik településre eljusson, fel kell szálljon a 10-20 percenként járó úgynevezett csiga buszra, amely a fesztivál ideje alatt éjjel-nappal közlekedik a 3 falu között. Bár a közlekedés biztosított, mégis akad nem egy olyan fesztiválozó, aki az itt töltött ideje alatt nem jut el Petendre, ezáltal a Roma udvar dolga se egyszerű, gondolnánk. Idén 2 is volt teltházunk. Az egyik egy kézműves foglalkozás volt, a másik pedig Beg Zorinak az előadása, a Roma képzőművészet.

0: Írómák között rengeteg nagyon híres és szakmájában elismert zenész és táncos van, így nem volt kérdés, hogy hoznak ilyen programokat is, de elengedhetetlennek tartják az edukációt, az átlátást és a pozitív sztereotípiákon túlra is. A Solena Romani divat bemutatója is megvolt, ennek eredményeképp a zenés programokon túl megfordult az udvarban, színházi előadás Horváth Kristóf, Cigyar Magány című előadása dráma pedagógia, amellyel Vég Zoltán megmutatta, milyen egy cigány bőrébe bújni. Művészetterápia, antropológiai előadás, cigánytánc oktatás, erdélyi és magyarországi egyaránt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András.
4: A mai vendégem Prokultúra Minoritátum Hungária díjjal kitüntetett Jónás Géza címbalom művész. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm szépen a lehetőséget, kedves Andris. Köszöntöm a kedves hallgatóságot.
4: Az aktualitás pedig, ami miatt ma beszélgetünk, hogy holnapi nap, tehát augusztus 6-án az Apáról fiúra elnevezésű koncert lesz a Magyar Zeneházában. Mondanál nekünk esetleg erről néhány részletet?
5: Így van, pontosan. Holnap, azaz, hogy megismételjem, augusztus 6-án a Magyar Zeneházában találkozhattok velem, és a fiammal az Apáról fiúra elnevezett koncertem, ami számomra egy óriási élmény és egy óriási büszkeség, hogy gyakorlatilag egy színpadon állhatok a gyerekemmel, az elsőszülött nagyfiammal, ugye az ifjabb Jónás Gézával, aki jazz nagybőgős, tehát egy nagyon ritka, kivételes alkalom, amit ezúton is nagyon hálás vagyok elsősorban ugye Istennek, de másodszorban pedig a rendezőknek, hogy ez létrejöhetett. Amit tudni kellene, hogy az annyi, hogy itt a műsor válogatásban mindenféleképpen ugye figyelembe kellett vennem azt, hogy a harmadik felvonásban együtt fogunk játszani. Tehát egy hagyományos cigányzenekart képzeljünk el, hegedű, bőgő, brácsa, cimbalom. Ehhez fog csatlakozni még egy bőgő, aki jazz bőgő, egy dob és egy zongora. Úgyhogy egy nagyon érdekes felállás, ami igazából talán már a régre is visszavezethető a múltba, mert akkor is voltak ilyen felállások, csak akkor ilyen extrál zenekar néven említették őket, és utána sajnos egy bizonyos idő óta kiment a divatból. Tehát a műsorpolitikát azt úgy próbáltam megtalálni, hogy legyen benne minden, ami kell, ami illik csak a kávéházi zenére is, ugye az első felvonásban, a második felvonásban a fiúk lesznek, kiegészülnek a világhírű hegedű virtuózzal, Lakatos Robival, Robi Lakatossal, aki így jobban ismeri, és a harmadikban pedig lesz egy közös dzsemelés, amit nagyon várok, ami ugye nagyon nagy kihívás számomra, mert aki ismer, tehát aki ismeri az én zenei irányelvemet, az tudja, hogy én a hagyományos kávéházi cigányzenének a képviselője vagyok, hát idestova már 30 éve. Igazából nyitott vagyok mindenre, tehát nagyon szeretem a zene minden ágazatát, akár még a regitől a flamenco-tól kezdve a francia chansoni, mindent nagyon szeretek, mindent befogad a fülem és a fejem, de az én imádott stílusom a zenébe az a saját zenénk, amit mi évszázadok óta, generációk óta hordozunk magunkban. És ennek a kihívásnak eleget tév,

0: De egy kis furfanggal leptem meg a kedves részvevőket, a gyerekeimet és a többieket, mert a saját szerzeményeimből is válogattam, amiket szeretnék velük együtt eljátszani, és lesz benne még egy Chopin darab is, egy gyönyörű Chopin darab, amit együtt el fogunk játszani. Először én szeretném cimbalommal eljátszani, fölvezetni, ugye fölvázolni a zenét, a számot, hogy mi is következik, aztán becsatlakozik a kávéházi zenekar, úgymond, és akkor utána bejön mindenki, bejön a jazzbőgő, bejön a zongora, a dob, az ütem, és utána ezt meg is jameljük, tehát mindenki saját ízlése, szája íze szerint fog rázni erre a Chopin számra és a saját szerzeményemre. Ezt szántam finálénak egyébként. A szabadtéri színpadon várjuk a kedves hallgatóságot, közönséget, akik megérkeznek 7:30-ra, hogy 8 órától el tudjuk kezdeni a koncertet.
1: A cigányzene meg a jazzzene az egészen más. Két teljesen más műfajról van szó, aminek nincsenek közös pontjai. Igaz ez? Vagy mégiscsak vannak közös pontok, ahol azért majd össze lehet csatlakozni?
0: Az én meglátásom és tapasztalatom az az, hogy minden zenében, tehát minden különböző féle stílusú zenében van közös pont. Ugye én erről úgy vélekednék, hogy a közös pont, ha máshol nem is, de a variációkon, a variáláson, ugye a jazzben is megy a, hogy mondták régen az öreg cigányok, a virisli, a virgulázás megy, tehát a frazír, ugye a rázások jazz nyelven szólva, tehát ez egy inspiráló dolog lehet két egymástól külön független stílusú embernek, akik nyitottak ugye egymás zenéjére, mert akár ugye a jazzhez képest a kávéházi cigány zene úgymond a variálás szempontjából egy primitív zene. De mégis megjelennek benne olyan attitűdök, olyan elemek, amit akár még a jazzbe is bele lehet építeni. Tehát mindjárt a primitív szót is ki is tudjuk kerülni, és nem rossz értelemben mondom, hogy primitív ugye a saját zenémbe, hanem inkább, akkor helyesbitek, szabályokkal tűzdelve van tele. Tehát egy cimbalmos, egy friss csárdásra nem rázhat úgy, mint egy zongorista a jazzben. Nincsenek azok a fajta átfedések, mert ugye eleven nem vagyunk annyira nyitott harmónia világgal, gazdagon megáldva. Tehát itt nálunk azért kötöttebbek a szabályok. De hát a jazz, mivel jazz, ugye ez egy kötetlen dolog, sok-sok minden belefér, amit természetesen ők el is tudnak magyarázni, meg is tanulták, és meg is tudják valósítani.
1: Ezzel szemben ott van például a klasszikus zene, ha már Chopint említettük.
0: Igen.
1: Hát Chopin zenéje aztán tényleg annyira kötött, szokták mondani, ugyebár, hogy a klasszikus zene annyira kötött, hogy ott tényleg pontosan azt kell lejátszani, amit a zeneszerző utasításként leírt nekünk a kottába, és de azért mégis persze ott van benne az előadói szabadság. Tehát én azt gondolom, hogy akkor az sem egyfajta egyszerűséget próbál meg kifejezni, hanem inkább a hagyományoknak a tiszteletét és a hagyományoknak a továbbitelét, és tulajdonképpen a klasszikus zenében inkább ez van, és valahol a cigányzene is ezt képviseli, hogy van egy kialakult rendje, van egy kialakult szabályrendszere, míg mondjuk lehet, hogy a jazzben esetleg ez szabadabb. Na és persze pont ez benne az az érdekesség, amikor az ember mondjuk két vagy három műfajt is akár vegyít egy koncerten belül, vagy egy darabon belül, hogy akár a klasszikus zene, a cigányzene, amit mostanában ugyebár divatosan kávéházi cigányzenének hívunk, ha bár én ezt még mindig cigányzenének hívom, mert én ehhez szoktam hozzá, és akkor ott van még persze a jazz. Ez a fúzió, ez mindig egy nagyon izgalmas dolgot eredményezhet.
0: Így van, és ahogy mondtad, meg tudlak benne erősíteni, de én egy mondattal rövidre is zárnám. A klasszikus zenébe és a cigány zenébe a kötöttség és a szabályrendszer miatt nagyon nehéz stílus, mert ott az előadó művésznek a sajátosságát kell tudni belevinni ebbe a kötöttségbe. A jazzben pedig az a nehéz, hogy számomra, ugye, mert ugye én tele vagyok kötöttségekkel, meg szabályokkal, mert ugye ebben nőttem föl, 5 éves korom óta cimbalmozok, 10 éves korom óta muzsikálok, tehát ez most már nem titok senkinek, ugye, amióta social media van, hogy 40 éve csinálom ezt a dolgot, úgyhogy számomra meg az a fajta ellazulás nagyon nehéz, tehát én nem tudok kilépni ebből a körből. És itt jön, ugye, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép dolog a fúzió, de amikor minden ember, aki zenész magában is visszanyúl a gyökerekhez, akkor azok az emberek el tudnak mélyülni ezekben a gyökerekben. Tehát úgymond abban a zenében, amiből fakad ez az egész, ugye, mert a mindennek az alapja, a mindennek is, bocsánat, hogy modernül fogalmazzak, a klasszikus zene, ugye, hát ez egy kikerülhetetlen elem, egy kikerülhetetlen, sehogy nem lehet megkerülni. Aki nem foglalkozik klasszikus zenével, nem gondolnám, hogy profi zenészé válhat.
1: Úgy vezettelek föl, hogy cimbalom művész. Habár azért egyes vélekedések szerint azt nevezzük azért művésznek, akik elvégezték mondjuk a zeneakadémiát. Más vélekedések szerint azért nem csak az lehet művész, aki elvégezte a zeneakadémiát. Hogyan vélekedsz erről a kérdésről?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, ami nagyon-nagyon sok emberbe felvetést okoz, és hát ugye indulatoktól függően van, aki azt mondja egy másik emberre, hogy igen, az művész, van, aki azt mondja, hogy hát annak nincs diplomája, az nem művész. Talán nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm is, aki ebben megerősített, de több kávéházi cigányzenészről tudjuk, hogy ugye nem végezték el a diplomát, tehát nem volt diplomájuk, de miért? Tehát azért álljunk meg az elején. Álljunk meg az elején, azért azt tisztázzuk, hogy igazából egy kávéházi cigányzenésznek nem volt arra lehetősége, hogy az akadémiára bekerüljön, és a saját műfajából szerezzen diplomát. Ugye? A klasszikus zenészeknek természetesen adott volt, végigjárták az utat, az iskolát, lediplomáztak, művész lett. Nagyon régóta most már lehetőség van a népzenészeknél is erre, de nálunk a cigányzenészeknél még nem adatott meg ez a lehetőség. Viszont a csavar ott jön, hogy amikor valaki játszik egy hangszeren, és ez bármilyen műfajra, akár a klasszikus zenére, akár jazzista lehet, bármilyen stílusra, stílustól függetlenül, nem hobbi zenész, aki a világot körbejárta, és számos koncertterembe, meg a rádióba, meg a televízió előtt áll, és játszik, tehát azt a fajta zenét, ami az övé, a kávéházi cigányzenét művészi szintre emeli, az megérdemli ezt az jelzőt, hogy azt mondják rá, hogy klarnét művész, cimbalom művész, de én így gondolom, hogy mindenkit nem szabad ebben megilletni, mert akkor elveszti a szimbólumot ez a jelző. Tehát azért azt meg kell gondolni, hogy kiragadjuk rá ezt a jelzőt.

0: Én egyébként azt szoktam mondani, hogy ez a bizonyos kategória vizsga, ami régen kötelező volt, ez tulajdonképpen a kornak a diplomája volt. Hát legalábbis a cigány zenészek tekintetében.
1: Abszolút.
0: Hiszen ha csak az A kategóriát vesszük, ami valóban egy igen magas szintet jelentett, ugyebár csak mondjuk prímások esetében csak A kategóriás prímás játszhatott bizonyos szállodákban, hiszen ők reprezentálták az országot, a műfajt, a magyar kultúrát, hogy
1: tökéletes,
0: így mondjam.
1: Tökéletes. Na
0: most én azt gondolom, hogy aki egy ilyen szintű vizsgán, aminek tulajdonképpen a tananyaga is olyan hatalmas volt, hogy mennyi kuplét, mennyi csárdást, magyar nótát, népdalt, és még sorolhatnám
1: sokáig. Operettet, opera részletet,
0: és persze
1: minden
0: klasszikus darabokat
1: van,
0: is.
1: Hogyne,
0: tehát
1: hogyne,
0: a Szárazát egy cigány Erweisentől kezdve.
1: A Keringőtől.
0: Ezeket mind persze tudni kellett egy prímásnak.
1: Így van.
0: Tehát
1: így
0: tulajdonképpen van. Nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy ez volt a kornak a diplomája.
1: Így
0: hiszen
1: van.
0: Akkor nem volt elérhető magasabb végzettség. És aki ebben a műfajban szeretett volna tevékenykedni, természetesen ebben szerzett kategóriavizsgát. Egyébként remélhetőleg a következő időszakban azért ez változik, mert a Zeneakadémián az új rektornak, illetve hát aki most már nem is olyan új, jól emlékszem, most már másfél éve van ott Farkas Gábor, zongoraművész, akinek azért a tervében van az is, hogy bevezeti a népzene tanszakon belül a cigány zene tanszakot is, ahol majd diplomát lehet szerezni.
1: Na legyen hát, így.
0: Legyen így. Nagyon szurkulunk innen is Gábornak.
1: Legyen így, kedves Gábor, és üdvözöljük ezt a projektet,
0: igen,
1: ezt a fölterjesztést, ezt őszintén és tiszta igen szívből, innen a stúdióból is nagyon hálásak vagyunk ezért, és szívből kívánjuk, hogy véghez tud vinni, és hogy ez így is legyen, mert én azt hiszem, hogy akkor méltó helyére kerül a kávéházi cigányzene is.
0: Így van. Ez számít egyébként valamit a presztízsben, esetleg a műfaj megítélésében, vagy netán a fizetésben, vagy bármiben?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Szerintem minden kérdésben a válasz az, hogy számít. Tehát én azt gondolnám, hogy presztízsben is számít, tehát amikor valakinek adott a lehetőség, hogy akadémiát végezzen és diplomát szerezzen, azok az emberek nagyon büszkék lesznek, a szüleik is, ő maga is ad egy tartást, hogy én egy diplomás ember vagyok. Fizetésben bizonyára, mert ugye a megrendelő elé, most ezt beszélhetünk étteremről, koncertteremről, külföldről, hazai, bármilyen zenei szolgáltatásról úgymond, de az ember azt tudja mondani, kérem szépen, én XY vagyok, diplomás ember, én ennyit kérek. Tehát ugye egy osztályvezető nem kereshet annyit, mint egy segédmunkás, ezt tudjuk, hogy ez besorolásokban van. Ezen kívül igen, hát reméljük, hogy minél szigorúbb lesz a vizsga, és a minél több anyaggal és tehetséggel és szorgalommal kelljen készülni, mert igazából csak így tudjuk megfelelően kiválogatni azokat az embereket, vagy így kerülnek kiválasztásra azok az emberek, akik ténylegesen megfelelnek ennek a diploma feltételnek, mint ahogy említetted, hogy ugye már nem mindegy, hogy ki prezentálja ezt a zenét. Tehát itt az az igazság, hogy félreértés ne esik. Én egy nagyon szigorú ember vagyok a zenébe. Én egy maximalista ember vagyok. Én nagyon messziről jöttem, egyedül jöttem, és amit elértem, azt egyedül értem el a Jóisten segítségével, de nem volt más kapaszkodom soha, csak a zene. Tehát itt az, hogy nagyon aranyosok vagyunk, meg barátok vagyunk, meg maga az, hogy az ember empatikus, az egy nagyon szép dolog, az nagyon kell. Én is nagyon istenfélő, nagyon istenhívő ember vagyok. Minden embert szeretek addig, ameddig nem bánt. Viszont a szakmát ezt külön szoktam tenni. Uh-huh. Tehát amikor szakmailag valaki nagyon rendben van, akkor esetleg lehet, hogy emberileg annyira nem vagyunk olyan viszonyba, vagy hogy modern uh-huh szóval éljek, nem csípem annyira, de viszont szakmailag elismerem, mert azt a tudást azt megszerezte, és a Jóistentől kapott tehetséget, ki vagyok én, hogy ezt megvétózzam. Tehát a lényegben, ugye, hogy visszatérve ezekre a vizsgákra, a kategória vizsgákra, amit említettél, nagyon szigorúak voltak. Tehát egy olyan A kategóriának, amiről te az imént beszéltél, nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt benne, nagyon sok felkészülés, és nem mondhatta el minden prímás, meg minden cimbalmas, meg minden nagybőgős, meg brálcsás, hogy ő A kategóriás, mert szó se volt róla, mert nem lehetett, mert nem volt igaz, mert olyan komoly zsűri, ugye az elit, a szakma elitje volt a zsűriben, most nem is akarok neveket mondani, de ugye mind a legmagasabb kvalitású emberek, és nagyon szigorúak voltak, de nagyon szigorúak. Bement valaki, beírta az A kategóriát, ha megfelelt, örömmel adták neki, mert akkor nőtt ez a tábor, akik hivatalosan tudják prezentálni a zenét, mert ugye még abban kiegészítenélek, kedves András, hogy az egy dolog, hogy itthon is meg volt válogatva. Ötcsillagos hotelba, meg elitebb helyekre csak A kategóriás zenekarok mehettek, de külföldre ki se léphettek, akinek nem volt A kategóriája.
0: Így van.
1: Tehát nem képviselhették Magyarországot olyan emberek, itt ez a különbség, amit mérlegre kell tenni, meg amit nagyon észben kell tartani az emberek. Amikor kimennek emberek, zenekarok külföldre játszani és muzsikálni, ki képviselnek, ne saját magát, hát egy országot képvisel. Hát aki elmegy Dubajba muzsikálni, egy ötcsillagos szállodába, föláll egy öttagú zenekarral, azon van egy felelősség, hogy mit nyújt, mind emberileg, mind szakmailag, mit ad. Mert azt a tapasztalatot, amit arról a zenekarról levesznek, azt nyomják az országra, azt a bélyeget.
0: Mit jelent ez majd szerinted a cigányzene jövőjét tekintve, hogy esetlegesen lesz majd egy cigányzenei diploma? Többen fognak tanulni cigányzenét, vagy többen fognak hallgatni cigányzenét?
1: Én azt gondolom, hogyha ilyen emberek, mint Farkas Gábor, zongora művész, rektor úr, akit még egyszer őszinte szívvel köszöntök a stúdióból, elindítják ezt a folyamatot, és lesz lehetőségük a kávéházi zenészeknek diplomát szerezni, avval együtt talán egy jobb és szebb jövőkép is alakulhat. Hogy mire gondolok? Hát természetesen, amikor mi a 70-es években elkezdtünk zenét tanulni, akkor minden kávéházi cigány zenész muzsikált.
0: Hát igen.
1: Tehát a körúton volt, teszem föl most a hasamra ütök, mert pontosan nem tudom, 30 zenekar, a külső kerületekben volt 30 zenekar, a Svábhegyen volt 4 zenekar, a másik pesti oldalon ennyi zenekar. Én egyszer láttam egy kimutatást a régi OSK-ban. Ez egy 1980 valahanyas kimutatás volt, és akkor hivatalosan, tehát még egyszer hangsúlyozom, hivatalosan 175 zenekar volt bejegyezve.
0: Budapesten.
1: Budapesten, persze, természetesen. Na most, mikor ezt hangsúlyozták, hogy hivatalosan, akkor ugye az ember érti a másik oldalát is, hogy nem hivatalosan, körülbelül lehet, hogy még ugyanennyi volt. Tehát azért az egy óriási sikertörténet. Na de, hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre. Ugye amikor mindenki muzsikál, a tévében, rádióban szerepel, külföldre járnak, akkor minden ember a saját gyerekét zenésznek szeretné tanítatni, mert hogy eleve, ugye, ahogy idézem, hogy azt mondják, hogy a muzsikus vonóval születik, akkor, hát akkor menjen tovább ez a hagyomány, és ha jó Isten úgy akarja, akkor legyen egy nagyon jó, nagyon kiváló zenész, elismert, megbecsült zenész. Ha van ennek értelme, tehát ha meg tud belőle élni magyarul, mert ha nem tud belőle megélni, és csak a fájdalmat kapja, meg az elutasítást, meg a lehetőségtelenséget, akkor nem akar senki zenész lenni. Most sajnos itt vagyunk. Most sajnos szerintem ilyen mélyponton még nem voltunk soha, mint most. Nem tudom, hogy összetudnék-e szedni 10 és 20 éves muzsikus cigány gyerekek közül egy 10 tagú zenekart. Mire gondolok? Hát, mint annó a Rajkó zenekarban, ugye, hát több százan voltunk, és még hány százan voltak, akik felvételizni szerettek volna, meg felvételiztek, és nem nyertek Tehát nem jutottak be? Hány száz gyerekről beszélünk? Hány kis zenekar tudnánk belőle összeállítani? Szerintem most jelen állásban ma egyetlen egy zenekar se tudnék összeállítani 10-től 18 éves korig. És ez egy nagyon fájó pont. Tehát ez nagyon-nagyon a szakma mélységét jelenti. Na de, hogy megint visszatérjek a kérdésedre, és ne vegyem el a kedvedet, András. Ha lesz lehetőség a diplomára, szerintem abban együtt megnyílik egy út, vagy megnyitnak egy utat, ugye, mert ezt tudjuk, hogy mindenen segíteni kell. Tehát ahhoz, hogy elinduljon valami, ugyanúgy, mint a kisbabának, amikor föláll, egy picit segíteni kell. Most ennek a zenének is, és ezeknek az embereknek is, akik évszázadok óta megbecsülést és jó hírnevet hoznak az országnak, segíteni kell, mert segítségre szorulnak. És ez, én azt gondolom, hogy ez a mindenkori kormánynak a feladata. Tehát teljesen függetlenül mindenféle politikától az aktuális kormánynak a feladata, hogy segítse ezeket a zenészeket, ezeket az embereket, mert még egyszer hangsúlyozom, tehát mindentől függetlenül a kultúra az közösen magyarországi, és Magyarországot képviseljük vele.
0: Tulajdonképpen most a kultúrpolitikára tértünk át, hiszen a kultúrpolitikának kell támogatni akár a klasszikus zenét, akár a jazz zenét, más réteg zenéket, hiszen ezek nem biztos, hogy önmaguktól képesek arra, hogy megéljenek szemben mondjuk a popzenével, ami ugyebár üzleti alapon működik. De ezek a réteg zenék, ezek viszont egészen más értéket képviselnek, amit viszont ápolnunk kell. És ez a kultúrpolitikának a feladata, én azt gondolom.

0: Jónás Kész a cimbalom művésszel készült interjúm első részletét hallgathatták meg. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a folytatás érdekében holnap is 10 órától. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Viva Mexico, si

0: Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió D. Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: A Népszava információ szerint nyomozók jelentek meg kedden az országos mentőszolgálat két budapesti telephelyén, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A lapnak az OMS megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda kedden hatósági intézkedést hajtott végre. Az OMS-nél nemrég átfogó átvilágítás kezdődött. A nyilvános adatok szerint a mentőautó beszerzésekben 2013 és 2021 között több alkalommal gyakorlatilag nem alakult ki árverseny, vagy egyetlen vállalkozás pályázott, vagy a később egymással versengő cégek közösen adtak be ajánlatot. Bűncselekmény gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz az állami számvevőszék, miután lezárta a Szentendrei Dunakanyar Sportegyesület ellenőrzését, vette észre a Népszava. A vizsgálat megállapította, hogy a klub nem csak szabálytalanul költött el több mint 9 millió forintnyi TAO támogatást, de a hiányt egy megtévesztő tranzakcióval próbálta leplezni a Magyar Labdarúgó Szövetség előtt. Az ÁSZ ellenőrei a pénzügyi műveleten túlmenően könyvelési és nyilvántartási hiányosságokat is feltártak a Szentendrei klubnál. A jogszabályi kötelezettség ellenére sem a TAO pénzekről, sem a szakszövetségtől kapott további 20 millió forintos támogatásról nem vezettek elkülönített nyilvántartást. Románia felmentést kért az Európai Bizottságtól, hogy az energiaválság miatt tovább működtethesse szénerőműveit. A kormány szerint a Duna alacsony vízállása miatt le kell állítani a Csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkját, amely az ország energiaigényének 10%-át fedezi. Románia ezért azt is vizsgálja, mennyi áramot tudna importálni a környező országokból. A hormuzi szoros teljes területéről eltávolították az aknákat, így a stratégiai fontosságú hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump újságírók előtt kijelentette azt is, az Egyesült Államok 100%-ban ellenőrzése alatt tartja a hormuzi szorost, de a helyzet összetett. Közben rakétatámadást ért egy jemeni kereskedelmi teherhajót a Vörös-tengeren, a Bab el-Mandab tengerszorosban található Perim-sziget közelében. Madárgyűrűző akciót szervez a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja Cinkotán a Naplástónál. Augusztus 12 és 26 között az érdeklődők testközelből tekinthetik meg a madarakat. Úgynevezett függönyhálók segítségével fogják be a madarakat, majd egy kis zsákban viszik a gyűrűző állomásra, és ornitológiai gyűrűvel látják el azokat. Mindeközben a lakosok érdeklődők megtekinthetik a madarakat, készíthetnek fotókat, sőt kérdéseket is tehetnek fel. Sokféle jelölés létezik, a legrégebbi a madár lábára helyezett fémgyűrű, ami

0: Kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, amelyben a mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. De most térjünk vissza egy picit a gyökerekhez.
2: Igen.
1: Hiszen nagyon fontos egy muzsikusnál, egy cigány muzsikusnál, hogy nem ritkán cigányzenés családból jönnek ezek a gyerekek. Olyan dinasztiáknak a leszármazottai, ahol azért a családnak a nagy része, legalábbis ez régebben így volt, hogy majdnem mindenki zenész volt.
2: Igen.
1: Te is akkor cigányzenés családból jöttél.
2: Igen, igen.
1: És mit jelentett ez számodra?
3: Hát... igazából ez egy olyan természetes dolog volt. Tehát nem tudom, hogy miért kellett volna egyáltalán belegondolni, hogy lesz másik opció. Tehát ez nem is volt kérdés igazából. Tehát én még nagyon szerencsés esetben vagyok, mert ismertem a nagyapámat is, és ő is muzsikálni járt. Még 85 évesen ment pénzt keresni, muzsikálni, és elindult délután 5 órakor, hazajött este 10 órakor, ugye akkor már az ő kis étterme, ahova ő járt, ugye a kedves ismerősei voltak, akkor már bezártak és jött haza, és akkor még beszélgettünk is. Ugye apám úgy szintén, hát aktív zenész volt, hogy nem volt kérdés ez, tehát ez nem fogalmazódott meg bennem, Apám prímás, aki tudott egy keveset cimbalmozni, egyébként egy értelmes ember a zenéhez. A nagyapám két hangszeres volt, és ahonnan én származom, Sárospatakról, ő egy nagyon-nagyon elismert zenész volt, olyannyira, hogy abban a világban még szerdán is, csütörtökön is tartottak kifejezetten ő miatt a lagzikat, hogy ő legyen a zenész. Tehát elismert, és egy kivételesen nagyon-nagyon-nagyon jó ember volt.
1: Számít ez, hogy valaki cigányzenész családból származik, hogyha ezt a műfajt szeretné továbbvinni? Ad valami pluszt esetleg?
3: Nagyon nehéz kérdés, mert így most hirtelen végigfutott a fejemen, ugye vannak olyan nagy klasszikus zongoristák, meg klasszikus zenészek, akik igazából, bocsánat, tehát a szó nem rossz értelmében, igazi paraszt családból származnak, és óriási nagy művészek lettek, és semmilyen közük nem volt soha zenéhez. Az én tapasztalatom maga a kávéházi cigányzenével az, hogy láttam már sok próbálkozót, rengeteget, ugye tanítok is, tehát Európában szerintem nem nagyon van olyan ország, ahol még nem volt tanítványom, vagy éppen aktuálisan nincs, de nagyon-nagyon-nagyon, tehát mondhatni, hogy fehér holló az, aki igazán tehetséges, hogy mi kell hozzá, hogy tényleg a vérünkből fakad-e ez az örökség. És ugye persze hát tanulni is kell hozzá, mert az még kevés, hogy ebből megszületünk, de hát azért tanulni is kell hozzá. De hogy másoknak, lehet, hogyha nagyon filmbeli leszek, és hülyeséget fogok mondani, találnánk egy csecsemőt, nem is tudjuk, hogy honnan jött, meg ki az, nem is kell, hogy tudjuk, de mondjuk elkezdenünk 5 évesen vele foglalkozni, és ebben nőne föl, tehát amit mi nyújtunk, és mi adunk neki, lehet, hogy a világ egyik legnagyobb cimbalmosa lenne.
1: Ugyebár én is zenés családból származom.
3: Abszolút.
1: Tehát, hogy én is már édesanyám hasában hallottam a zenét, ebben nőttem föl, nekem mindkét nagypapám egyébként cimbalmos volt, és ezt hallottam nap, mint nap. Andriska, a kisfiam, ugyanezt hallja. Igen. Tehát amikor még anyukája hasában volt, én zongoráztam neki minden nap.
3: Igen.
1: Tehát, hogy azért az nem lényegtelen, hogy valaki megszületik egy magzat, és ezt hallja, ebben nő föl. Azért ez szerintem nem múlik el nyom nélkül egy gyerekben. És amikor már odaér, hogy 5-6 éves, és elkezdjen bármilyen hangszeren játszani, addigra már van neki egy kialakult akár elképzelése is, mint ahogy például én is már 2 évesen én már hegedűművész akartam lenni, illetve akkor még hegedűművész akartam lenni, aztán persze változott az zongora irányába a kérdés, de szerintem ez nagyon-nagyon meghatározó, és azért sokat segít.
3: Abszolút.
1: Sokat segít.
3: Abszolút.
1: És hogyha az ember tényleg ebben a családban nő föl, és mondjuk látja, hogy az édesapja, mint ahogy neked is, megy muzsikálni nap, vagy a nagypapa megy muzsikálni, vagy a

0: rokonok. Igen. Ezek mind nagy hatással vannak az emberre, és így fel sem merül, gondolom, az a kérdés, hogy hát akkor nem zenész leszek, hanem mondjuk
1: így van,
0: repülőpilóta. Ki kezdett el veled foglalkozni egyébként?
1: Apám. Uh-huh. Mindenképpen.
0: Mennyi idős voltál?
1: Hú, hát talán még öt nem voltam, de öt körül. Úgyhogy hegedű lett volna a hangszer, de nem nagyon sikerült, ügyetlen voltam és elejtettem. És a nagyapám azt mondta, na ez a fiú, ez nem lesz jó prímás, legyen cimbalmos, azt nem tudja összetörni. Na úgyhogy így lettem cimbalmos. A nagyapámnak volt egy vágott sarkú sundája, akkor úgy mondták, egy hetes, ez a méretét jelezte, hogy aki még emlékszik ezekre a dolgokra, azt tudja, hogy miről beszélek. Egy hetes vágott sarkú sunda cimbalomja volt, és hát, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy mindig szemeztem bele, ez a cimbalom egy külön szobába volt nekik, tehát azért akár hányszor beléptem a szobába, ja, hát azért azt hozzá kell, hogy tegyem, nem nagyon volt bejárása senkinek a szobába a hangszerhez, mert azt nagyon féltették, nagyon vigyáztak rá, és az nem gyerekeknek való. Na de amikor oda jutottam a szobához, akkor mindig csodáltam, hogy mi ez az óriási dolog. Tehát azért egy abszolút egy érdekes dolog. A hegedű nem volt annyira ismeretlen, mert hogy ugye azt minden nap láttam, hogy gyakorolnak. Tehát apám is gyakorolt, és a nagyapám is gyakorolt. Uh-huh. És az valahogy jobban megszokott volt a hegedű. De a cimbalom viszont talán azért, hogy egy picit elzártabb dolog volt ugye ott a szobába, jobban fölcsigázott.
0: És akkor itt természetes volt, hogy akkor
1: abszolút.
0: Cimbalom lett a fő hangszer.
1: Igen, hát utána igen. Tehát azért mondom, hogy nem nagyon voltak bennem opciók, fölvetések, semmilyen más dolog nem volt. Ez így volt, ennek így kellett lenni, ezt, és utána ugye minden jött a maga útján.
0: És a hivatalos tanulmányok azok mikor kezdődtek?
1: Hát a hivatalos tanulmányok zeneiskolában én azt hiszem, hogy már az első osztállyal egyetembe beírattak. Uh-huh. Édesapámék, de ugye utána én bekerültem a Rajkó zenekarba, hála jó Istennek. Uh-huh.
0: Mennyi idős voltál akkor?
1: Nem voltam még 11, de 11. Uh-huh. életében be voltam, de még nem töltöttem be. Ekkor felvételt nyertem az akkor még világhírű Rajkó zenekarba.
0: Tehát akkor több napig tartott a felvételje, hogy már említettük ezt korábban.
1: Én úgy emlékszem, hogy egy hétig is tartott. Tehát annyi hegedűs volt, hogy az maga csak több nap volt, de annyi cimbalmos, annyi klarnétos, csellós, brácsa, hát ez egy szenzáció volt, egy szenzáció. Tehát már maga a felvételi, amikor az emberek gyülekeztek, voltak ismeretlenek, ismerősök, de azokat az ember, aki kívülről nézte ezeket a találkozókat, hát ez maga egy csoda volt. A felvételi napjai, azok az izgalmak, azok a kalandok, amik ebben együtt jártak, hát ez egy csoda, ez egy...
0: És hát egy nagy presztízs volt, tehát hogy akkor bekerülni a Rajkó zenekarba, az óriási dolog. Hát nyilván csak a legjobbakat tölték fel az egész országból.
1: Csak is.
0: Tehát Farkas Gyula azért ott tudott akkor még válogatni.
1: Hát nagyon-nagyon-nagyon nagy presztise volt ennek a dolognak. Tehát nem is tudom, hogy lehetne most ezt leírni a mostani fiataloknak. Hát most, drága Andris, képzeld el, hogy ugye pályatársaim, barátaim, de csak hogy egy pár nevet soroljak, akik akkor abba az időben bekerültek a Rajkó zenekarba, Ürmös Sándor, Vadász Károly. Hát most igazából nem is tudom, hogy miről kellene még beszélni. Tehát ilyen felhozatalak voltak, vagy Nagybőgőbe Losó Lajos, Mohácsi Tivadar, vagy hogy Brácsáról beszéljek, Ónodi Laci, Bakos Kálmán, Váradi Zoli, Kocsek, Rontó Robi, hivatalosan a becsületes nevén, elnézést kérek, Robikám. Úgyhogy, hát ilyen emberek, hát Lukács Csabi, hát, Seres Vili,
0: hát a szakma csúcsát képviselik ezek az előadó művészek.
1: Így van. Ezek az emberek lettek ma a szakma csúcsa. Így van. Tehát ilyen emberek mentek akkor felvételizni.
0: És mennyi időt töltöttél egyébként a Rajkó zenekarban?
1: Én nem sokat, mert nagyon rossz gyerek voltam. Én 11 hónapot, talán az egy évet nem haladtam meg, mert én már akkor is kiszögdöstem, így románsan mondva, mert ott mellettünk, ugye a Rottenbiller utca 16-22-ben volt a Rajkó zenekar székháza, és a Hágiba muzsikát, képzeld el, a járókkal. Hát ezt nem tudom elmondani, ugye, hát hogy hogy nekem ott kellett lenni. Igen, gondoltam én. Aztán az igazgató nem így gondolta, mert ugye ő közben a rendőrségtől, mentőtől elkezdve mindent hívott szegény. Hát ugye most egy 11 éves gyerek után milyen aggodalom van, meg milyen felelősség. Meg mi... Tehát én ezt akkor nem tudtam fölmérni. Én bekerültem akkor ott egy közegbe, egy este, és én még olyan varázslatot, olyan csodát, hát szakmailag nem tudom leírni, csak amit éreztem, ugye, mert egy 11 éves gyerek, aki azt mondja, hogy ért a zenéhez, szerintem az füllent, ugye. De az életérzést, amit kapott akkor, azt nem tudja elfelejteni. És hát ez az életérzés reggel 8-ig tartott, ugye addig nagyon komoly kihívásokkal kellett szembenézni az igazgató úrnak, úgyhogy úgy döntöttek, hogy hazaküldenek.
0: Sárospatakra.
1: Uh-huh. Igen.
0: De az nagy dolog egyébként, hogy elengedtek egyáltalán a családból, a féltő családból. Habár akkor az, hogy egy épületben volt a kollégium és az iskola, igen, akkor az nagyon sokat igen. számított.
1: Féltettek, de hát a Rajkózenekar, most a Rajkózenekar, hát persze, hogy féltettek, de azért közben meg a szívükbe öröm volt. Hát uh-huh. Olyannyira, hogy anyámnak nyugtatót kellett bevenni a felvételi után, mert nekem rögtön megmondták, hogy felvettek. Hmm. Tehát nekem nem értesítőt küldtek, hanem ott azon a Gyula bácsi megmondta, hogy föl van véve. Kijött, gratulált anyámnak, és anyám olyan izgatott lett, hát annyira örült, ugye, mint ahogy beszéltük az előbb, hogy olyan tömeg, és akkor őt megszólítja a Farkas Gyula, hát ez egy irgalmatlan nagy dolog volt. És amikor kidobtak, azért még ezt elmondanám, akkor oda kellett állnom a Gyula bácsi elé. Nagyon szégyellős voltam, mert ugye kisgyerek is voltam. Akkor tanultam meg 11 évesen, hogy mindig az ember, akivel beszél, a szemébe néz, mert mindig lefelesítettem az arcomat, de szégyellőségemben. És akkor azt mondta nekem, öcsi, akkor valakivel beszélsz, akkor a szemét néz, mert azt hiszik, hogy sunyogsz. És csak úgy ő másképp adta elő, és én azóta úgy beszélgetek mindenkivel, hogy a szemébe nézek. És az volt az áró mondat, hát sajnos egyébként jó tanuló voltam az iskolába is, ami ritka volt azért abban az időben, úgy egész őszintén bevalva, de tehetséges zenész palánta is voltam, és azért ezt tudta mindenki, pláne Gyula bácsi, és azt mondta nekem, uraim, erről az emberről még hallani fognak. Ez így váltunk el. Úgyhogy...
2: Most pedig hallgassunk egy kis zenét Jónás Géza előadásában. Seres Rezső Szomorú Vasárnap című művét hallgathatjuk meg.

0: a mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat.
1: Hát a Rajkó az egy különlegesen építő jelleggel volt. Ugye, és nem csak a zenéről beszélünk itt egy Rajkó zenekarnál, hanem a közösségi erőről, vagy egyáltalán az, hogy megtanították az embereket, hogy kell viselkedni. Vagy hogy egy étterembe, ugye hát volt egy ifjúsághotel nevezetű szálloda, ahova úgymond jártak minden este muzsikálni a fiatal Rajkó zenészek, és előadást adtak, de hát közben meg a kávéházi cigányzenét gyakorlatra jártak minden este. Tehát ez egy komplex dolog volt a Rajkó zenekar. Egy komplex dolog volt a viselkedés kultúrától, a zenei kultúrától elkezdve, az életre való felkészítés, a külföldön való tartózkodástól, a becsomagolástól, a fogmosásig, a mindent is, mindent egybefoglalóan tanítás volt, amire fölkészítették a fiatalokat. Tehát ez egy hihetetlenül nagyon-nagyon jó találmány volt. És nagyon jól működő iskola volt.
0: Gyula bácsi tanította a zenekari foglalkozásokat.
1: Igen.
0: Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy akkor ő is tanított téged.
1: Hogyne.
0: Hogyan emlékszel rá?
1: Júj, nagyon szigorú volt és csúnya szájú.
0: A kulcsra emlékszel még?
1: Hát akkor a kulcsomója volt, hogy ez volt, hogy egy párszor elrepült, úgyhogy hogyne.
0: Egy körte alakú fa körte volt. Mindenki mesél róla, a legendákat zengenek erről a bizonyos
1: arra is emlékszek, amikor az egyik barátunknak a földön csúsztatta vissza a hegedűjét. Úgyhogy egy kivételes ember volt, de egy csoda ember volt. Uh-huh. Egy csoda ember volt. Tehát ő neki a gyerek nevelés, meg a muzsika, ez a két dolog, ebből egy csoda volt. Tehát én azt mondom, aki nem ismerte, el se tudja képzelni. Uh-huh. És hogy elment, hogy mennyivel szegényebb lett a világ nélküle. Óriási veszteség. És hogy azóta se jön Farkas Gyula. Tehát nem született. Azóta sincs olyan ember, aki úgy képviselni ezt a dolgot, ahogyan ő.
0: Nem tudom, mit szólnának a mai neveléspedagógusok az ő módszereihez, hiszen ezért nem volt annyira gyerekbarát, mint ahogy ezeket halljuk is egyébként. Viszont mindenki ódákat zeng róla, de tényleg. Tehát szükség volt akkor erre a vas szigorra, amit ő képviselt?
1: Bizonyára. Uh-huh. Hát most azért elnézést kérek mindenkitől, vagy ha nem úgy fejezem ki magam, akkor azért is elnézést kérek, de most képzeld el azt, hogy tömegesével, százával jönnek föl vidékről, faluról, össze-vissza cigány gyerekek, akik még egy kicsit csiszolatlanok, neveletlenek, stb. Hát ugye ott azért kell egy erős kéz, mert ha nem, akkor elveszik. Tehát a rosszaságban, gyerekeknek a rosszaság, amikor egy gyerek megérzi, hogy nem erős kezű a tanár vagy a nevelő, akkor sajnos a fejére nőnek. Tehát ez a tapasztalat. Hajlamosak voltunk, vagyunk rá, vagy nem tudom, hogy mondjam, ugye nem akarok általánosítani, mert természetesen muzsikus gyerekben is volt jól nevelt, meg visszahúzódó, tehát nem lehet általánosítani. Na de azért a nagy többség szertelem volt, hogy nagyon szépen fejezzem ki magam. És igen, mindenképpen szükség volt erre a szigorra. Nekem volt az általános iskolában is egy tanárom, aki alacsony növésű volt, és földrajzot tanított. És neki is volt egy-két érdekes mondata a tanítás közben, már így, hogy néha elbicentette magát csúnyául, de nagyon szigorú volt. Kokikat adott, meg ilyen kis bottal néha rásózott a fejünkre, ugye 150 centi volt, mit tudott volna velünk kezdeni, de senki nem mert neki szólni, vagy visszaszólni, vagy hogy őt szerették a legjobban. Tehát más tanár soha semmit nem bántott, soha ilyen atrocitás idézőjelben nem ért egy diákot se, és mégis ő volt a kedvenc tanár. Gyula bácsi esetében ugye még ezt meg tízszerezve, meg százszorozva, meg ezerszerezve, nagyon szigorú volt, hogy néha csúnyán elszólta magát, egyébként meg nem hiszem, hogy annyira ismeretlen volt a cigány gyerekek számára, az egy-két csúnya szó, hát na most, ha egészen őszinték akarunk lenni, muszáj volt, de ő egy, én most már így és innen feltételezném azt, hogy ez a fajta szigor is tudatosan volt, mert ő azt tudta, tudta, hogy itt másképp célt nem tud elérni. De elérte a célját. És na most, kedves Andris, hogy mit mondol egy emberről, mit élt, vagy mit számít az élete után? Hát ezt, hogy bejönnek egymás után az emberek, és odákat zöngenek
0: így
1: róla.
0: Van, így van. Említsük meg azért azt is, hogy kiktől tanultál ebben az időszakban.
1: Elsősorban ugye Farkas Gyula bácsi volt a zenekari oktatónk, és nagyon hálás vagyok, és nagyon jó szívvel emlékszem a cimbalom tanáromra, aki a klasszikus zenét is tanított, a Tóth Elek tanár úrra. Uh-huh. Úgyhogy ők ketten nagyon fontos és meghatározó alakjai voltak a zenekarnak. Hát ugye Gyula bácsi az már maga egészében a zenekart, meg a saját szerzeményeket, meg az átiratokat, meg a mindenhez is való hozzáállás fejlesztése volt. Ugye a cimbalmosoknak meg az effektív hangszeres tudást, meg a tanulást, azt az Elek tanár úr biztosította.
0: Miután befejezted a Rajkó zenekarban a tanulmányaidat, visszatértél Sárospatakra. Ott milyen lehetőségeid voltak?
1: Egy szóval megmondva, semmilyen. Úgyhogy nagyon gyorsan elköltöztünk Budapestre. Amiért mai napig nagyon hálás vagyok apámnak, hogy ezt a döntést meghozta. Mert ugye azért ez egy áldozat, tehát azt valljuk be, hogy egy ember, aki a fél életét leélte egy kisvárosba, meg volt neki szokva a napi rutin, megfogja magát és elköltözik egy több milliós fővárosba, tehát azért ez egy áldozat, ott hagyta a szüleit, testvéreit, csak azért az a cél mozgatta legfőképp, hogy a gyerekéből jó zenészt faragjon. Úgyhogy visszaköltöztünk úgymond Budapestre.
0: És itt milyen lehetőségek vártak?
1: Hú, hát itt abban az időben olyannyira tele volt lehetőséggel ez a zene, meg ez a város, hogy pár nap múlva már mentem is muzsikálni. És még igazából, hát most 10 éves gyerekről beszélünk, ugye, még nem hogy a tojáshéj, de még a kakuk tojáshéj is rajta volt a hátamon, úgyhogy nem nagyon beszélhettünk még igazi tudásról. Persze tehetség volt, de hát tudás nem volt. De mégis voltak aranyos, idősebb zenész kollégák, akiknek helyeik voltak, vagy helyettesítések voltak, és beugrók kellettek, és a fiatalokat támogatták, mert tudták, ugye hát, hogy a fiatalokat be kell vonni, mert majd később ezekből a fiatal gyerekekből lesznek felnőtt zenészek. És segítettek, ha az ember tényleg odafigyelt rájuk, akkor ugyanúgy tőlük is lehetett tanulni zenét, viselkedést, minden mi egymás. Nagyon, nagyon, nagyon nagy, óriási különbség volt Budapest és a többi város között, mert igazából hát Sárospatak olyannyira kis város volt, hogy az 15 ezer fős városról beszélünk, ami egyébként egy gyönyörű város, hát aki járt ott, az tudja, meg egy történelmi város, de ilyen szempontból, tehát zenében való tanuláshoz, tehát az nemhogy nem volt elég, semmilyen nem volt. Tehát itt az úgy is fogalmaztak, hogy aki nem járt Pesten, az nem járt a tisztító tűzbe. Tehát ahhoz, hogy valaki igazi zenész legyen, muszáj, hogy Budapestre kerüljen. De én azt hiszem, hogy ezt sok más ember is alá tudja támasztani, mert nem én vagyok az egyedül, aki vidékről jött Budapestre, hogy zenészé váljanak, meg jó zenészé, meg a lehetőséget, hogy megtalálják, megkeressék és megtalálják. Sok száz család van, aki elindult azért abba az időbe.
0: Természetes, hogy szükség van egyfajta gyakorló helyre ahhoz, hogy az ember elsajátítsa ezt a szakmát. Hiszen ezt iskolai keretek között akkor még csak a Rajkóban tanították, aminek szintén volt ugyebár egy gyakorló iskolája, mondjuk így, illetve gyakorló műhelye, a Hoteli Fiúság, amit szintén megemlítettünk. Tehát az, hogy ezek a gyerekek minden nap muzsikáltak, és tanulták a szakmának a trükkjeit, a dalanyagát, tehát tulajdonképpen mindent, ami ehhez szükséges. Akár csak a viselkedés kultúrát, hiszen ez is nagy mértékben hozzájárul. Hogyne. Az egészhez. Ez is az egésznek egy része.
1: Hogyne, abszolút.
0: Ez a Hoteli Ifjúság, ez adott volt, úgymond iskolai keretek között, de aki viszont nem iskolai keretek között akarta ezt a tanulmányát folytatni, illetve nem így tudta folytatni, annak viszont rengeteg lehetősége volt ezekben a egyéb zenekarokban, amik professzionális zenekarok, és akkor ott elsajátíthatta a zenekarban.
1: Hogyne?
0: Erre sajnos ma már nem nagyon van lehetősége a fiataloknak. Tehát ez nagyon rányomja a bélyegét a következő generációra.
1: Igen.
0: Beszéljünk egy picit arról is, hogy 10 éves korodban kikkel muzsikáltál, kik voltak azok a nevek, akikre büszke vagy még a mai napig?
1: Hú, hát nagyon-nagyon sok emberrel muzsikáltam. Uh-huh. 18 évesen kezdtem be a Kulacs étteremben ifjabb Róka Sándorhoz. Tehát az egy óriási dolog volt, ugye, mert a Róka Sándor az egy etalon volt, ugye. Hát az,
0: így van.
1: Itt nem is tudom, hogy mit kell még ehhez hozzátenni. A kocsiba asszolt, a otthon a magnóba asszolt, a Járóka, Járóka, mivel Járóka, ugye Pest amúgy is Járóka orientált volt, és 18 évesen a Kulacs étterembe bekezdtem Járóka Sándorral.
0: Hát ez egy óriási megtiszteltetés.
1: Hát ez egy hogy is mondják a mai, nagyon szépen mérföldkő, de hát...
0: ez finoman van kifejezve.
1: De természetesen nem, hát ez egy óriási dolog volt. Uh-huh. Óriási dolog, egy óriási megtiszteltetés. Hát ugye tényleg, hogy nem fanok voltunk, hanem a csodálói. Tehát ez egyszerűen voltak olyan fiatalok, akik még a cigarettázását is akarták utánozni, meg a menését, meg hát bele volt szédülve mindenki, annyira maga a jelenség is olyan volt a Róka Sándornak. De 10 éves koromban már, amiért ismét csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, játszottam ifjabb Sánta Ferenccel is. De játszottam Lendvai Csócsi Józseffel is 10 éves koromban. Tehát mondhatni azt, hogy 10 éves koromban már nagyon-nagyon komoly nevekkel együtt játszottam. Nagyon hálás vagyok a sorsnak. Uh-huh. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt a lehetőséget megkaptam. Ezek elkísérnek, ezek az élmények a sírig egy embert, én úgy gondolom.
0: De hát aztán, hogy én kiemeljek néhány nevet még azok közül, akikkel muzsikáltál, nyilván számos prémással játszottál, de többek között Lakatos Miklós, Kálai Kisernő, bocsánat, mint tarnétművész, Boros Lajos, Lakatos Robi, akivel most ugyebár nem sokára fel is lépsz megint egy színpadon, Sárközi Lajos, és hát Járóka Sándor, akiről már beszéltünk, és akkor még sorolhatnánk.
1: Igen, hát még volt sok, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy úgy egészében hálás vagyok Istennek mindenért. Mert ugye régen volt egy olyan közmondás, amikor még ez a zene nagyon élő volt, akkor azt mondták, hogy az nem is lehet jó tagember, aki egy emberre muzsikált egy prímással.
0: Most pedig következzen Jónás Géza címpalom művésztől, Édesanyám, kössön kendőt.

0: Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúm második részét hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták. Tartsanak velünk a folytatás érdekében.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100,3 Rádiódikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik. Itt a 100.3 Rádió Dik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadás módja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretete. Bangó Margit 1950. április 4-én született Budapesten, roma családban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez, amely később egész életének meghatározó részévé vált. A roma közösségekben a zene hagyományosan nem csupán szórakozást jelentett, a családi összejövetelek, ünnepek, esküvők és egyéb más fontos események természetes része volt. A zenei tehetség kibontakozásában nagy szerepet játszott az a közeg, amelyben felnőtt. A dalok és a muzsika nem feltétlenül színpadi produkcióként jelentek meg először, hanem a mindennapi élet részeként. A családi éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigányzene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigányzenei hagyomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelmének fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában rejlik. A roma kultúra képviselete. Bangó Margit pályájának egyik fontos aspektusa a roma kultúra képviselete. A roma művészeknek sok esetben kettős feladatuk van. Egyszerre vannak jelen a többségi társadalom kulturális életében, miközben saját közösségük hagyományait és értékeit is viszik tovább. Bangó Margit esetében a roma identitás és a zene szorosan összekapcsolódik. Művészetével olyan közönséghez is eljutott, amely számára a roma kultúra elsősorban a zenén keresztül vált megismerhetővé.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
5: A cigányok eredetmondái hasonlóan más népekéhez a műfaj általános jellemzői mellett sajátos motívumokat tartalmaznak. Ezek az etnikum eredetét, kultúráját, életmódját, gondolkodását, szokásait magyarázzák. Naív szemléletük leginkább a varázsmesékkel és a mítoszokkal rokonítja őket, közös bennük a csodatétel. Ez a hasonlóság befolyásolja műfaji besorolásukat is. Gyűjteményes kiadványokban a mesékkel együtt jelennek meg. Műfaji megjelenésüket először a mesével párhuzamosan kezdték alkalmazni. A német népmeséket összegyűjtő Grimm testvérek árnyaltabb meghatározása szerint a mese költőibb, a monda pedig történetibb, továbbá a monda rövidebb a mesénél, előadása tárgyilagosabb. Ezek az archaikus teremtéstörténetek a cigány folklórban is meseként léteznek, az elképzelt keletkezések ugyanis az epikumban megformált csodás események közé tartoznak. Az eredetmondák döntő többsége vándormonda, különösen érvényes ez a cigány folklórra. A folytonos változás eredményeként a cigányok eredetmondáinak nincs műfaji megkötöttségük. Lehetnek mesék, mondák vagy legendák is, olyan epikus alkotások, amelyek a természeti jelenségek, az égi testek, az emberek, a növények és az állatok, a tárgyak és eszközök teremtéséről, tulajdonságaik, eredetéről, változásainak okáról szólna. A cigányok bőrszínének eredete több változatban is él a cigány folklórban. A vándorcigányok a madaraktól származtatják magukat, így magyarázzák helyváltoztató, szabad életmódjukat. Mások a bibliai teremtés nyomán Isten teremtményének tartják magukat, agyagból formált és kemencében tévedésből túlégetett emberfajtának. Egy másik eredetmonda szerint mindenféle magot termő fa gyümölcseként lettek a cigányok. A cigányok bőrszínének eredete távol innen oly hazában, hol örökös kánikula van, lakott több ezer évvel előtte egy Szint nevű fiatal király, aki azt vette fejébe, hogy ő a világ legszebb asszonyát veszi feleségül, mivel pedig azt helyébe nem hozták, útra kelt, hogy felkeresse. Hosszas vándorlás után feltalálta, akit keresett, a tűzkirály palotájában, ahol lángok között lakott. El is vette azonnal, ám bár apja, az öreg király jó akarólag figyelmeztette, hogy leánya valamikor nagy szerencsétlenséget fog hozni országára. 12 évig semmi baj sem történt, sőt minden esztendőben egy fiúgyermekük született, kik közül egyik szebb volt, mint a másik. A 13. évben a gyermekáldás elmaradt, de helyette szép királyné tüzet kezdett izzadni és köpni úgy, hogy amihez csak közeledett, az tüzet fogott és égett, míg el nem oltották. Az emberek menekültek oldala mellől folyókba, tavakba. Végre maga a király is kénytelen volt vala fiaival együtt őt elhagyni, hogy pecsenyévé ne váljanak. De mivel ők távoztak legutóbb, bőrük a tűztől megbarnult, és ez átszármazott utódaikra, a cigányokra. Ezek ma is barnábbak, mint a többi emberek, kik nem a tűzkirály véréből származnak. Ez Zámoyi Varga Mihály közleménye, és a cigányok eredetéről szól.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik Roma hírei. Időjárás.
6: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol nem várható. Napközben 27-33 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Közlekedési hírek.
6: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton az Árpád híd

0: utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: kapcsolódik. Rólunk neked.
1: Jó reggelt, jó reggelit kívánok mindenkinek. Augusztus 13-a van és csütörtök. Hát hál' Istennek, hogy nem péntek. Ugye a babonásoknak ez a nem túl kellemes nap lenne, hogyha ma péntek 13 lenne. Úgyhogy örüljünk neki, hogy csütörtök van. Ráadásul ma van a balkezesek nemzetközi napja, kereken 50 esztendeje. Ünnepeljük ezt, hogyha lehet így mondani, márpedig miért ne lehetne, hiszen 76 óta augusztus 13-án ünneplik a balkezesek napját, itt írja is a kis bejegyzés. Ezen a napon rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a balkezesek problémáira, a jobbára jobbkezesekre tervezett világban. Szinte senki nem tekinthető tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk csak balkezesnek, azokat az embereket, akik íráshoz, kézi munkához elsősorban a bal kezüket használják. Ha a balkezesek aránya Ázsiában kisebb, ennek valószínűleg vallási okokra visszavezethető tiltás az eredete. Hűha, nagyon érdekes ez szerintem. Aztán kereken 100 éve született Fidel Castro, kubai politikus, aki 1965 és 2008 között Kuba első számú vezetője volt. Hát nem aprózta el. 1503 éve választották meg első János pápát. Képzeljétek el, hát ez nem ma volt, ugye? Ma született Lucy Stone 208 évvel ezelőtt, ő egy amerikai feminista, a nők jogainak pártfogója volt. Aztán 127 éve született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültség, keltés, a borzongás nagymestere. Hát például ugye a híres Pszichó című film, az az ő szüleménye volt, vagyis hát ő rendezte ezt a filmet, illetve a Madarak, úgyhogy nagyon-nagyon kemény az a film, tehát hogy tényleg csak erős idegzetűeknek szeretném javasolni, aki ne adj Isten nem látta volna még, de hát szerintem biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan látták már azt a klasszikus Pszichó című filmet. Na és végül, de nem utolsó sorban, 105 éve született Sarkadi Imre, Kossuth-díjas író, újságíró és dramaturg. Megyünk is zenélni, gyerekek!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hamarosan 7:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá az utakra, mi a hír. Azt mondja, hogy a 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 12-es, a 12A és a 14-es villamos helyett pótlóbuszokkal lehet utazni. A 147-es autóbusz és a 930-as éjszakai járat terelve közlekedik Megyer felé, nem érinti az újpesti piac megállót. A 126-os, a 296-os, valamint a 296A autóbusz Káposztásmegyer-Szilaspatak, illetve Újpalota-Szent Mihály út irányú Káposztásmegyer-Mogyoródi patak megállóját áthelyezték a Homoktövis utcába, a Körösbánya utca és a végállomás szervizútja közé. Na, hát igen, ott az Újpest központnál le van ott zárva, amit már említettem is, ugye a 12-es és 14-es villamos miatt, úgyhogy figyeljetek oda, kedves újpesti lakosok. Na, most pedig zene következik, és nem sokára jönnek a roma hírek.

0: kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus-Patai Anna jóvoltából. Úgyhogy füleljetek!
2: Rádió D-k roma híradója, Patai Anna vagyok. 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A roma nők helyzetéről kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-kben.
2: 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A miskolci görög katolikus roma szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a nemzetközi roma nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyés püspök, Makkai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makkai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttérre találjanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott. A jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket. Többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket. A 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt. A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrián szociológus, az UCU alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai Nemzetközi Roma Naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepelt egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Andrával. Balog Adrien újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok, az utóbbi az Amarodrom, Roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai, minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, fekete bőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyen a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határa roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, Magnóval vagy akár Magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről, vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A falubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőzt vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Készült a médiatanács támogatása.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
1: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
2: Per.
1: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
2: Csak ez a has. Csak ugye?
1: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kulturális tábor rendezésére nyert támogatást a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy olyan tábor megvalósítására nyert támogatást, amely kulturális értékeket örökít tovább. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyert. A Roma kultúra népszerűsítése a Nagymányoki Gyerekek Körében című napközis jellegű roma tábor megvalósítására. A tábor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyszínén kerül megrendezésre 2026. augusztus 24-e és 28-a között. A tábor a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jóvoltából valósul meg, melyhez támogatást kapott a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A roma táboroknak különleges és nagyon fontos szerepük van a roma közösségek életében. Ezek a táborok nem csupán nyári programokat vagy kikapcsolódási lehetőséget jelentenek, hanem olyan közösségi terek, ahol a fiatalok megismerhetik a saját kultúrájukat, hagyományaikat, történelmüket és értékeiket. Egy roma tábor egyszerre lehet az összetartozás, a tanulás, a barátságok kialakulásának és az önbizalom erősítésének helyszíne. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. A zene, a tánc, a mesék, a nyelv, a kézművesség, a családi hagyományok és az idősebb generációk történetei mind olyan értékek, amelyeket fontos továbbadni a fiatalabbaknak. A mai világban azonban sok hagyomány egyre könnyebben háttérbe szorulhat. A roma táborok lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyermekek és fiatalok ne csak könyvekből vagy az interneten keresztül találkozzanak kultúrájukkal, hanem személyes élményeken keresztül is megtapasztalják annak szépségét. A táborok egyik legfontosabb feladata a közösségépítés. Sok fiatal olyan programokon vehet részt, ahol hasonló háttérrel, élményekkel és érdeklődéssel rendelkező társakkal találkozhat. Együtt énekelhetnek, táncolhatnak, zenélhetnek, beszélgethetnek, sportolhatnak és különböző programokon vehetnek részt. Ezek az élmények olyan barátságokat alakíthatnak ki, amelyek akár hosszú éveken keresztül megmaradhatnak. A közös élmények által a fiatalok megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, és egy nagyobb közösséghez tartoznak. Különösen fontos az is, hogy a roma táborok pozitív mintákat mutassanak a fiatalok számára. A táborokban találkozhatnak olyan roma emberekkel, akik tanulmányaikkal, művészeti tevékenységükkel, munkájukkal vagy közösségi szerepvállalásukkal példát mutatnak. Ez azért jelentős, mert egy fiatal számára sokszor nagyon sokat számít, ha olyan embert lát maga előtt, aki hozzá hasonló háttérből indult, mégis komoly célokat ért el. Ez erősítheti a továbbtanulás, a szakmaszerzés és az önmegvalósítás iránti motivációt is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol nem várható. Napközben 27-33 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Közlekedési hírek.
7: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 telefonszámra.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Hát picit előre rohanok most az időbe programajánlás szempontjából, ugyanis szeptember 11-én egy vadonatúj musicallel, illetve rock operával, rock musicallel, ki hogy szeretné nevezni, kezdi meg az évadát a Budapesti Operett Színház, méghozzá a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musicallel, nevezzük így akkor a történetet. Egy fiatal király, aki tudta, hogy hatalmas túlerő közeleg, mégsem fordított hátat országának. Egy nemzet, amely történelmének egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el, mégsem tűnt el. A Mohácsi csata 500. évfordulójára született Mindig itt leszünk Mohács 500 című Szomor György által írt rockmusical, második Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsánát idézi meg a helytállás, az áldozat és a remény történetét. Mohács elveszett, de a magyar nemzet megmaradt. Na nézzük akkor a premier szereposztást. Ahogy említettem, magát a zenéjét szerezte és a dalszövegeket, illetve magát a szövegkönyvet írta Szomor György. Második Lajos szerepében Tasonyi Balázs, Habsburg Mária, Nagyalma Virág, második Ulászló, Szomor György, Anna királyné, Lipics Franciska, Szapolyai János, Kocsis Dénes, Szapolyai György, Földes Tamás, Tomori Pál, Sándor Péter, Első Szulajmán, Szabó Máté, Bakócz Tamás, Magócs Ottó, Verbőci István, Nagy Lóránt, Udvari Bolond, Tóth Norbert, Bornemissza János, Miklós Attila, Ősi Árny, Kis Balbinát Ádám és ifjabb Szulejmán, Szomor Bendegúz. Az előadás rendezője pedig Homonnai Zsolt, úgyhogy már most tudtok rá ugye jegyet venni, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab előadás lesz belőle, rögtön egymás után, tehát szeptember 11-től lesz ez 21-éig, és így oszlik el ez a 8 előadás, tekintsétek meg az Operett Színháznak a honlapján, és ugye természetesen kettős, illetve hármas szereposztás van, úgyhogy már most meg tudjátok nézni, hogy melyik szereposztás nektek a legszimpatikusabb, és tudtok rá jegyet vásárolni. Zene!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ránézek az utakra, hogy mi hírek vannak. Tart a vízvezeték javítása a 11. kerület Neszmélyi úton, ezért továbbra is egyirányú a Menyecske utcától a Péterhegyi útig. A Menyecske utcából nem lehet jobbra a Neszmélyi útra kanyarodni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Tart a felújítás a 9. kerület Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamosinekre terelik. Tart a felújítás a 6. kerület Révai közben és környékén. Lezárták a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között. A Révai közt már korábban lezárták. És végül, de nem utolsó sorban, a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Erre figyeljünk majd oda. Most pedig figyeljünk ide, mert jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó, most már a hallgatók és én is nagyon sok szót megtanultunk lovári cigány nyelven, és úgy gondolom, hogy egyre könnyebben állnak a számra a szavak, és egyre könnyebben tanítasz nekem dolgokat, de remélem, hogy nem bíztam el magam, hanem ez tényleg így van, és nem csak könnyű szavakat tanítasz nekem.
2: Nem, remélem, hogy ez nem így van. Itt a rádióban rengeteg zenét hallgatunk. Az énekes, képzeld el, úgy van, hogy Gyila Bátori.
3: Gyila Bátori.
2: Így van, igen. A Gyila Béla az énekel, és abból jön, hogy Gyila Bátori, azt jelenti, hogy énekes. Szityúvászlosásza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 93 Rádió D. Menge Penas, rólunk, neked.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok ismételtem mindenkinek. Utoljára köszöntelek benneteket ugye egyedül, hiszen nem sokára csatlakozik hozzám Zsuzsi, és kezdődik a süs felnap. De előbb egy hír, ugye? Azonnali kormányzati beavatkozás sürget Budapest romló közbiztonsági helyzete miatt a főváros több kerülete. László Imre 11. kerületi polgármester kezdeményezéséhez eredetileg a belső kerületek Ferencváros, Erzsébetváros, Józsefváros és Terézváros csatlakoztak, majd a 13. kerület is. Ajaj. Újbuda polgármestere Hinz György figyelmeztetett, az elmúlt hónapokban, különösen tél végén és tavasszal nagyon megnőtt a vidékről érkező palackgyűjtők és az új szerhasználók száma az utcákon. A polgármesterek 5 pontban fogalmazták meg, mit várnak a belügyminisztériumtól. Megkeresték a kezdeményezésben résztvevő Pikó Andrást, Józsefváros polgármesterét a kialakult helyzettel kapcsolatban, de ő egyelőre a cikk megjelenéséig nem válaszolt. Hát igen, a 8 a legkeményebb kerület ilyen szempontból, de ez már nem új keletű viszont, tehát hogy ez nem most nőtt meg ez a szám. Ugye erről már én is többször beszámoltam, mi ugye például a 8. kerületben laktam. Azt mondja, mindannyian ugyanazt tapasztaljuk. Az utcákon egyre súlyosabb a szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg. Ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik, nyomatékosított a közös nyilatkozatában 4 polgármester, a 9., a 7., a 8. és a 6. kerület polgármesterei. Budapestnek most szüksége van több rendőrre, működő ellátórendszerre és hatékonyabb helyi eszközökre, emelték ki a polgármesterek. A követelések között szerepel a 30%-os Budapest pótlék a rendőröknek, a nemzeti dohányboltok önkormányzati szabályozása, az objektív felelősség kiterjesztése a kamerás rögzítésekre, a 24 órás rendőri jelenlét a csomópontokban, valamint az éjjeli menedékhelyek belépési küszöbének csökkentése. Hát reméljük a legjobbakat, mert ezek nagyon jó pontok, és ez még csak a fele vagy negyede, amit a polgármesterek kérnek, úgymond, inkább a fele. És nagyon-nagyon jó dolog ez, hogy így összeállt több polgármester, és így együtt kérik a belügyminisztériumot, hogy lépjenek az ügyben. Fontos lenne. Én is azt gondolom, hogy Budapest már nem az a Budapest, ami pár éve volt. Folyamatos romlás van, még a legjobb kerületek legjobb részein is jelennek már meg sajnos zűrös alakok. Olvasni olyanról, hogy például legutóbb én olvastam, hogy az Újpest központban lévő Spárban egy fickó bement és elkezdett lopkodni, és mikor valaki szóvá tette, akkor elkezdett mindenkit ütlegelni. Szóval ilyen durva és csúnya dolgok történnek. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, hogy ezek mi hamarabb meg fognak oldódni, vagy legalább lépéseket tesz, akár egy belügyminisztérium, akár pedig a fővárosi hivatal, aki alá tartozik ez, hogy meg tudják tenni, azoknak kell intézkedni mi hamarabb. Na, most én pedig zenélni fogok, utána a 9 után jövök vissza, de akkor már, ahogy említettem, Völgyi Zsuzsival, és kezdődik a süsfelnap, úgyhogy maradjatok ti is velünk.

0: Nem csak romáknak, rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Digben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Lejárt műszaki miatt akarták igazoltatni a rendőrök annak az autónak a sofőrjét, aki menekülőre fogta, közben pedig számos balesetveszélyes és szabálytalan manővert hajtott végre. A kocsiban a sofőrön kívül négyen utaztak, akik menet közben kiugrottak az autóból, egyiküknek sem lett semmi baja. A menekülő sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról és egy napraforgó táblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgás képtelenné vált és a szántó földön kigyulladt. A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A Tudományos és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikushoz köthető kutatóközpont, a CMF is az államhoz kerül az élvonal alapítvány megszüntetésével párhuzamosan. A tárca közlése szerint a cég jogi státusza egyelőre nem változik, továbbra is non-profit KFT-ként működik tovább, de a jelentős állami támogatásban részesült szervezet vagyona, beleértve a cég vagyont is, augusztus 31-ével visszaszáll az államra. A Telex cikke szerint a CMF 2026 végéig összesen 48,64 milliárd forintos finanszírozási kerettel számolhatott, amelyből 45,17 milliárd forintot már meg is kapott. A lap szerint különösen árulkodó, hogy a 2026-ra előirányzott közel 27 milliárdos keret több mint 80%-át már az év első negyedévében, még a választások előtt kiutalták a cégnek. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvívő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40% a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dig hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol nem várható. Napközben 27-33 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Közlekedési hírek.
2: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Addig is szíves türelmüket kérjük.
1: 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
2: 9 óra múlt 18 perccel csütörtök van, és augusztus 13-a. Csodaszép reggelt mindenkinek, és itt van Zsuzsán, gyerekek. Itt van mellettem.
3: Itt vagyok már. Helyett szép jó foglal. Reggelt.
2: Na, jó reggelt kívánok.
3: Van, amikor sajnos igen, az élet közbe szól, és az ember nem tudja úgy végezni a munkáját, ahogyan a hétköznapokban megy a rutin, meg szeretné, úgyhogy ilyenkor vagy én, vagy a Gyuszi ilyenkor távol maradunk, de egyébként elmondhatom, hogy mi történt, mert valószínűleg a Gyuszi
2: én nem mondtam el.
3: Nagyon indiszkrét.
2: Abszolút.
3: Igen.
2: Annyit mondtam, hogy családi okok miatt vagy volt, távol. Igen,
3: sajnos édesanyámat elvitte a mentő, és az Országos Kardiológiai Intézetbe kapott egy ágyat a sürgőségén, és hát itt ez volt leginkább a probléma, úgyhogy most a mindennapjainkat ez veszi körül. Ez egy nagyon nehéz időszak, amikor az embernek kórházba kell járni, főleg az édesanyját kell napi szinten látogatnia, ápolnia. Nem az a nehéz, hogy látogatni kell nyilván, hanem maga az ezzel járó információk, hogy minden nap valamit megtud az ember, a gyógyulási idő, valószínűleg itt most lesz egy műtét is, ami előtt még várakozunk, és hát ez egy hosszú út lesz, és hát bizony ez nem tapsolva meg, ugrándozva, nevetgélve megyünk végig ezen a hosszú úton. Na, ennyit tudok erről elmondani, viszont azt még hozzáteszem, hogy nagyon kedvesek az ott dolgozók, figyelmesek, törekszenek arra, hogy minden a legnagyobb rendben legyen nyilván, de azért sok aggódás, meg az egész azért felemészti az embert, és bizonyára hallani a hangomon is most, hogy nem az a fényes, csicsergős, mint szokott lenni.
2: Reméljük, hogy azért majd ez változik, mert nyilván azért nem szabad a hallgatókat elsiratni, de nyilván persze ez teljesen érthető ilyenkor az embernél, hogy vannak ilyen napok, vagy hát nem könnyű napok az ember életében, de hát teljes mértékben megérti ezt az ember, igen, ilyenkor szerintem.
3: Igen, úgyhogy majd azért törekszünk arra, vagy hát legalábbis én személy szerint törekszem majd arra, hogy egy kicsit eltereljük az én figyelmemet is.
2: Hát pont ezt akartam mondani, hogy
3: majd igen. Ez lesz most a feladatom, hogy fölvegye nekem a bohóc sapkát, aztán megrángatom
2: a fejemet. Igen. Igen, nekem például nagyon sok helyzetbe segített a munka, tehát hogy én abszolút egy ilyen típus voltam világéletemben, nekem a cirkusz is rengeteget segített, mit tudom én, volt olyan, hogy előadás előtt tudtam meg, hogy meghalt nagypapám, akit nagyon-nagyon szerettem, és hát ugye nekem egy nagyszülő párosom volt, ugye a mamám halt meg előbb, utána pedig nagypapám, és nagyon sokat segített az előadás.
3: Igen. A show business az ilyen, hogy...
2: Vagy itt a rádió is, akár tavaly meghalt ugye anyám kedden, szerdán nem jöttem be, de csütörtökön már itt voltam. Uh-huh. És azért, mert szerintem ez jobban segít, mintha magad otthon vagy ezzel. Mit tudsz csinálni? Mit tudsz csinálni? Tehát, hogy ez
3: hát jó,
2: az, hogy szomorkodsz otthon,
3: persze,
2: meg...
3: De nem vagyunk egyformák, és tudod, nem mindenki tudja jól
2: persze.
3: Egyformán ugyanúgy kezelni a dolgokat, tehát, hogy van, akinek ez, meg ez azon is múlik, tudod, hogy ki mennyire van szorosabb kötelékbe azzal a családtaggal, vannak olyan szülő-gyerek kapcsolatok, ahol nem annyira szoros,
2: persze,
3: nem beszéltek minden nap, nem vagytok úgy egybe, de vannak, de az, például a mi kapcsolatunk anyukámmal, az egy nagyon, nagyon összefűzött, nagyon szoros kapcsolat, ahol minden nap találkozunk, mi minden nap szinte együtt vagyunk, nincs olyan reggel, hogy ne beszélnénk, és tényleg nincs olyan nap,
2: igen,
3: hogy
2: én tudom, hogy ti nektek, mert te nyaraltok is együtt, meg mindig számíthatsz rá, hogyha Glóriára vigyázni kell, meg stb.
3: Meg mindenbe.
2: Persze, nem más. Nem, csak ezt azért mondom, ez egy általános dolog szokott igen lenni, hogy a show business, hogy mondtad is, hogy az ilyen, hogy nagyon sokat tud az ember segíteni a munka.
3: A olyan, munka is,
2: hogyha
3: igen.
2: Hogyha van egy ilyen esemény, hogy az embernek egy családtagja kórházba kerül, vagy ne adj Isten meg is hal, akkor igen, az embernek nagyon sokat tud szerintem segíteni az, hogy mondjuk nem egy gyárba, például nem lenézve a gyári munkásokat, félre ne értsük, csak hogy az ugye sokkal monotonabb munka, hogy állsz mondjuk egy futószalag mellett.
3: Több
2: és mondjuk,
3: időd van gondolkodni.
2: Igen, úgy itt már ugye rutinból rakod, mit tudom én, a kulacsnak a tetejét, következő cikk, következő.
3: Ott van idő gondolkodni, igen. De mondjuk a mi esetünkben, ahol mondjuk mi kommunikálunk, meg együtt vagyunk, meg beszélgetünk, itt meg ugye témák is vannak, itt azért van arra lehetőség, hogy egy kicsit az ember más irányba terelje a gondolatot.
2: Igen, legalább arra a pár órára, amíg az ember csinálja, igen, mert aztán utána úgy is, igen, akármi van, mit tudom én, legyen ez, igen, hogy az embernek beteg egy rokona, vagy elhúny, vagy válófélbe van, vagy mit, bármi, tehát bármi nehézség, ami az életbe adódik, arra a pár óra hosszára még az ember ki tud kapcsolni, az azért is jó, mert legalább tényleg nem 0-24-be arra a bizonyos dologra gondol. Szerintem én mindig így éltem meg mindent amúgy, minden, mert akár legyen, mondom, az egy haláleset, egy szakítás, egy betegségem, vagy bármi, mindig arra a pár órára, mondjuk most a cirkuszt veszem alapul, arra a 2,5 óra hosszára totál kikapcsolt, és utána véget ér, lecseng az utolsó zene, kilépsz a függöny mögül, vagy műfüggöny mögé a backstage-be, és utána persze megint, hiszen az ember ilyen, hogy utána rögtön visszakapcsol az agyad, de nyilván arra pár órára viszont iszonyatosan jól ki tud ezt kapcsolni, és nem egy ilyen színész sztori van színházakban is, hogy kapták az infót előadás előtt, vagy előadás közben, hogy kórházba került ez, vagy meg is haltak el, mint ahogy mondom, nálam is konkrétan az volt, hogy előadás előtt egy 20 perccel kaptam az infót apámtól, hogy mikor meghalt nagypapám, már 10 éve körülbelül, vagy 8 legalább, és 20 percem volt így fölrázni magam, hogy akkor jó, oké, sajnálni fogom, mert nagyon szerettem az öreget, de most előadás van, és azt az 1400 embert, aki beül, azt rohadtul nem érdekli, hogy neked mi fájdalmad van. Rohadtul nem érdekli. Igen. Legyen fájdalmad, igen. Mert ember vagy persze.
3: Vagy akkor menjél haza.
2: Pontosan. Tehát, hogy ugyanezt gondoltam én is, hogy azt az 1400 ember nem érdekli, azt sem, hogyha másnaposan mész persze. Be, ha betegen mész be, ha egy családtól. És ez egy nagy igazság, és ezt mondom, tényleg nagy színész legendáktól is hallani ilyen interjúkba, hogy tényleg volt olyan, hogy valakinek a feleségét vitte el épp a mentő aznap este, mikor ő, nem tudom, Hamletet játszott a Nemzeti Színház nagy színpadán, és nem tudom, és bizony olyankor
3: a show must go on. Ezt nem véletlenül énekelte meg Freddie Mercury.
2: Igen. Sajnos ez egy, vagy nem is sajnos feltétlenül, mert tényleg szerintem nekünk, akik ebben a szakmában dolgozunk, ez ad egyfajta erőt, vagy tud adni egy erőt. Én például azért is ragaszkodtam ahhoz is, amikor tavaly nyáron meghalt anyám, hogy mondom, én akkor már hajnidva, amikor beszéltem telefonon, zárója főszerkesztőnk, hogy mondom, jó, másnap nem jövök be, mert akkor találkoztunk öcsémmel, meg izémitől, de a második nap már bejöttem, mert mondom, most minek üljek otthon? Minek üljek otthon? Tehát most mitől lesz attól jobb? Vagy min változtatok? Vagy nem tudok semmit még intézni sem, mert nagyon friss minden még. Mit csináljak? Inkább itt vagyok, és terelem magam, amit te is mondtál, hogy egy teljesen más téma köré építve beszélgetni, akár még szórakoztatni is, tehát hogy én abszolút ennek a híve vagyok ilyen szempontból.
3: Nehéz ez, mert itt most ez esetben egy gyászról beszélünk, és a gyásznak a feldolgozásának is vannak folyamatai, meg ez is ember válogatja, hogy ki hogyan dolgozza fel a gyászt, és az sem mindegy, hogy ki az, akit gyászolunk, tehát hogy mennyire volt közel, mennyire volt erős a kapcsolat, tehát hogy ennek is vannak azért fázisai, fokozatai, van, aki a gyászba teljesen beletörik, beleroppan, és van akinek megy az élet úgy tovább, hogy összeszedi magát, rövidebb időintervallum alatt így megrázza magát, de én nagyon tisztelem és becsülöm azokat az embereket, akiknek ilyen nagyon könnyen megy, de félre ne értsék azok, akik most kapcsoltak ide, tehát nem a halál lesz a témánk itt egész nap, meg nem a gyász feldolgozása, de szoktunk azért ezekről is beszélni, meg hát hál' Istennek most jelen pillanatban nem arról van szó, hogy persze. Meghalt volna
2: nem,
3: valaki.
2: Persze, de nézd, ez mindenkit érintő dolog szerintem, tehát hogy igen, pontosan igen. Több ilyen típus van, de nem is kell messzire menni, én és öcsém között is más volt a feldolgozási idő például, tehát hogy öcsémnél teljesen sokkal lassabb volt, és sokkal nehezebben ment, de ő is tudta, hogy az a feladata, hogy jó, vissza kellett mennie Ausztriába, dolgozik, focizik, tehát ment tovább neki is az élet, tehát ő se maradt otthon, és zárta magára, és húzta le a sötétítőt, és látod, ült otthon.
3: Itt látszott, hogy más a kapcsolat minősége, más volt az övé, meg anyukátokkal, meg más a tiéd.
2: De mondom, ugyanazt csinálta végül is, csak annyi, hogy neki lélekbe tudom, hogy nehezebb volt, hiszen beszélgettünk.
3: Neki több idő volt.
2: Igen, neki több idő volt, lélekbe belül, de kifelé nem, mert kifelé mondom, ő is rögtön, hát muszáj is volt neki, azt hiszem júniusban halt meg anyánk, ő neki is ilyen július eleje közepe fele vissza kellett menni Ausztriába. És ment, és dolgozott, és focizott, és csinálta.
3: A munka az mindig egy jó terápia is tud lenni.
2: Abszolút.
3: Vagy a nyaralás. Tehát a munka, nyaralás. Munkaterápiát szokták fölírni azoknak az embereknek, akik nehezebben kerekednek túl valami életadta nehézségen. Tehát a munkaterápia az egy jó elterülő. Főleg akkor, hogyha a munkahely az jó, vagy hogyha szereti az ember csinálni a munkáját.
2: Hát megnehezíti még az is, ha mondjuk egy mocski helyen dolgozol, ahol nem túlzottan vannak veled ott jó fejek, nincsenek ott barátaid, nincsen jó közeg, akkor az még pluszban megnehezíti. Sőt, hát valakit az betegít meg, azt tud tényleg depressziósá tenni, azt tud tényleg bármi fizikai tünetet is produkáltatni veled, hogyha olyan munkahelyen dolgozol.
3: Az biztos, hogy ez nagyon kétélű fegyver, mert vagy jó az a munkakör, és tényleg szereti az ember, és feltölt, vagy ahogyan már mondtad, vagy abból tudsz egy csomó negatív dolgot hazavinni, megbeszívni, és ezáltal a lelki betegségek is nagyon egyszerűen támadnak. És amikor már jön egy lelki betegség, akkor könnyebben is betegszik meg az ember fizikailag
2: is. Így van. Ezt mondom, ezt tapasztalatból mondom, nem én, hál' Istennek, de igen, feleségemnek volt ilyen munkahely, ahol konkrétan ő már fizikai tünetet produkált, olyan stressz érte, meg olyan rossz körülmények, vagy a körülményeket ne úgy értsük, hogy izébe kellett dolgozni, nem tudom, ilyen föld alatti
3: bányába,
2: igen, hanem úgy körülmények, hogy a közvetlen környezete, és nem tudom, hogy az neki konkrétan egy olyan betegség, vagy ilyen fizikai tünetet produkált, hogy szednie kellett konkrétan gyógyszert rá. Tehát, hogy most hagyta abba egy hete a gyógyszerezést, és neki eddig sok kutyabaja nem volt, és reméljük,
3: mennyire
2: ez más
3: durva.
2: Se lesz.
3: De és hogy tudjátok, mi a legdurvább még? Meg tudod, mi a legdurvább még, Gyuszi, az, amikor gyerekeknél van egy olyan iskolai közösség, amiben a gyerek úgy megy be minden reggel, hogy megy a hasa, uh-huh. hogy fizikai tüneteket produkál,
2: igen.
3: hogy reggelente hány. Nekem a
2: igen.
3: barátnőmnek a kisfia így ment be reggel, és nagyon sok időbe került, míg kiderült az, hogy egy másik kisgyerek kirekeszti, bullyingolja, vegzálja, uh-huh. igen. De ez nagyon hosszú idő volt, mire tudtak róla beszélni.
2: Nem,
3: szégyelte.
2: Őszégyeljem a szívét.
3: Igen, pedig egy tényleg egy nagyon jóra való, igazán tényleg egy jó gyerek.
2: Jó gyerek.
3: Igen, és kikezdték, és minden reggel hányás és hasmenés és fizikai tünetek, és akkor vizsgálták, hogy allergiás-e, tehát jártak gasztroenterológiára, hogy mi történik, mi teszik, tehát hogy nyilván onnan kezdték a gyomorpanaszokat feltárni az orvosok, hogy akkor lehet, hogy allergiás, aztán kiderült, hogy ez nem allergiás volt, ez lelki eredetű.
2: Lelki.
3: És egy gyereknél is már vannak ilyen tünetek, tud
2: hogy
3: egy gyerek is nyilván ilyeneket produkálni, tehát a lelki bajok annyi mindent vissza tudnak közvetíteni a szervezetre, és nagyon sokszor nem is tudjuk, de vannak olyanok, hogy mit tudom én, torokfájás, az egy ilyen kimondatlanság, tehát hogy amikor nem tudod kimondani,
2: igen.
3: fáj a torkod, vagy hogyha valami olyan történik az életedben, amit nem tudsz megemészteni.
2: Csak egy átok ragadtott, meg ki akarod mondani az átkot, csak ott ragadt az átok, ben ragadt. És utána, ha kimondod, rögtön elmúlik, és nem kell is strepsils, meg semmit szedni, csak beragad egy átok, van ilyen.
3: Vagy ha tovább mész, akkor mondjuk egy gyomorfájdalomnál a megemésztetlenség, tehát valami történik az életben, nem tudod megemészteni, és akkor ott a gyomor folyamatosan ad jeleket.
2: Vagy tényleg a félelem, amit én is mondtam, én is iskolába, hál' Istennek nekem ilyen bullying dolog nem volt, de senkit nem csak engem, hanem ott tényleg egy tök jó kis közösség voltunk, és viszont a ízéktől nagyon féltem, hogyha nem készültem, már pedig volt ilyen, hogy nem készültem mondjuk egy matek, vagy egy történelem dolgot, nem tudom. Reggel kototáki voltam.
3: Milyen
2: brutálisan. Úgy ment a hasam, hallod, mint hogyha szaladt volna.
3: Tehát, milyen stressz rak rá a gyerekekre az iskola, igaz?
2: Há,
3: mennyire
2: hogyne?
3: Durva. És
2: hogyne?
3: Megyünk át a felnőtt korba, jön még plusz rá egy másik olyan munkakör, vagy munkahely, ami még plusz stresszt okoz, de hogy ez a legfélelmetesebb, hogy már gyerekkorban is megvannak ezek a stresszek. Pont stresszelik a gyerekeket a jó jegyelérés érdekében, rossz lett a dolgozatom. Hát látom, a gyerekem másodikos kora óta stresszel azon, hogy ne kapjon fekete pontot, még akkor fekete pontrendszer volt, piros-fekete, ugye elsőben, másodikban, és aztán utána jönnek a többi stresszfaktorok. Ez nagyon nem jó. Ezen valahogy valamiképpen nagyon változtatni kéne, főleg az, hogy a gyerekeket ne stresszeljék. Azt kellene bevezetni, szóljál már, légy szíves, annak a képviselőasszonynak, aki az oktatásügyi miniszter, írja már neki, légy szíves, egy levelet.
2: Mi, már keresem
3: hogy
2: is.
3: Ne legyen az, hogy azon stresszelődnek, főleg alsóba, de inkább általános iskolába a gyerekek. Tehát valahogy azt kéne bevezetni, hogy egy olyan oktatási rendszer, hogy ne legyen teljesítmény alapú. Tudom, hogy ez nehéz, de valahogy mégis ez kellene. Mert hát ez nyilván a teljesítmény alapról tudják megmondani azt, hogy hol tart a gyerek. Tehát, de mégiscsak valahogyan ezt úgy kellene, hogy sokkal barátibbá kellene tenni, nem pedig befeszíteni a gyerekeket és
2: stresszelni. Értem a kérést. És
3: írjanak teszteket,
2: lenne.
3: Meg minden. Talán így a tesztek alapján menjenek ki a százalékok, meg minden, de hogy ne az legyen, hogy jaj, akkor ha nem bírom meg jól, akkor megbukok, akkor évet kell ismételni. Szóval, hogy valahogy valamit...
2: Tehát azt gondoltam, hogy csak gimnáziumtól kéne egy olyan rendszer, hogy legyen tétje a jegyednek?
3: Igen. Igen.
2: Az a baj ezzel, hogy tudod, mindig egy ok és okozat. Tehát ahhoz, hogy te, ha jól tanulsz, főleg már inkább felsőben, mert alsóban igazad van, alsóban én is azt gondolom, hogy inkább az legyen, hogy tényleg ez az írás-olvasás és alapvető számtannak a megtanulása
3: vagy
2: legyen a cél.
3: Egyezünk meg, legyen felsőtől, tehát legyen mondjuk ötödiktől.
2: Igen,
3: az,
2: igen, mert ott már azért számít, hogy hova vesznek föl gimnáziumba. Azért számít, hogy hova vesznek föl egyetemre, főiskolára.
3: Okay.
2: Tehát van
3: akkor
2: egy
3: ok és
2: okozat, de
3: akkor mondjuk 10 éves kor fölött, amikor már mennek felsőbe a gyerekek, akkor jöjjön be ez a fajta rendszer, hogy teljesítmény alap.
2: Hogyha rosszul nem tanultál, egyes.
3: Igen. De kicsikéknek az alsóba szerintem ezt pont ezzel még a tanulás örömét is el tudják venni.
2: Vagy meg se szerettetik, igen. Ebbe egyetértek, alsóba lehetne ez, de felsőben már mondom, muszáj az, hogy kapjál egyest, kapjál ötöst, hogy legyen meg a differencia. Mert akkor mi alapján vesznek föl valakit mondjuk egy nagyon komoly gimnáziumba, ahol tényleg mondjuk olyan tanításban és olyan oktatásban van részed, ami kimagasló, és mi alapján kerülsz mondjuk csak egy szakmunkás képzőbe.
3: Mondjuk vannak ilyen magániskolák, ahol alsóban még pontosan erről szól a tanítás, amiről én beszéltem most, és sokkal kiegyensúlyozottabbak azok a gyerekek, akik ebben a rendszerben van lehetőségük tanulni, mert pont, hogy nem stresszelődnek ezeken a dolgokon.
2: Én elhiszem ezt, hogy így van, és én mondom, én abszolút támogatom ezt, hogy elsőtől negyedikig támogatom ezt, hogy ilyen kicsit ilyen visszafogottabb, egy picit tényleg még inkább azért nem úgy, mint egy oviba, hogy jó van, játszatok, semmi baj, tanuljunk, de szeressük meg a tanulást, hogy aztán majd ötödiktől, mikor majd számítani fog, hogy te egyest kapsz, Juliska, te meg ötös kapsz, Mariska, hogy azt számítani fog, hogy erre fölkészülni. Tehát egy ilyen, mint amikor bemelegítesz a futásra, és kicsit kocogsz.
3: Igen, picit, az a négy év szerintem pont erre
2: kocogás legyen.
3: Teljesen jó lenne, hogy felkészítjük őket arra, hogy...
2: A kocogással, a futásra.
3: Igen, a futásra.
2: Igen,
3: szép párhuzam, ez jó példa.
2: Köszönöm. Egyetértek, maximálisan ezzel a részével maximálisan egyetértek, mert aztán később ugye jönnek a nehézségek, melyik gimnáziumba vesznek föl, a gimnáziumba hogy végeztél, hány pontod lesz, melyik egyetemre tudsz felvételi, mi akarsz lenni, gimnáziumba el kell döntened, többé-kevésbé, mondjuk hogy mi ez, akarsz lenni.
3: Ez is nagyon, nagyon nehéz, hogy nagyon. 17 évesen, 18 évesen igen. döntés előtt állsz, vagy hát mert nem is akkor, hanem sokkal előbb 14 évesen, mert ugye már akkor olyan gimnáziumot, vagy olyan felsőbb oktatási intézményt kell válasszál, hogy azt se tudod, hogy most mi akarja hát, lenni. Ács, mondjuk, vagy villanyszerelő, vagy éppen igen. cukrász, szakács. Tehát, hogy így...
2: De nézd, azért 14 évesen még bekerülhetsz egy olyan általános gimnáziumba, ami nem szakosodott, mert vannak ugye a szakgimnáziumok, de azok inkább már szakközépiskoláknak hívják ugye őket, és van a sima gimnázium, ahol még ugye van ezáltal 4 évet, hogy te azt eldöntsd, és a gimnázium majd meg fogja mutatni, hogy mihez van tehetséged, mert értelemszerűen, hogyha épp, hogy átbukdácsolsz mondjuk fizikából folyamatosan.
3: Azt már általános iskolában is látjuk.
2: Na jó, igen, de aztán gimnáziumban még jobban, akkor értelemszerűen nem mész fizikusnak. Tehát, hogy az akkor kizárható.
3: Ha, nehéz kérdés.
2: Igen, ha nagyon, nagyon nehézkes a kémia, nem mész kémikusnak. Nagyon nehéz a matek, nem mész közgazdász. Tehát rengeteg ilyen, azért gimnáziumban már sok mindenre fény derül.
3: Ó, sokkal előbb, Gyuszi, hát már általános iskolában én tudtam, hogy nem leszek matematikus.
2: Jó, hát azt én is tudtam.
3: Meg azt is tudtam, hogy közgazdaságiba sem megyek.
2: Én azt tudtam, hogy mi az.
3: Viszont a zenéhez volt érzékem, úgyhogy most hallgassunk meg valami jó kis muzsikát.
2: Na hallgassunk, aztán 10 óra után meggyűjtünk hozzátok vissza. El akartam kapni a világ.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
6: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
8: A cigányok eredetmondái hasonlóan más népekéhez a műfaj általános jellemzői mellett sajátos motívumokat tartalmaznak. Ezek az etnikum eredetét, kultúráját, életmódját, gondolkodását, szokásait magyarázzák. Naív szemléletük leginkább a varázsmesékkel és a mítoszokkal rokonítja őket, közös bennük a csodatétel. Ez a hasonlóság befolyásolja műfaji besorolásukat is. Gyűjteményes kiadványokban a mesékkel együtt jelennek meg. Műfaji megjelenésüket először a mesével párhuzamosan kezdték alkalmazni. A német népmeséket összegyűjtő Grimm testvérek árnyaltabb meghatározása szerint a mese költőibb, a monda pedig történetibb, továbbá a monda rövidebb a mesénél, előadása tárgyilagosabb. Ezek az archaikus teremtéstörténetek a cigány folklórban is meseként léteznek, az elképzelt keletkezések ugyanis az epikumban megformált csodás események közé tartoznak. Az eredetmondák döntő többsége vándormonda, különösen érvényes ez a cigány folklórra. A folytonos változás eredményeként a cigányok eredetmondáinak nincs műfaji megkötöttségük. Lehetnek mesék, mondák vagy legendák is, olyan epikus alkotások, amelyek a természeti jelenségek, az égi testek, az emberek, a növények és az állatok, a tárgyak és eszközök teremtéséről, tulajdonságaik, eredetéről, változásainak okáról szólnak. A cigányok bőrszínének eredete több változatban is él a cigány folklórban. A vándorcigányok a madaraktól származtatják magukat, így magyarázzák helyváltoztató, szabad életmódjukat. Mások a bibliai teremtés nyomán Isten teremtményének tartják magukat, agyagból formált és kemencében tévedésből túlégetett emberfajtának. Egy másik eredetmonda szerint mindenféle magot termő fa gyümölcseként lettek a cigányok. A cigányok bőrszínének eredete távol innen oly hazában, hol örökös kánikula van, lakott több ezer évvel előtte egy Szint nevű fiatal király, aki azt vette fejébe, hogy ő a világ legszebb asszonyát veszi feleségül, mivel pedig azt helyébe nem hozták, útra kelt, hogy felkeresse. Hosszas vándorlás után feltalálta, akit keresett, a tűz király palotájában, ahol lángok között lakott. El is vette azonnal, ám bár apja, az öreg király jó akarólag figyelmeztette, hogy leánya valamikor nagy szerencsétlenséget fog hozni országára. 12 évig semmi baj sem történt, sőt minden esztendőben egy fiú gyermekük született, kik közül egyik szebb volt, mint a másik.
7: A 13. évben a gyermekáldás elmaradt, de helyette szép királyné tüzet kezdett izzadni és köpni úgy, hogy amihez csak közeledett, az tüzet fogott és égett, míg el nem oltották. Az emberek menekültek oldala mellől folyókba, tavakba. Végre maga a király is kénytelen volt vala fiaival együtt őt elhagyni, hogy pecsenyévé ne váljanak. De mivel ők távoztak legutóbb, bőrük a tűztől megbarnult, és ez átszármazott utódaikra, a cigányokra. Ezek ma is barnábbak, mint a többi emberek, kik nem a tűz király véréből származnak. Ez Zámoyi Varga Mihály közleménye, és a cigányok eredetéről szól.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. Közlekedési hírek.
9: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
9: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol nem várható. Napközben 27-33 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
10: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
10: Most indulunk.

0: tudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 16 perccel augusztus 13-a van, oszt csütörtök. Gyönyörű szép napsütéses délelőttöt mindenkinek.
2: Napsütésest. Ha már napsütésest kívántál, tegnap szemtanúja voltál a napfogyatkozásnak? Megnézted?
1: Nem, de beszéltem róla itt egyedül a drága hallgatóknak.
2: Nem nézted?
1: Mert én is
2: nem lehet mindenhonnan látni. Róla.
1: Nem, ráadásul Budapesten, csak Magyarországon részleges napfogyatkozás volt. Spanyolországonban és Izlandon lehetett teljesen látni, és ezt onnan tudom, hogy tegnap, mielőtt idejöttem, egy magyar fiatal beszélt a reggeliben arról, hogy ő ezért kiment a barátaival Spanyolországba, nem tudom hova, mindegy is, hogy totálba lássák ezt az Eclipse nevű, ugye Eclipse a napfogyatkozás angolul, de sokkal menőbben hangzik.
2: Ja, nagyon.
1: És, ugye? Igen. Volt egy ilyen Twilight epizód is, ugye? Na minden, nem mintha néztem volna. Szóval, hogy...
2: De valamit tudsz róla, már nem tudod letagadni.
1: Halálod a voltam a Christian Stewart-ér, amúgy halálos.
2: Ja, csajér, azt hittem a srácért.
1: De a Robert Pattinson is halálod a voltam, persze. Állítólag nagyon kandi a forgatásokon, ezt is hallottam.
2: Tényleg?
1: Na, mindegy, képzeljétek
2: le van izzadva.
1: Ez csak úgy zárójelbe zár, hogy akik ezt forgattak hogy a Robert Pattinsonnal akik forgatnak, mindenki azt mondja, hogy nagyon kandi.
2: Mi? Lábszag? Vagy
1: nem,
2: mi?
1: Hónaj?
2: Jó.
1: Kandi manuszárikó.
2: Az kemény, amikor valaki nem tudja, hát pedig olyan jó rexonák vannak.
1: Meg egy jóképű csávó, tudod, tényleg egy ilyen, főleg a Twilight idejében a Robert Pattinson egy ikon volt, érted? Mai napig is azért meglátod őt, egy velem egykorú csávóról van szó.
2: És milyen kellemetlen, hogy ezért a kollégák úgy vannak vele, hogy jaj, őt akarjátok, hogy szereplő legyen? Nem, nem. És ezért mondják vissza, tudod,
1: hát főleg azokat, tudod, azért általában olyan szerepet kap a külsejéből adódóan, hogy ugye egy ilyen szerelem, vagy van csaja mindig.
2: Van valami szerelmi szál, igen. Történet vele.
1: És azért most azt gondold el, hogy ott ugye színpadon meg tudod oldani a kamucsókot, meg a filmvásznom, mikor ott a IMAX kamera a pofádba benne, ott nem tudsz, ott frankócsók van.
2: Igen, vannak ilyen hollywoodi pletykák, amikor így kiszivárogtatnak színészek, például Julia Robertsnek állítólag szájszoga van. Vannak ilyenek is, sok ilyen hollywoodi kis pletykát szivárogtattak ki már.
1: Na,
2: és azóta, mióta mióta ezt olvastam, hogy Julia Robertsnek szájszaga van, mindig azt nézem a filmbe, hogy mennyi csók jelenetet kapnak, és közben meg de rossz, mert közben nem.
1: Ugye?
2: És Jennifer Anistonról is olvastam, neki meg nagyon dohány, erős dohány szaga van, mert hogy ő dohányzik. Uh-huh. És nagyon nagy cig is.
1: A izébe is volt, nem hiszem, hogy ismerni fogod így név alapján, a Jason Segel nevű színész, ő pedig az Így jártam anyátokkalba játszott, ugye Alison Hennigannel, aki meg az Amerikai Pitéből ismert, a pici vörös kicuki nővel játszottak, ugye házaspárt végig az egész sorozat, mind a 9 évad alatt, és ott állítólag ilyen fogadást is kötöttek, hogy az Alison Hennigan nem cigizett, a Jason Segel igen, és ugye hát rengeteg puszi, csók jelenetük volt, hiszen házaspárt játszottak, és megegyeztek abban, hogy napi $100 fizet Jason Segel Alison Hennigannek, ha Alison Hennigan megérzi rajta a dohányszagot. Uh-huh. És akkor egy ideig fizetett neki, és állítólag volt, hogy egy ilyen teljes mit tudom, napi gázsiából a havi szinten elment neki egy napi gázsia, vagy nem is tudom, hogy epizódonként kaptak ugye fizetést, és egy teljes epizód gázsi elment neki erre, és aztán később direkt úgy dohányzott, hogy reggel menem, mikor tudta, hogy megy forgatásra, ahogy befejezték a forgatást, akkor cigizett csak a Jason Segel.
2: Megszokta már a szereplő társa a dohányzatot, inkább erről lehetett szó, hogy már hozzászokott. Valójában a Listerin az erre kiváló, tehát ugye akinek mondjuk dohányszaga van, vagy dohányzik, csak az a baj, az a probléma, hogy nem csak a száj az, ami átveszi, hanem az órjárat is. És én nagyon sokszor, aki dohányzik, ott azt szoktam érezni, hogyha mondjuk a párkapcsolatomban valaki cigis, ahogy az orránál, az órjáratoknál, tehát ahogy kifújja az órán a levegőt, az a kellemetlen. Na hát rácsatlakozunk arra,
1: ja,
2: hogy...
1: Ja, nem csak azt, hogy eszembe jutott, igen, a napfogyatkozásról volt szó, tehát totál másról beszéltünk, de
2: azért,
1: én vittem
2: mert
1: el.
2: Behoztad Pattinsonnal, behoztad.
1: Én vittem el a Twilight Eclipse epizóddal, de való igaz, tegnap itt Magyarországon ilyen 3/4-8 környékén volt, és részleges napfogyatkozás volt ugye látható, illetve sötétedés után ezek az úgynevezett persediák, vagy persediák, nem tudom, hogy kell kiejteni pontosan, volt látható.
2: Magyarul a hullócsillag.
1: Ja.
2: Mert a perseidák, perseidák. De maradjunk persediáknál, ez még jobb.
1: Igen.
2: Na, de hogy ne legyünk gyagyások, perseidáknak hívják ezeket a meteorokat, hullócsillag magyarul. Ezeket tényleg egy ilyen napnyugta környékén, kellemes időben, amikor nincsen mondjuk felhő az égen, tegnap pont ilyen volt, azért Európa jelentős része fölött akcióba lépnek ilyenkor, és akkor meg tudjuk csodálni ezeket a szép kis hullócsillagokat.
1: Igen, ezt mondom, ez egy nagyon ritka égi jelenség. Ugye 99-ben volt, erről is meséltem pont tegnap itt egyedül magamban, hogy visszaemlékeztem, és jól emlékeztem vissza, aztán itt persze a AI barátom segítségével nem voltam egyedül, és jól tippeltem, mert én úgy emlékeztem, hogy 99-ben volt napfogyatkozás, és tényleg akkor volt, és valahogy annyira belém ivódott ez,
2: mert akkor azt nagyon reklámozták, hogy ilyen nem lesz többet, meg ez
1: tudod, miért
2: 100 évente van, meg, de közben meg nem.
1: Közben nem, viszont most azt mondják, hogy 2080 valamikor lesz a következő, azt én már nem élem meg valószínűleg.
2: De nekem az a furcsa, hogy akkor is így ezzel riogattak, aztán közben meg látott, volt tavaly is, volt tavaly előtt is, tehát mindig be tudunk arról számolni, hogy van napfogyatkozás. Amióta én itt dolgozom vele, Gyuszi, azóta majdnem minden évben el tudtuk mondani, hogy volt napfogyatkozás.
1: Hát ilyen nem. De ilyen milyen? 99-ben volt utoljára ilyen.
2: Az
1: amit, ami
2: most mindenhonnan látunk.
1: Ez 99-ben volt utoljára, most volt, és ilyen legközelebb, olvastam tegnap, most nem tudom pontosan, de 2081-2 körül lesz, tehát azt mi már nem fogjuk megélni, de most, aki látta, az esetleg tényleg egy nagyon csodaszép ilyen égi jelenségnek lehetett szem- és fültanúja kevésbé, de szemtanúja. Remélem nem néztetek bele, mert ugye az tilos, ugye azt nem szabad szemmel belenézni, csak ilyen különleges szemüveg. És
2: bizony,
1: nem olvasó
2: kiég a retinád.
1: Bizony. És én azért emlékeztem, hogy 99, mert képzeljétek el, aki tegnap hallotta, az most fogja be a fülét, hogy egyszer elmondom.
2: Én tudom, hogy mi volt veled akkor, mert ezt már elmondtad, nem most, hanem évekkel ezelőtt. Valamilyen tini újságot vásároltál,
1: Bravo
2: amiben
1: magazin.
2: Benne volt, tudtam, hogy a Bravo,
1: és emlékszik.
2: Amiben benne volt a szemüveg, és csak azért vetted meg ezt a tini újságot,
1: pontosan.
2: Meg biztos volt benne valaki még középen poszterba.
1: Persze.
2: Na, Britney,
1: hát, Britney
2: miatt,
1: hát
2: nem mondja el, hogy Britney miatt vetted, ő a szemüveg miatt, te maradjunk ebben.
1: Persze.
2: És akkor megvetted, és nézted?
1: Néztem, persze. Újpest panel nappali, és így álltam, és hesszeltem a kis bolond szemüvegembe.
2: Amúgy tényleg
1: persze,
2: egy különlegeségi jelenség, nem látsz ilyet minden nap, az kétségtelen.
1: Hát nem, és mondom, aki most esetleg erről tegnap lemaradt, mint például jó magam is, mert aztán mire én észbe kaptam, hogy ez most van, mert reggel beszéltem róla, meg volt a híradóban is, amit mire észbe kaptam, pont akkor zuhanyoztunk. Ez jutott eszembe, hogy pont akkor mentünk nem zuhanyozni, mert mire kijöttünk a fürdőből, én is meg feleségem,
2: már
1: be volt sötétedve.
2: Mennyi volt? De ne legyél szomorú, mert ezt akkor ezek szerint tőlünk ez nem. Én hiába akartam volna nézni, úgyse látod.
1: Nem. Itt Magyarországon egy részlegesnek minősíthető napfogyatkozás volt. Ellenben igen, Spanyolország, Izland, ott egy teljes ízét láthattál, hogy a holtel totál eltakarta a napot, és akkor csak a gyűrűje, a pitvara, hogy ilyen szépen fogalmazzam, látszódott ki a napnak, és állítólag egy csodaszép. Képeken láttam azért azóta én is, meg ma mondták már előre a fókuszba is például, hogy ma este meg fognak mutatni csomó ilyen képet, mert hogy küldtek riportereiket Spanyolországba is például többek között, hogy Ibizára, hogy egy totál képet tudjanak erről készíteni.
2: Én még mindig nagyon tervezem elvinni a gyerekemet, és ezáltal szeretnék egy kis programajánlót is kínálni azoknak, akik szeretik a csillagászatot, meg ezt megbogarászni az eget, hogy a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban mindig vannak nagyon jó lehetőségek arra, hogy belekukkantsunk ezekbe a nagy távcsövekbe, megnézzük azt, hogy főleg ilyenkor augusztusban érdemes elmenni, és jegyet foglalni, vagy jegyet váltani. Természetesen ez nem ingyenes programajánló, hanem ez egy fizetős, de szerintem ez mindig nagyon érdekes, főleg tényleg azoknak, meg azoknál, akik szeretik nézni az eget, sőt, vannak olyan kerekasztal beszélgetések is, amikor az idegen űrlényekről van téma.
1: Pataki Attila tartja?
2: És akkor ott lehet erről szépen konzultálni professzorokkal, meg hozzáértő szakemberekkel.
1: De igen, amúgy szép program ajánló. Szóval igen, reméljük, hogy ti közületek valaki látta, még hogyha ugyan részleges is volt most ez, de biztos, hogy tényleg szép volt. Mondom, én képeken, amiket láttam, azok csodaszépek voltak.
2: Ma hanyadika van?
1: Ma 13.
2: 13, tehát pont 14-én, tehát holnap lehet ilyenre jegyet váltani. Csillagkapu, hulló csillagok éjszakája. Én a gyerekemet majd szeretném erre elvinni, már meg is beszéltük. Szóval, hogy ez van most, úgy látszik minden, majdnem minden nap, aztán utána meg koncertek is vannak ott, aztán minden, ami asztrológiával is foglalatoskodik, ilyen asztromatiné is a naprendszerről, meg a holdról.
1: Izgalmas.
2: Igen, szerintem, aki tényleg érdekel, nézem fel a svábhegyi csillagvizsgáló.hu-ra, és akkor onnan tájékozódhattok, hogy mit tudtok megnézni.
1: Amúgy. Tényleg, főleg, ha van ott asztrológus veled, vagy hogy mondják ezeket, asztrofizikusnak mondják pontosabban, akik a csillagászatta, vagy csillagásznak mondják őket. Úgyhogy főleg úgy, hogyha esetleg még tényleg tájékoztatnak is ilyen érdekességekről.
2: Persze, meg önmagában szerintem az is már nem egy hétköznapi, hogy egy ekkora objektumot meg tudsz nézni, akár kívülről is, vagy hát még bele is tudsz kukkantani egy ilyen nagy teleszkópba, vagy hogy mondják ezt, távcsőbe. Azért az milyen jó, nem is tudom, nagyon. Hogy hányszorosára nagyítja fel.
1: Milyen érdekes rendszer az is amúgy, vagy egy érdekes szerkezet pontosabban, bocsánat, hogy tényleg, és már milyen régóta használják ezt, tehát már Galilei használta, érted? Tehát, hogy és igen. Ez nem tavaly volt.
2: Távcsöveket fejlesztettek ki.
1: Nagyon durva ez amúgy.
2: Maga igazából. Ez, amit ahogyan kitalálták, tehát, hogy kitalálta valaki, hogy nyilván a háborús időszakban találták ki szerintem a távcsövet.
1: Lássák, hogy honnan gyűn az ellenség.
2: Igen, nem hiszem, hogy azért jött a távcső az életünkbe, hogy vizsgáljuk a naprendszert, hanem szerintem inkább pontosan ezért, hogy lássuk az ellenséget.
1: Igen, hogy barát vagy ellenség. Igen, meg kellett hesszölni. Na, egy picit még vissza erre, mert szerintem ez egy érdekesség volt amúgy, amit totál véletlenül tényleg erről a napfogyatkozás kapcsán így átúsztattam erre, hogy ezt hallottam Robert Pattinsonról, és vele kezdődik, most rákerestem, hogy mondom, kik vannak ilyen, akik hollywoodi sztárok, akikről ez a hír járja, hogy hát nem éppen higiénikusak, vagy nem tudom, és tényleg Robert Pattinsonnal kezdődik a sor konkrétan.
2: De kellemetlen.
1: Ugyanis Pattinson, jaj, azt mondják, igen, hogy sokan panaszkodtak ugye az elviselhetetlen szagára, és Pattinson maga is elismerte, hogy hajlamos hetekig nem hajat mosni, mert nem látja értelmét.
2: Ja, hogy innen ered. Ja, például. Értem. Hát vannak tényleg kétségtelenül ilyen emberek, akik nem hisznek a hajmosásba, az öntisztításban hisznek jobban.
1: Hogy ezért olyan zsíros mindig a haja a filmekkel. Most jut eszembe, hogy amúgy így láttad te már őt halálpacekba befésülve? Mert én még nem. Mindig ilyen kócosba, és ilyen láb, mert mindig hosszabb haja van, tehát ilyen szem elé érő haja van a Pattinsonnak, és mindig, most, hogy belegondolok,
2: tényleg merő fejszag a pali.
1: Meg zsírszag, tudod, ez a hajzsírszag, vagy nem tudom.
2: A fejszag. Hát a fejnek. Igen. Hát valójában a fej is ugyanúgy porosodik. Ugyanúgy beszívja az ételszagot, az utcaszagát. Nekem például a hosszú hajam, hogyha bemegyek egy olyan helyre, egy étterembe bemész, és ahol már nem úgy működik a szellőztető rendszer, és mondjuk bemész egy Mekibe, akkor tuti, hogy ilyen Mekiszaggal jön ki az ember feje.
1: Ha mellette valaki cigizik, hát akkor beszívja a füstöt is, és akkor tényleg...
2: hatványozottabban adja hozzá a jó szagokat.
1: Hát sőt, hát főleg réges régen, amikor még lehetett éttermekbe, buli helyeken is cigarettázni, hát ott tényleg az, hogy a ruhád átveszi, az egy dolog.
2: A kabátod.
1: Mert hogy anyag.
2: A kabát,
1: ruha, persze, de hogy
2: ki
1: a hajad is.
2: Ki szellőztetni. Hát
1: de hogy tényleg a hajad is átvette.
2: Ez rögtön hajmosás volt másnap.
1: Brad Pittről is képzeld el, ez a hír járja.
2: Nem bírom
1: hogy
2: ki.
1: Az egyik forgatáson, nem általánosítunk, uh-huh. de a Bestelen Brigantik című filmnek a forgatásán az egyik színésztársa mesélte, hogy Pitt ritkán zuhanyzott, és inkább csak nedves babatörlőkendővel törölte át magát, hogyha sietett.
2: Fúj, komolyan.
1: Ezt a világ legjobb paliának nyilvánították.
2: Igen.
1: százszor, vagy nem tudom. Igen, tehát, hogy ilyen,
2: és akkor közben csak ilyen cica mosdással.
1: Igen.
2: Na jó van, gyerekek, megyek haza, és nem elmegy fürdeni.
1: No.
2: És gondold el, hogy még azt a sminket is, hát azért sminkelik folyamatosan, púderezik, meg mit, ilyen-olyan harci díszeket festenek az arcukra, főleg abban a filmben is.
1: Hát a Besten Brigantik, igen, egy háborús film ráadásul, tehát, hogy igen.
2: Gondold el, hogy egy, tényleg egy ilyen jó paliról ezt terjeng, ezt szakterjeng.
1: Igen, igen. De van itt egy még rosszabb, még megyünk tovább. Shia LaBeoufről van szó, aki a Harag című film, az is, az, az volt a angol cím, hogy Fury, az is egy háborús film volt, és ott színésztársa, például Brad Pitt, aki veszi, együtt forgattak ebbe a Harag című filmbe.
2: Megszólta,
1: hogy külön szállodába kellett költöztetni ezt a Shia LaBeoufot, mert annyira nem bírták ki a közelébe, mert hogy hetekig egyáltalán nem fürdött.
2: Na hagyjál.
1: Mert, hogy ő ezt az acted meting, ez a vagy method actinget alkalmazta, ez a módszer színésztan, hogy ez a totál átéled a szerepet. És, nem tudom, és ő ugye egy olyan katona volt a filmben, aki úgy egy tankban harcol, és megy, és nem tudom, és hogy átérezze a Shia LaBeouf-t, ezért hetekig nem fürdött a forgatások alatt, és a stáb ezért, mondom, elköltöztette őt egy külön szállodába.
2: Az azért erős. Most gondolod el ott a bakancsba.
1: Milyen kínos már. Most gondolod, hogy
2: ő át akarta érezni teljes mértékben.
1: 300 fős táb, vagy de, hogy 300, mit, több ezer fős táb így azt mondja neked, hogy Shia, please, move to a different hotel, because you are so büdös.
2: Nagyon kemény, és befeküdt úgy a hotel szobába, az ágyba, be tudott úgy feküdni. Tehát ő azt gondolta, hogy benne van a teljes mértékben abban a háborús jelenetben, akkor legyen úgy. Tehát akkor azt nem értem, hogy miért nem a szabadba aludt, minek foglaltak neki hotelszobát.
1: Hát, a sátorba kellett volna valahol lakni a izében.
2: Igen, mert annyira át akarod élni, ember, akkor neked nem kell tiszta ágy, hát akkor minek tiszta ágy? Hát akkor tényleg béreljünk neked egy sátrat, vagy, és akkor aludjál ki.
1: Aludjál magad a nomádba, ha már katona
2: igen,
1: vagy. Igen,
2: ennyire fel akarod venni a szerepet.
1: Igen. Matthew McConaughey megvan, gondolom.
2: Abszolút.
1: Miben mondjam hirtelen, Wall Street farkasába például ő a tanítója ugye a DiCaprio-nak. Uh-huh. Például meg rengeteg filmben is, ugye Anyám nyakán, nagyon sok filmben játszik Matthew McConaughey.
2: Az Úriemberekben is.
1: Úriemberekben is, így van. Na, ő még az, aki állítólag nagyon szereti, hogyha mit? Neki természetes férfi szaga van. Ezáltal ő maga nyilatkozta, hogy több mint 30 éve egyáltalán nem használ dezodort vagy kölnit.
2: Ne.
1: Hogy természetes férfi szaga legyen. És a Bolondok aranya című film forgatásán
2: most néztem meg.
1: Tényleg?
2: Igen. Na. Most néztem meg.
1: Kate Hudson, a női főszereplő, annyira nem bírta a tesszagát, hogy egy ponton arra kérte, hogy használjon dezodort, és elvitte a sajátját, egy ilyen sós szemcsés dezodort, és a kezébe nyomta, hogy ez légy szíves, kent föl, mert
2: igen,
1: nem bírom.
2: Most már elég volt.
1: Igen.
2: És fú, de pont, kínos és ez. Fú, pontos, de kínos mint ez. Hogyha, nagyon furcsa ez, mert nem olyan rég láttam, egy hete néztem meg, már régi film nagyon, de most fönn van a Netflixen, és valamiért volt egy ilyen érzésem az emberrel kapcsolatban, hogy vajon fürdik-e. De azért jött ez az érzés, mert olyan mindig olyan csatakos, olyan leizzadt, meg van nőve a hónajszőr, tehát az is ott bőre van eresztve. És valamiért esküszöm, gondoltam erre, na, hogy vajon milyen illata lehet.
1: És nem kellett messzire menned, én most el is mondtam, neki, hogy Kate Hudson, most gondold, de valakit annyira nem bírsz, most mi is itt ketten ülünk ugye reggel, most gondold, annyira kandi lenni, hogy egyszer csak hoznál nekem egy dezodort, hogy Gyuszikám, fújd már be most már magad, mert nem bírom. Na, ez történt Kate Hudson és Matthew McConaughey között.
2: És ott rengetegszer, ott ráadásul nyáron van ez a forgatás, tengerparton, izzadt, végig izzadt. Rengetegszer vannak olyan jelenetek, ahol közel vannak egymáshoz. Szerelmi jelenetek is vannak. Na tudod ki?
1: Most gondold el ezt.
2: De kellemetlen.
1: Óriási.
2: Szólnál? Hogyha így lenne a partnered, hogy nem bírod elviselni a...
1: Rögtön szólnék. Főleg,
2: kinek szólnál, a rendezőnek?
1: Előbb a rendezőnek. Előbb a rendezőnek szól, mert nem akarom megsérteni, nem akarnám. Lehet, hogy Kate Hudson is először a rendezőnek szól, és ő meg szólt a Matthew McConaughey-nek, aki azt mondta, hogy jó van, már hagyjatok már ide, és egyszer csak a Kate Hudson viszont odaállt, és azt mondta, hogy figyelj, kend be magadra, mert nem bírom, és még van hátra 2 hét forgatásunk, csókolóznunk kell, összebújnunk. Én ezt nem bírom, mert olyan kandi vagy,
2: nagyon kellemetlen. És tudod, mi még az a kellemetlen ebben, hogy a szerepekkor, kiosztásakor, amikor már elmegy egy ilyen híre valakinek, hogy hát gyerekek, hát ez a csávó nem mos hajat, vagy a csávó szereti a saját tesszagát szagolni, akkor úgy meggondolja az ember, hogy akarok én ezzel akkor ilyen bármilyen partner szereplést vállalni? Hát akkor
1: és híre megy, igen, híre. És híre megy ez, és tényleg vannak, például mondom a Pattinsonról, én ezt kifejezetten hallottam már, itt most nem volt leírva, de én ezt kifejezetten hallottam, hogy volt olyan színésznő, most meg nem mondom hirtelen, hogy ki, még hogyha folytogatnának se, aki lenyilatkozta, hogy ő bizony egyszer forgatott a Pattinsonnal, el is mondta ezt, hogy elég kandi volt, és hogy ő például legközelebb, hogyha forgatókönyvet nyomnak a kezébe, és szerelmes rész van, akkor rögtön megkérdezi, hogy és ez ki játsza? És hogyha nem, és hogyha a Pattinson a válasz, akkor nem.
2: Aha. Akkor egyértelműen azt mondja,
1: akkor megkéri a stúdiót, hogy válasszon, hogy melyik őköz ragaszkodik jobban. Ő hozzá, ez a X színésznőhöz, vagy a Pattinsonhoz.
2: Szóval férfiakról durva. Volt eddig szó, nők, lesz nők vannak női, a sorban.
1: De mivel van még itt azért egy pár, ami szerintem nagyon érdekes, és nagyon van, amelyik egy-kettő gusztustalan is, ezért hagyjunk egy kicsit 11 órára
2: főleg
1: is.
2: Főleg ebéd előtt, szeretjük főleg, a gusztustalankodásokat, úgyhogy igen, tartogassuk.
1: Én is azt mondom, úgyhogy 11-kor jövünk még ezekkel a érdekes és szokatlan
2: pikás témákkal.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Napelemek telepítése és tároló berendezések alkalmazása révén hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook oldalán. Budapest már évekkel ezelőtt elkészítette a város szolár térképét, elindította a nappal hajtva programot, mutatott rá a főpolgármester, hozzátéve, hogy az Orbán kormány ugyanakkor megtiltotta az új napelemrendszerek által termelt energia hálózati betáplálását, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették az új napelemek telepítését. A fővárosi program célja és értelme, hogy 10 millió négyzetméter napelem legyen a városban, energiatároló berendezésekkel együtt emelte ki Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori Óbudai gázgyár területén. Az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolta a szennyeződést a folyótól, az érintett partszakaszt pedig Óbuda és a Duna felől is kordonokkal zárták le. A területen a gázgyár egykori működése következtében a becslések szerint mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag halmozódott fel a föld alatt. Az MVM hosszú távú megoldást is keres a teljes kármentesítésre. A pontos technológiáról és az ütemezésről azonban még nem közölt részleteket. A vállalat szerint a közeli Sziget Fesztivál látogatói nincsenek veszélyben, mivel a hatósági mérések alapján a szivárgás helyétől 3 méterre már nem mutatható kiszennyeződés. A megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, közölte a Tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán. Barnabás István szerint például Fajsz térségében létre lehetne hozni egy duzzasztó művet és egy hajózsilipet, de akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre. Hozzátette, az önkormányzat ezzel együtt nem egy konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a szóba jöhető javaslatok vizsgálatát, majd az alacsony vízállásból eredő problémák megoldását kéri. Tekintettel arra, hogy a Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés, hanem energetikai is. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
4: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol nem várható. Napközben 27-33 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Közlekedési hírek.
4: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 14 perc van, még mindig csütörtök, és augusztus 13-a. Guten Morgen, good morning, szép délelőttöt, jó reggelt mindenkinek.
2: Használjuk, még élvezzük, használjuk ki a napot, igen, használjátok a napot.
1: Használjátok
2: ki
1: a napot.
2: Ki lehet ott használni.
1: Igen, meg használjátok tusfürdőt. Én azt mondom, főleg ilyen melegben az ember legalább este jó, erős zuhany, drága, langyos, inkább, én például ilyen hűvös vízzel szoktam fürdeni ilyen időben, már május óta. Voltak tulajdonképpen én ilyen középre van húzva a csap, de hogy inkább hideg felé van elhúzva. Én el, és pucér vagyok, és úgy kezdem, hogy hórna, és részletesen.
2: Elmondja, hogy fürdik, nem véletlenül mondja el.
1: Most is meleg vízzel zuhanyzik. Nem annyira meleggel, mint télen, de például ő inkább a langyostól a meleg felé tendáló vízzel fürdik, én meg a hideg felé tendáló vízzel, mert meleg van. Tehát engem annyira jól esik, jó hideg vízzel fürdeni.
2: Nem véletlenül mondja el, köszönöm, a Gyuszi, hogy miért fürdik meleg vízbe, meg langyos vízbe, meg hideg, a felesége hideg, melegbe, ő langyosba, hidegbe. Nem az egészséges vérnyomás szabályozás miatt teszi ezt.
1: Amúgy a hideg víz az egészséges, csak mondom.
2: Úgy a jó, hogyha váltakozva. De van, aki ezt se csinálja meg, hogyha váltakozva használod a hideget, aztán a meleget, aztán a meleget, a hideget, mert az tényleg jó, állítólag jót tesz, igen, a keringésnek. Igen. Meg nagyon sokszor most már egyre többen ezt a jeges ülőfürdőt választják, és az is, majd ezzel külön foglalkozunk majd az egészség
1: percénkben. Sportolók nagyon sűrűn csinálják.
2: Á, igen. Már nem csak ők, most már tényleg minden, mindenki, aki ilyen, aki sportol, aki nem sportol, már otthonra is.
1: Bújt, aki nem.
2: Igen, otthonra is szoktak így telerakni kádba jeget, és akkor beülnek, mert hogy csomó mindenre jó, de majd ezzel majd külön. Jó. Szóval nem véletlen ez, hogy ez lopta be a Gyuszi, mert világsztárjainkból kiderül, hogy nem fürdenek.
1: Igen,
2: gyerekek.
1: Nagyon sokaknál, és nem csak most majd jönnek majd inkább fura szokások is, de van itt még, ugye említetted pont az előző óra végén, hogy ugye csak férfiakat mondtam, ugye Robert Pattinson, Matthew McConaughey, Brad Pitt, stb., és hogy nő van-e? Van. Cameron Diazról megy még az a pletyka és hír.
2: Nem bírom, elállok.
1: Sőt, ő nyilvánosan felvállalta, hogy évtizedek óta ő sem, mint hogy Matthew McConaughey, ő sem használ izzadásgátlót, mert szerinte a dezodorok csak elzárják a pórusokat és büdösebbé teszik az embert. Emiatt a forgatásokon sokszor napokig hordta ugyanazt a ruhát, ami meg is látszottak a foltok.
2: Nem már! Tehát most az, hogy nem kenek a hónom aljára dezodort, az egy dolog, mert vannak félelmeim, hogy elzáródnak, de az, hogy ruhát se cserélek, hanem ugyanazt a ruhát hordom, amiben beleizzadtam, az azért már durva. És azért ugye? Az már nőként, ráadásul nőként.
1: És ráadásul Cameron Diaz ez egy jó csaj. Tehát, hogy ő egy szép, szőke csaj, tök jó a stílusa a filmekben.
2: Nagyon sportos.
1: Én nem bírom. Sportos,
2: és látszik,
1: csaj,
2: hogy jó karban van tartva, tehát látszott jó, egy időben nagyon látszott az is, hogy valamit sportol. Tehát tuti, hogy gyúrt, mert nagyon kockás volt a hasa, le volt szálkásítva, karja is mindene, fején is egy kicsit látszott, szóval szerintem még befigyelt egy kis koksz is, mert tényleg nagyon szálkás volt, persze nem akarok senkit meggyanúsítani a kokszolással.
1: Ja. De azért
2: látszott a bőr minőségén, az arcán azért az, hogy valamit még tol, mert kicsit markánsabbá teszi ezek a adalékanyagok, vagy ezek a cuccok az arcot, és a Diaznak nem volt szép a bőre, pattanásosodott, és azért ezek köztudottak, hogyha valaki gyúr és mondjuk kokszol, akkor ezeknek vannak ilyen mellékhatásai, hogy a bőrödön megjelennek ilyen nagyobb pattanások, nem csak az arcon, hanem a vállon, háton, láttam már gyúros férfiakat, úgyhogy tudom, hogy ez mivel jár, és most képzeld el azt, hogy amikor egy ilyen hormonális kiugrás van, és még valaki rásportol, tehát napi szinten gyúr, és nincs bekenve dezodorral, na ott mi lehet?
1: Hát kandi.
2: Na ott
1: és
2: mi
1: nőnél talán még kellemetlenebb egyen, mert a nőket mindig olyan szépnek, illatosnak, mint egy rózsaszálat, úgy látjuk mi férfiak.
2: Innentől kezdve nem az van benne, hogy meglátod aztán majd filmben, és akkor na, ennek nem illat.
1: De pulszaga lehet.
2: Nem az illat jön le róla, hanem a hónajszag. Azt
1: igen.
2: Elvette most a kedvemet például Matthew McConaughey-től, akiről pedig azt gondoltam volna, hogy jaj, de baró, meg jaj, mert egy jó csávó, ez jól néz ki az úriemberekben, meg kimondottan.
1: Kifejezett a jó csávó a Matthew McConaughey, persze.
2: Igen,
1: persze. Mert a Cameron Diaz is mondom, jó csaj.
2: Ha nagyon, jó csaj. Most innentől kezdve meglátod egy filmben, és akkor így már betársul, hogy na, ennek hónaj szaga van.
1: Na jó, mondok én itt még gyerekek, vannak itt még, majd lesznek fura szokások is, de most még maradjunk a mosdás, vagy a mosdás hiánya, a higiénia hiányánál. Orlando Bloom, szerintem ő is sokunknak megvan, hogy kicsoda
2: persze.
1: Ő.
2: Persze.
1: Őróla Miranda Kerr, korábbi felesége, aki egy modell amúgy, osztotta meg, hogy a színész hajlamos napokig ugyanazt a ruhát hordani mosás nélkül, és a kutyájával alszik egy ágyban. Oh. A Gyűrűk ura forgatásán a kollégái szintén nehezen viselték a közeledését a nem túl friss ruhái miatt.
2: Atyavilág! Na most gondold már, de hát ott nem kapta a ruhát, a stylistoktól.
1: De hát alatt, amikor lehet, hogy mit tudom én, ugye páncélban, meg ilyen, ugye a Gyűrűk ura az pont, mivel egy ilyen, hát nem egy hétköznapi ruhákat hordtak, hanem ilyen páncélok, meg ez az amaz, lehet, hogy alatt a saját ruhája volt, vagy nem
2: Jézusom,
1: tudom.
2: Jézusom, mi van ezekkel? Hát ez mi? Ez merő igénytelenség.
1: Pont ezt számból vetted ki a szót, csak pont nyeltem, hogy ez a nettó igénytelenség. Tehát ehhez még pénz se kell, hogy te lefürödjél.
2: Dehogy is.
1: Meg hogy tiszta ruhát vegyél föl. Hát most kimosod a 2000 forintos egyszínű pólódat, azt kimosod, azt fölveszed még egyszer, ha annyira ragaszkodsz hozzá. De ha világsztár vagy, hát ez valahogy az nekem olyan nehezen fér a fejembe.
2: Nekem
1: ilyen.
2: Is, meg úgy...
1: És a következő, őróla is hallottam ezt már, és ő is a reklámokban, most például ő a nem mondom ki a márka nevét, de hogy a pokol szónak a angol verziójának az energiaital és hiéges kávénak.
2: Csak nem a Monroe fiút mondod, vagy én mindig
1: ja,
2: így hívom, hogy
1: Monroe. Ja, ő a férfi arca, de van egy női arca is ennek a márkának.
2: Igen?
1: Ennek a pokol, csak angolul.
2: Ki a csaj?
1: Megan Fox.
2: Megan Fox. Na róla mit mondanak?
1: Hogy ő nyilvánosan elismerte, hogy borzalmas lakótárs, és nehéz vele a forgatásokon is, mert rendetlen, szerteszét hagyja a ruháit, és ami a legrosszabb, rendszeresen elfelejti lehúzni maga után a WC-t, még idegen helyeken is. Hát, most ezt hagyok időt, hogy... Ott van Megan Fox, aki ebben a legutóbbi pokol márkának a reklámozása közben egy világi babagázsi. Tehát, hogy ő ránézel, és azt mondod, hogy ó, devlamáról le az a drága test, meg a pacek, meg minden, meg a bulkesz, meg ide. És a gázsi gyerekek kulázás után nem húzza le a WC-t. Na.
2: Nagyon durva
1: hát,
2: nekem.
1: Hát, hogy bolonduljon meg az a szép feje neki.
2: 7-8 éves gyerek korában a gyerekemet természetesen ellenőriztem mindig, hogy megtanítottam, mert erre meg kell tanítani egy gyereket,
1: persze,
2: hogy
1: a
2: mosdózás után használja a kefét, és mai napig van úgy, hogy elmegyek utána a mosdóba, és akkor visszahívom, hogy gyere, légy szíves, mert itt hagytál még valamit. És már nem a lehúzásról van szó, hanem arról, hogy a WC kefe használatról, ami szerintem nagyon fontos. És tudjátok, mi a durva? Az, hogy nézzétek meg, a csaj nem húzza le maga után a WC-t, nagyon kellemetlen, és nem csak őnála vannak ezek a kellemetlen szokások, hát ezért számtalanszor van olyan, hogy elmész egy munkahelyen, és a munkahelyen az ajtóra ki van ragasztva, hogy hogyan kell használni a WC-kefét, mert bizonyos embereknek nem tanította meg az anyja azt, hogy WC-kefét használjon. És tudod, én mindig azon gondolkozom, hogy amikor én megfogom a WC-kefét és alkalmazom, használom, akkor mindig azon gondolkozom, hogy én utánam ne takarítsa le senki. De meg az én anyukámat ne szidja senki azért, mert én ott hagytam valamit. Bármit.
1: Tehát, hogy meg amúgy is, hát ne vicceljünk már, igen, hogyha nem egy gyerekről van szó, akinél azt mondott, hogy jól van, elfelejtetted, de legközelebb tessék lehúzni, mint egy gyereknél. Hát persze, hát ez, de egy
2: gyerekemet állandóan tanítom nyilván
1: hát
2: erre. Ezt meg kell tanítani. Mert nem nézel vissza a mosdóba, nem nézel vissza, vagy csak természetes az, vagy megszokta ezeket az önöblítő WC-ket. Lehet, hogy olyan van, tudod, ilyen szenzoros WC-je van otthon, és akkor föláll. Az ilyeneknek mondjuk érdemes ilyet otthonra beszereltetni. Lehet, hogy ehhez van hozzászokva, de személy szerint én voltam az, most bevallom mindenkinek, aki itt a mosdóba a női WC ajtókra kiragasztotta, hogy a kefét használni érdemes, hanem akarjátok, hogy az anyukátokat szidják. Igen, igen, én voltam, mert borzasztó az, amikor elmész, és fölhajtod a WC tetejét, és akkor meglátod az előzményeket, hogy valaki már ott jár.
1: És előzmények törlése, és tudod, mint egy neten.
2: Ne haragudj, de a belem kifordul az ilyenektől. Na mindegy, ebéd előtt nem is akarok ebbe belemenni.
1: De Megan Foxról ez azért is érdekes, mondom, mert tényleg, ahogy ránézel a szetten, hogy hogy néz ki a gágyi, legyen az egy reklám, vagy egy filmszett, meglátod őt, és azt mondod, hogy az oszt, igen.
2: Na, most meglátod.
1: Aztán meg most meglátod, azt mondod, hogy Devlamáról lebolonduljon meg az a szép fejed.
2: Nem, hát húzod, nem húzod le magad. WC-t. Igen, de te kellemetlen fickója lennél, hogy mondanád neki? Hello! Na, hogy mondanád? Nem is én akarom, mondjad csak. Mész be utána a mosdóba.
1: Ennyi már, gyere vissza egy kicsit.
2: Ennyi
1: már? Ez itt mi? Mi ez itt? Jaj, bocsi, nincs bocsi.
2: Nem így mondod.
1: Szóra jövök
2: angolul
1: be után.
2: Mondjad, what is this?
1: What's this? What's this?
2: Törjed
1: this
2: egy kicsit.
1: This is cool.
2: Hát, what is this shit?
1: What is this shit? Tehát borzalmas. Na jó, megyünk tovább. Szintén hasonló szépséggel rendelkező ember fog következni, de ő a férfi oldalt erősíti. Na. Zac Efronról van szó. Aki ugye, hát a High School Musical-lel vált világhírűvé, de hát azóta
2: most
1: azért ő rengeteg...
2: Most egy kicsit el van maszkosítva az arca.
1: Hát most úgy néz ki, mint a saját viaszszobra, Madame Tussauds-ba. De amúgy ő egy iszonyat jóképű pali, még férfi szemmel is, azt mondom. És azért ő be is bizonyított, hogy remek színész is. Tehát ugye láttam őt nagyon komoly filmekben. Például amikor ő játszott a Ted Bundy-t, ugye a sorozatgyilkost, ott azért nem viccelődött.
2: Tényleg?
1: Bizonyám.
2: Jó volt? Na, majd megnézem. Meg.
1: Hát ugye Ted Bundy-ról is az a hír járt, hogy azért mentek el vele ezek a nők, akiket aztán ugye megölt, mert nagyon jóképű volt, és jó volt a vakerve. Na, hát Zac Efron egy nagyon jóképű, jókiállású csávó, halálizmos mindig, hát a Baywatch-ba úgy ki van pattintva, hogy sírás. Na, mindegy. Pont nálam azért, hogy ki van pattintva, ő minden forgatás szünetbe edz, tehát, hogy ő nem megy.
2: Azt akartam kérdezni, hogy bedurrant.
1: Ő minden szünetbe
2: bedurrant egy 100 fekvővel.
1: Két jelenet között ő bedurrant, viszont utána nem nagyon zuhanyzik le, hanem ő is, mint Brad Pitt, egy baba törlőkendővel csak áttörli magát, és folytatódik a forgatás.
2: Miért esik nehezére?
1: Ő is egy ilyen pacek csávó, nagyon sokszor ugye olyan karaktert kell játszani, ahol ugye partnernője van, ezáltal ugye az a nő hogy várhatja, hogy megcsokolhatom a következő jelenetben a Zac Efront, és közel megy, és így, öcsém! Érted?
2: Ezt mondják.
1: Hát ezt mondta, hogy öcsém, hát kicsit kandi a hónaj, haver.
2: Csak mert egy babatörlővel mosdanak.
1: Érted is.
2: Ez a bevált náluk. Na, ide azt a babatörlőt, kicsit áttörlöm a hónaljamat, de rossz.
1: Furimuri. Na jó, a következő.
2: Már el sem tudom képzelni, bocsánat, vissza, hogy a szabadba vágok, azt, hogy valaki, aki együtt él egy ilyen fickóval, hogy ezt hogyan lehet tolerálni. Szerintem ez sehogy.
1: Sehogy. Ez már egy következő kör, igen, hogy ezt hogy tudod tolerálni, hogy tudod megtanítani, de igen, ahogy mondtad is, hogy most Megan Fox kapcsán, hogy te megtanítottad a gyerekedet, ergo majd, hogyha a Glóriának lesz férje, neki reményeit szerint nem kell megtanítani azt majd, hogy húzza le maga után a WC-t.
2: Hát igen, majd ő fogja a férjét piszkálni, hogy a WC-kefét nem akarsz használni, édesem. Meg hát a fürdésre is egy gyereket meg kell tanítani. Igen. Hát valószínűleg ezek az emberek, ezek a kisfiúk, amikor mondjuk Brad Pitt vagy Zac Efron kisfiú volt, akkor az anyukája átsiklott a fürdés felett, mert ez szerintem lehet. Ezek a tisztálkodási higiéniai dolgok, ezt mind a gyerek az apjától, anyától látja, hogy hogyan, miképp. Hát tükrök vagyunk a gyerekeinknek. Igen. Tehát, hogyha egy családban azt látja egy gyerek, hogy nem fontos a fürdés, és lefekhetsz fürdés nélkül, úgyhogy egész nap rohadtál az iskolába, meg tesi órád is volt, és megengedi anyukád azt, hogy te fürdés nélkül lefeküdj, akkor ez lesz a normális. De amikor anyád már az ajtóba leveteti a cipődet, meg az oknidat, hogy te már pedig oda nem mész be büdös lábbal, meg játszótér után, hanem egyből irány a játszótér után a fürdés, akkor ebben szocializálódunk. Ezek szokja meg.
1: Igen, ezek a világsztárjaink, akikből A-kategóriás hollywoodi sztár lett, ők nem ezt nem tanulták gyerekként. Igen. Vagy ez már csak egy ilyen hóbort lett, tudod? Ez is benne van a pak, de benne lehet a pakliba,
2: hogy is, Gyuszi, amikor világéletedben gyerekkorodtól arra, vagy azt szokod meg, hogy szereted a fürdést, meg hogy a fürdés az a napjaid része, a hajmosás.
1: Jó, igazad
2: érted?
1: Van, igen.
2: Érted? Tehát, hogy akkor már kialakul benned az
1: igény,
2: hogy... Nem lesz
1: ez egy hóbort akkor, igen, igazad
2: nem,
1: van.
2: Nem
1: jó,
2: tudsz fölvenni a hóbortot. Nekem például anyukám, amikor hazamentem suli után, mindig mondta, azonnal vedd át a ruhádat, és igen, az itthoni játszós ruhádba legyél itthon, és ne a szép ruhádba.
1: Jó, mondod.
2: Főzögessél meg minden, és ezt mindig így megszoktam.
1: Nekünk is volt otthoni ruhánk, nekem igen, megöcsémnek. Igen.
2: Van egy otthoni igen ruhád, a normális ruhádat, és amit szeretsz, használsz, azt szépen tedd be.
1: És milyen jó, hogy feleségem is ezek szerint ebbe szocializálódott, mert ő akármikor hazajön télen, és meg nyáron kifejezetten, azonnal bemegy egy mini cicamosdás, leveszi a ruháját, amiben 8 órát ült az irodába, és fölvesz egy otthonit.
2: Ez a normális.
1: És aztán majd lefürdünk, amikor utána meg már jöhet a pizsama.
2: Tudod, mit nem szeretek még, ha már erről beszélünk? Például azt, hogy meg van ágyazva, és a tiszta ágyneműben mondjuk a gyerekem befekszik egy olyan ruhába, csak így hirtelen befekszik, amiben mondjuk lehet, hogy éppen hazajött a suliból. Uh-huh. De ő nem fekszik be, tehát ő neki például az az elsődleges, de közben meg én ezt soha nem csapkodtam ostorra, hogy ez így legyen. Ő hazajön, és ő magától automatán neki a komfortérzetének jót tesz, hogyha az iskola után nemhogy átöltözik, fürdéssel kezd.
1: Fürdés. Igen. Helyes, az is jó.
2: Fürdéssel
1: az is
2: kezd.
1: Jó, főleg, ha volt tesi óra, rohangált idő, de játszott.
2: A komfortérzetének jól esik az, hogy lefürödjön. Hát úgy látszik, hogy ezeknek a világsztároknak elég igen a babatörlő.
1: Főleg nyáron, mondom, én ezt nem is tudom elképzelni, hogy valaki nyáron ki tudja hagyni. A gyerekek hónapok óta most már mondhatjuk, egy-két nap kivételével, hogy ilyen bő 30 fok fölött vagyunk folyamatosan. Jövünk, megyünk, még ha csak metrózunk is. Nem mennek a klímák, legyünk őszinték.
2: Meg egy
1: a
2: ilyen meló hát után, hogy
1: van,
2: forgatsz, hogy most te ott megjel, katona vagy, ugrálsz, végig, igen, végig, szaladgálsz, ugrálsz, és akkor nem nosol helyet, nem fürdesz le, hát szép.
1: Igen.
2: Na, kik vannak még?
1: Miley Cyrusról, meg azt terjed, képzeljétek el, hogy...
2: De mit terjed róla?
1: Imádja az állatokat, de otthonában és környezetében teljes a káosz. Forgatásokra és próbákra is rendszeresen úgy érkezett, hogy a ruháink kutya és macskaszőr, sőt néha kisállatvizelet szag érződött. Emiatt a stylistok és a kollégák is kényelmetlenül érezték magukat. Bemész macska húgyszagúan valahova, igen, csak kellemetlen, még ha te vagy a Miley Cyrus is. De valahogy tessék, látod, most eddig például azt mondtad, hogy például a Matthew McConaughey-nél mondtad ezt, hogy eddig úgy nézted őt a vásznon, hogy jó pasi, olyan biztos, jaj, de baró illat, drága test neki, meg íze, és most már nem úgy nézed. Én a Miley Cyrus-t valamiért
2: piszkosnak
1: kezdetektől
2: láttad
1: fogva, uh-huh, azt látom, vagy érzem rajta, hogy ő ilyen nagyon rocker, ilyen nagyon szabad, olyan, uh-huh, itt-ottam ott kis szőr is van rajta, már mint a sajátja, uh-huh, nem csak ezek szerint kutya és uh-huh macska, hanem ő ilyen, hogy megvan majd egy kicsit a hónajszőr, az intim szőr is, tehát, hogy ő ilyen típus, na, tehát, hogy én ránézel, és igen, nekem úgy ő ez a gádzsi típus.
2: És a macskás olyan... nő nem felveszi a macskapisi szagú ruhát, nem a tisztát veszi inkább ki, és nem bedobja a szennyesbe. Aha, van benne
1: nekem,
2: valami.
1: Nekem ő ilyen, tehát nekem ő úgy olyan piázik, olyan picit piaszaga van, tuti, hogy cigarettázik is, tehát, hogy ő nekem olyan az ekte rocker gádzsi típus, és nem a rockereket akarom bánni, félreértés ne essék, de hogy úgy a Miley Cyrusról nekem, amióta felnőtt, amikor pici kis Disney cuki kis hercegnő volt, akkor nem.
2: Tehát akkor még babaszaga volt.
1: Igen, de hogy napjainkban ő ugye egy velem egykorú, vagy nálam talán egy-két évvel fiatalabb nőről beszélgetünk, hogy amióta így köztudatban van, 30 éves korától fölfele, hogy így már felnőtt sztárként, inkább úgy mondom, nekem abszolút ez az meglátásom
2: róla.
1: Ha árad
2: róla a cigi meg a bor, megjössz hozzá, te
1: pacekba. Ilyen boros kólaszaga van, tudod, meg VBK, tudod, meg mondom ezt, hogy ő úgy, jó, van egy kicsi, van hagyva kis hónajkutya, meg egy kicsi ott alul is, hogy jó, van az, tehát ez a típusú gádzsi, tudod? Ez
2: maximálisan így látom én is.
1: Aha.
2: Tényleg.
1: Na, hát igen, de vannak ilyenek. Most egy picit, ja igen, van még, bocsánat, Beneflek.
2: És várjál, Gyuszi, bocsánat, és közben ezek a sztárok parfümöt reklámoznak. Mert Jó, a Miley-nak is van párfüm. Van. És ez jutott eszembe, hogy azt, amilyen érdekes, hogy megérkezik egy forgatásra, és ott a stylistok már kifordulnak, mert macska húgyszaga van, mert állattartó, oké, és közben parfümöt reklámoz.
1: És drága Baró, általunk nagyon kétszer is meggondolt áru parfümöt reklámoz egy olyan nő, akinek igen, picit macska pisi szaga van, és...
2: Meleg.
1: Igen.
2: Erős.
1: Johnny Depp is reklámozik parfümöt. Érdekes, hogy ő nincs itt a listában. Hát nagyon furcsa, mert ezt is tudjuk. Ez szerintem meg egy köztudott dolog.
2: Ez abszolút.
1: Hogy ő egy tipikus, de ő rajta is látszik. Tehát ő nekem azért is többek között nagyszerűen is játszotta, meg nagyon hiteles is volt, hogy Jack Sparrow kapitányként, de ő szerintem tényleg ilyen.
2: Hát őt végig ő szerintem ott halálmátos volt, meg az nem csak szerintem, kérdés, hanem az ott köztudott volt, hogy ott végig itta azt a forgatást, de ettől jól is állt neki a szerep.
1: De hogy maga úgy a karakter, hogy ez a koszos kaóz,
2: az is rajta maradt.
1: De hogy én abszolút ilyennek látom, tehát őt...
2: Hát nem egyszer látszott a körme, közelről lefényképezték.
1: Akkor a Dandó.
2: Fú.
1: Hát a Dandó neki kegyetlen gyerekek.
2: Tehát be volt
1: rohadva. A Johnny Deppnek kajak rohadnak a fogai.
2: Igen.
1: És halálosan tele
2: és
1: van pénzzel.
2: És milyen durva már, hogy egy kör, a körme alatt úgy nézett ki a körme, mint egy autószerelő, aki nem visel kesztyűt. És ő már pedig nem autószerelő, és hát ezzel nem az autószerelőket akarom ledegradálni, mert hát rengeteg autószerelő, meg alig bírja leszedni,
1: hát
2: és le akarja.
1: Hajléktalan stílusban nyomja a Johnny Depp. Maximálisan hajléktalan stílusban
2: nyomja. Hogy nem a pénztől
1: nyomja.
2: Lesznek ezek az emberek igényesek. A pénz nem ad igényt.
1: Nem. Jót mondasz. Bereflekről is megy ez, még ő is a cigaretta miatt, az most annyira nem érdekes, és hogy egy kicsit egy furcsa szokást is, hát ha levezhetjük így záróakkordként, azért tegyünk hozzá, hogy Dwayne The Rock Johnsonról van szó.
2: Na.
1: Ő tiszta, fürdik, minden rendben van vele, viszont a különösen veszélyes bűnözők, az egy Netflix film, a Gail Gadottal meg a Ryan Reynolds-al játszanak benne, igen, amúgy nagyon cuki, nagyon jó vígjáték, ilyen akcióvígjáték, hogy ott annyira feszes volt állítólag a forgatás tempója, hogy ő mosdóba járás helyett vizes palackokba pisilt az öltözőjébe szünetekbe, hogy nem ment már ki WC-re, hanem vizes palackokba pisilt, amit aztán az asszisztenseinek kellett kidobni. És csak úgy itt hagyom, jó?
2: Lusta volt. Egyszerűbb volt egy izébe, egy kólás flakonba, egy fél literesbe, és ha többet pisilt, akkor gyors csere. Aj, Istenem.
1: Ez van, jó? Ezt akkor én csak így itt hagyom, jó? Ezt a gondolatmenetet itt hagyom, vagy ezt a hírt pontosabban itt hagyom?
2: Nem is tudom, hogy mi a kellemetlenebb. Az, hogy lent húzod le a WC-t, vagy az, hogy flakonba pisilsz. Mert még szerintem akkor is meggondolod, mert miért
1: mind
2: kell?
1: Mind a kettő.
2: Nem, még akkor is meggondolod, érted, hogy flakonba pisil, hogyha az autópályán vagy, és mész 150-nel, és időre kell oda, akkor is félreállsz.
1: Persze. Meg ráadásul ő a Dwayne The Rock Johnson, tehát hogyha azt mondja most a forgatáson, bármilyen feszített is a tempó, hogy gyerekek, összehudjantom magam, hagyj menjek el pisil, mindjárt jövök, innen folytatjuk. Akkor bárki azt merte volna neki mondani, hogy nem, nekem, mert most jössz.
2: Nekem ez egy picit
1: már
2: azért furcsa, mert a lakókocsiába pisilt. És a lakókocsiba van WC.
1: Igen. Ugye? Minden lakókocsiba van WC. Nekem is rögtön ez jutott. Hát nem minden lakókocsiba, de el tudod azt képzelni, hogy a Dwayne The Rock Johnson olyan lakókocsit kap, ahol nincs.
2: Hagyjad már nekünk a Sztárban lakókocsikba öltöztünk itt a magyar mini kis forgatásunkor, és mindegyikben volt WC, meg tusolási lehetőség.
1: Persze, azért mondom, hogy ez egy ilyen kicsit inkább egy, azért is hagytam a végére, mert ez...
2: Kamu ez.
1: Én is azért hagytam a végére, mert ez inkább egy szokás, nem tudom, de
2: vagy
1: hogy...
2: lehet, hogy már megszokta a csávó, hogy állandóan vizeletvizsgálatra jár.
1: És sok mindent elmond a több mint 2 méter magas halál kigyúrt rakról, hogy bele tud pisilni egy flakonba. Na, ezt is itt hagyom így gondolatnak így a végére. Legyen csodaszép napotok, holnap péntek, változatlanul jövünk hozzátok, 7-től 9-ig Vekker, 9-től délig pedig Süss fel nap, Zsuzsámmal és velem, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Viszont hallásra.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Kicsit ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kulturális tábor rendezésére nyert támogatást a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy olyan tábor megvalósítására nyert támogatást, amely kulturális értékeket örökít tovább. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyert. A Roma kultúra népszerűsítése a Nagymányoki Gyerekek Körében című napközis jellegű roma tábor megvalósítására. A tábor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyszínén kerül megrendezésre 2026. augusztus 24-e és 28-a között. A tábor a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jóvoltából valósul meg, melyhez támogatást kapott a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A roma táboroknak különleges és nagyon fontos szerepük van a roma közösségek életében. Ezek a táborok nem csupán nyári programokat vagy kikapcsolódási lehetőséget jelentenek, hanem olyan közösségi terek, ahol a fiatalok megismerhetik a saját kultúrájukat, hagyományaikat, történelmüket és értékeiket. Egy roma tábor egyszerre lehet az összetartozás, a tanulás, a barátságok kialakulásának és az önbizalom erősítésének helyszíne. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. A zene, a tánc, a mesék, a nyelv, a kézművesség, a családi hagyományok és az idősebb generációk történetei mind olyan értékek, amelyeket fontos továbbadni a fiatalabbaknak. A mai világban azonban sok hagyomány egyre könnyebben háttérbe szorulhat. A roma táborok lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyermekek és fiatalok ne csak könyvekből vagy az interneten keresztül találkozzanak kultúrájukkal, hanem személyes élményeken keresztül is megtapasztalják annak szépségét. A táborok egyik legfontosabb feladata a közösségépítés. Sok fiatal olyan programokon vehet részt, ahol hasonló háttérrel, élményekkel és érdeklődéssel rendelkező társakkal találkozhat. Együtt énekelhetnek, táncolhatnak, zenélhetnek, beszélgethetnek, sportolhatnak és különböző programokon vehetnek részt. Ezek az élmények olyan barátságokat alakíthatnak ki, amelyek akár hosszú éveken keresztül megmaradhatnak. A közös élmények által a fiatalok megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, és egy nagyobb közösséghez tartoznak. Különösen fontos az is, hogy a roma táborok pozitív mintákat mutassanak a fiatalok számára. A táborokban találkozhatnak olyan roma emberekkel, akik tanulmányaikkal, művészeti tevékenységükkel, munkájukkal vagy közösségi szerepvállalásukkal példát mutatnak. Ez azért jelentős, mert egy fiatal számára sokszor nagyon sokat számít, ha olyan embert lát maga előtt, aki hozzá hasonló háttérből indult, mégis komoly célokat ért el. Ez erősítheti a továbbtanulás, a szakmaszerzés és az önmegvalósítás iránti motivációt is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sável húzással csak a két külső sáv járható. A Remiz utcától torlódásra kell készülni. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudtok kikanyarodni. Mától visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, az Alsóhatár út és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás a Köves úton, ezért az Alsóhatár útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél. Útszükület nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál. Újpesten a Baross utcában, a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, napközben a forgalmat jelzőrök segítik.
0: Időjárás.
5: A tegnapihoz hasonló napos, de kissé szelesebb csütörtökünk lesz a nap második felében. Csak kevés helyen jelennek meg vékony felhők az égen, melyekből csapadék nem várható. Az élénk szél mellett délután 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, ami este 8-kor 28 fokra vált. Ezt követően este 10-kor 24, éjfélkor 22 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a térségben.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, velem szemem pedig itt ül most Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hoztunk már egy új témát, aminek a bevezetése a következő lenne, egy idézet. Henry David Thoreautól származik. Azért mentem az erdőbe, mert tudatosan akartam élni. Csak hogy az élet lényeges tényeivel nézzek szembe. Eddig az idézet, és mai adásunk témája pedig a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, mi a sajátjainkra. Ez fontos, hogy nem másokéről van szó, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok. Szerinted, Zsuzsa, mi mennyire vagyunk alkalmasak arra, hogy mi egyedül közel kerüljünk a saját valóságunkhoz?
2: Hát elsősorban mi magunk vagyunk a legalkalmasabbak arra, hogy közel kerüljünk saját magunkhoz.
1: Igen.
2: A szomszédom nem kerülhet közel hozzám, tehát, hogy én akkor járok jól, hogyha ezt a bizonyos önreflexiót napi szinten elvégzem magamon, úgy, mint ahogy reggel fogat mosok. Nagyon fontos, hogy a lélek tisztuljon, a szellem, a gondolatok, tehát egy tisztulásban legyen.
1: Igen, de hogy tudunk-e mi objektívak lenni valamennyire? Mert én is arra jutok, persze, hogy mi vagyunk a legkompetensebbek, tehát hogy ez nem kell, hogy akadály legyen, de azért az a kérdés ott van, hogy mennyire tudunk mi objektívan ránézni az életünkre, illetve hogy ez az önreflexió kell-e, hogy mindenképp egy objektív legyen. Probléma az szerinted, hogyha ez valami módon azért mégiscsak egy szubjektív dolog, tehát egy képlékeny, egy olyan rugalmas dolog, amin azért ide-oda csúszkál a jelölő.
2: Hál' Istennek, hogy ide-oda csúszkál a jelölő, mert folyékony emberek vagyunk, egy folyamatban veszünk részt. Szoktam azt is mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy biliárdasztal, olyan az életünk. Események lökik, találkozások lökik a golyót, jobbra-balra, vagy még akár egymást is, tehát az életed nem lehet kiszámítani.
1: Tehát eleve nagyon összetett az egész történet.
2: Nagyon érzékenynek kell lenni ahhoz, hogy, és ez jó is, ha az ember érzékeny, ahhoz, hogy én életben legyek. Tehát, hogy ne vegyek fel magamra egy páncélt, hogy rajtam aztán semmi nem fog, és engem semmi nem befolyásol, se a közéleti témák, se a szomszédom, se a barátom, se a házastársam, se a munkahelyem. Kell, hogy legyek egy olyan ember, aki reflektál valamire.
1: Igen.
2: És
1: igen.
2: Ez az önreflexió is, mert hogyha magamra nem reflektálok ebben a nagy reflexióban, akkor én elveszek, akkor én nem tudom, hogy ki vagyok.
1: Igen, mert hogy az önreflexióban a mi valódi valósághoz való közelítésünk akkor lehet igazi, hogyha számolunk azzal a realitással, hogy bizony mi szubjektívan nézünk rá az életünkre, és akkor tévednénk nagyot, és kezdenénk távolodni a valóságtól, hogyha magunkat egy ilyen érzelemmentes terminátorként képzelnénk el az úton. Tehát az egyik alapja az önreflexiónak az lehet, hogy elfogadom, hogy bizony ez egy szubjektív ítélet lesz, egy szubjektív vélemény a saját életemmel kapcsolatban. Nekem az egyik ilyen fontos jelölő az lehet, hogyha megkeresem a dolgokban a saját felelősségemet. Hogyha nem azt keresem, hogy ki mit rontott el, ezzel a tudással, hogy én szubjektívan ítélkezem, vagy látok rá a dolgokra, hanem azon igyekszem, hogy megtaláljam az én felelősségemet. És itt mindjárt bejön egy olyan dolog, amit sokáig nem értettem. Azt mondják, hogy meg kell keresned a dolgokban a saját felelősségedet. Na most egy olyan szituban, ahol neked valaki ártott, megbántott téged, vagy rosszat tett neked, tehát egyértelműen nem te voltál az aktor. Ott eléggé dühítő, és én fel is csatlantam, hogy na még az kellene, hogy még az én nyakamba varjuk az egészet, és sokáig nem értettem, hogy mi a különbség a között, hogy van felelősségem a dolgokban, meg hogy mondjuk valaki más irányította, vagy indította a történetfolyást.
2: Amikor jöttem a stúdióba, akkor még volt egy pár percem, és hát mindig az asztalomban egy-két könyv, amit napi szinten, ha lehetséges, fellapozok. És az egyik könyvet, egy részletét olvastam el, és nagyon szíven ütött egy mondat, ami pontosan erre reflektál, amit te mondtál. A következő. Ugye az volt a kérdésed, hogy mennyi a felelősségünk egy olyan szituációban, amit talán nem is mi követtünk el. Na, akkor hagyd mondjam ezt az egyetlen egy mondatot, amit itt most magammal hoztam, és a reggelemet indította. Az igazi megbocsátás az, ha felismerjük, hogy az ember hibája nem maga az ember. Nem a hibáját fogom tekinteni, hanem őt, magát, mint embert. Mert ha én csak a hibáját veszem, hogy ellenem mondjuk vétett, becsapott, megcsalt, nem tudom, mit csinált, ezzel magamra is egy olyan terhet teszek, ami nem az enyém. Uh-huh. Tehát, hogy én megpróbálom őt az egészben nézni, nem csak a hibáját nézem nagyítóval. Számomra ezt jelenti ez a mondat, hogy az ember, még egyszer, ez nagyon fontos, az ember hibája nem maga az ember.
1: Igen, nekem azt is mondja, számoljak a másik emberségével. Igen. Tehát nem az a hibája, hogy tökéletlen, nem az a probléma vele, hogy ő elkövethet jó meg rossz dolgokat, hibázhat akár, hanem azon felül van valami a hozzáállásában, ami nekem nem tetsző lehet.
2: Így van.
1: Tehát nem azt kérem rajta számon, hogy nem tökéletes, hanem azt, hogy azon a mozgástéren belül, ami az övé, amire ráláthat, amiben ő valóban cselekedhet szabadon, abban mondjuk nem úgy cselekedett, mint ahogyan az számomra elvárható lett volna.
2: Hát meg azt is szokták ugye mondani, hogy ha látsz valakiből egy részt, és az neked nem tetszik, a morállal összeütközésben van, a te moráloddal, vagy úgy amblokk a morállal, az nem azt jelenti, hogy ő csak olyan. Tehát ahhoz, hogy én őt megértsem, bele kell bújnom az ő kabátjába, cipőjébe, hogy értsem az ő 10%-át, mert lehet, hogy ez csak egy 10%-a az életének, vagy 20, hogy ő akkor ott úgy viselkedett. Nem tudjuk, hogy miért viselkedett úgy, vagy miért követte el ellenem azt a bűnt. Nem tudjuk. Tehát próbáljam megérteni az egész embert, és akkor az a 20% már nem lesz 100%. Csak 20.
1: Szuper, hogy ezt osztad be, mert én pont arra gondoltam, hogy úgy indítanánk ezt az önreflexiós utat, hogy először ránézzünk a kapcsolatainkra, mert az egy tágabb dolog, abban pont azt nézzük meg, hogy mondjuk megnézhetjük akár, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzánk, és akkor ezáltal fog majd beszűkülni az út arra, hogy oké, hogy akkor ebben nekem mi a felelősségem, majd ránézzünk saját választásainkra, a saját döntéseinkre. És nézzük azért a nehezebb részt, hogyha azt állapítjuk meg, hogy nem úgy viszonyultak hozzánk, ahogy az elvárható lett volna, az nem volt termékeny a mi életünkre nézve, akkor bizony tényleg fontos egy másfajta szemüveggel ránézni a másikra, és itt belép a megértés, hogy ő miből jön, mi az ő mozgástere, mik az ő sérülései, mik az ő mintái. Na most ez igen nehéz akkor, amikor te éppen meg vagy bántva, vagy nehézséget hordozol a másikkal kapcsolatban. Mi alakíthatja át ezt a tekintetet? Mert nagyon nehéz kilépni erről a pontról, ahogyan én látok valamit a saját szemszögemből, és belehelyezkedni a másik bőrébe. Ez talán azonnal rögtön nem is mindig sikerül.
2: Ki is mondtad a kulcsszót, hogy nem szabad azonnal reagálni, mert az torz. Időt kell beletenni a megbántottság és a reflexió közé. Hogy nézd meg 3 nap múlva, nézd meg 1 hét múlva, nézd meg jobbról, balról, alulról, felülről, mi a te felelősséged benne, és csak magaddal van elszámolnivalód. A másik fejét nem tudod a gondolatait megváltoztatni, nem is a te dolgod. De az, hogy egy megbántottság, most vegyünk egy fogalmat, könnyebb lesz úgy talán bele élni magunkat, az, hogy megcsalnak. Talán valamelyik adásunkban már szó volt róla.
1: Vagy lehet az elárulnak. Barát is elárul, igen.
2: Elárul. Áldozatai lettünk egy Júdás szituációnak, akkor nyilván nagyon fáj. Nagyon rossz, pláne, hogyha ez egy nagyon közeli, szeretett embered. Még csak nem is egy 30-ad rangú valaki a 120 kilométerről, vagy 2000 kilométerről.
1: Érdekes.
2: Hanem nagyon közeli, akár családtagod, akár gyereked, akár a szerelmed, akár a barátod, főnököd, bárki, aki nagyon közel van. Az természetes, hogy az első reflexiód az, hogy fáj, mert érzékeny ember vagy, mert rezonálsz arra, ami történt. Attól függ, hogy milyen a vérmérsékleted, de lehet, hogy az első reakciója az embernek ilyenkor az, hogy most előveszem a kardot, és lekaszabolom, és visszavágok, és akkor majd én most megmutatom, erőfitoktatás.
1: Ez nagyon természetes, szó szerint, a természetünk szerint való dolog lenne.
2: Igen, igen, de az meg már az intelligenciád, hogy azt mondod, hogy ezt mégse teszem meg, és másnap is megvizsgálom az esetet, megnézem, hogy én mit követtem el, ez a helyzet kialakuljon, hogy engem eláruljanak, hogy valaki így viselkedett a környezetemben. Majd, ha annyira fontos nekem ez az ember, akkor egy pár napon belül, én legalábbis így csinálom, vagy akkor azt mondom, hogy figyelj, beszéljük meg ezt a dolgot. És akkor nekem el kell mondanom az, hogy bennem mit váltott ki az ő árulása. Nem az, hogy te milyen szemét, mocsok, Júdás fajzat vagy, mert akkor személyeskedek és támadok.
1: Nem minősítek, hanem nem. Elmondom, hogy bennem mi zajlott le, ez az asszertív kommunikáció.
2: Tehát ez az alapja, mert másképp nem fogunk békességre jutni, ha az a cél, hogy békességre jussunk. És ez azért fontos, hogy békességre jussunk, mert másképp magadat mérgezed meg. Nem lehetsz utána harmonikus, boldog ember, hogyha hordozol a szívedben, lelkedben haragot vagy mérget.
1: Igen, ezt muszáj kivenni, mert nekünk árt. Tehát itt tényleg annyira azt érzi az ember, hogy most maradhatok ebben a dühben, haragban, mert ugye nagyon fontos az első lépés, amit mondtál, hogy igenis meg kell fogalmazni, ki kell mondani, hogy valaki nem jó viselkedett. Igen. Tehát ezt sem szabad letakarni, mert akkor nem tudunk tovább lépni, kiengesztelődni sem. Tehát ez is fontos, hogy azért állapítsuk meg, hogy nem tévedek, itt azért ő tényleg nem a legjobb megoldást választotta, ugyanakkor meg, ha ebben maradok, mert ez kivált az emberből egy sértettséget, egy düht, egy haragot, ha ebben benne maradok hosszú ideig, az engem kezd el rombolni. Az elején viszont én úgy tudom, hogy nagyon hasznos, hogyha ezt a haragos vagy dühös állapotot megengedjük magunknak, és nem akarok egyből túl lenni rajta, nem akarok még megbocsátani, nem akarom még jól kezelni, megengedem ezt a harag állapotot, és majd akkor megyek tovább. De valóban minket mérgez, minket tesz tönkre. Tehát érzi az ember, hogy ebből ki kell, hogy lépjünk.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Rá. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendelt el a kormány a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a paksi kihelyezett kormányülésről bejelentkezve mondta el egy videóban. A bejelentés szerint készenlétbe helyeznek Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát, hogy szükség esetén irányított elsüllyesztésekkel rövid távon akár 20 cm emelkedjen a Duna vízszintje. A fenékküszöb építése már holnap csütörtökön megkezdődik. A fenékküszöb építése már csütörtökön megkezdődik, az ideiglenes megoldásként szolgáló bárkák elsüllyesztéséről pedig várhatóan pénteken születik végleges döntés. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatása alapján 2026 első felében gázból 962 ezer köbmétert, olajból 576 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. A népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján találhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
5: A Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávvel húzással csak a két külső sáv járható. A Remiz utcától torlódásra kell készülni. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudtok kikanyarodni. Mától visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, az Alsóhatár út és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás a Köves úton, ezért az Alsóhatár útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél. Útszükület nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, napközben a forgalmat jelzőrök segítik.
0: Időjárás.
5: A tegnapihoz hasonló napos, de kissé szelesebb csütörtökünk lesz a nap második felében. Csak kevés helyen jelennek meg vékony felhők az égen, melyekből csapadék nem várható. Az élénk szél mellett délután 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, ami este 8-kor 28 fokra vált. Ezt követően este 10-kor 24, éjfélkor 22 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a térségben.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Baranyi Tamás vagyok, velem szemem pedig itt ül most Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hoztunk már egy új témát, aminek a bevezetése a következő lenne, egy idézet. Henry David Thoreautól származik. Azért mentem az erdőbe, mert tudatosan akartam élni. Csak hogy az élet lényeges tényeivel nézzek szembe. Eddig az idézet, és mai adásunk témája pedig a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, mi a sajátjainkra. Ez fontos, hogy nem másokéről van szó, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok. Mi van akkor, amikor saját magunkra tekintünk rá? Most így tisztán tulajdonképpen magunkat vesszük elő, és nem azokat az embereket, akik körülöttünk vannak. Így ebből innen dobbantva. Szerintem a magunkra tekintésnél, hogyha meg akarjuk nézni magunkat, akkor vannak alapdolgok talán, nem biztos, hogy így van, de lehetnek alapdolgok, amiknek a fényében, tükrében nézzük meg a történéseinket, az akcióinkat, a választásainkat. Ez az egyik ilyen lehet az értékleltár. Tehát megnézni azt, hogy ma mi az, ami számunkra fontos. Mi az, ami valóban vonz engem, mozgat, mik a legmélyebb vágyaim, és hogy hova jutottam el az elmúlt időszakban. Tehát szerintem ezek azok az alapvető kérdések, amik egy ilyen önreflexiós vizsgálatnál előjöhetnek.
2: A mai rohanó modern ember kifelejti az időt ezekből a történésekből, hogy adjak időt magamnak. Arra, hogy akár ha sebet kaptam az elmúlt időszakban, hogy ez gyógyuljon, és ne akarjam azonnal eltüntetni, cselekvéssel, bármivel.
1: Tehát ami megjelenik a térben, annak hagyja kifutási időt, ugye?
2: Jól értem. Van. Abszolút. A hallgatók már valószínűleg tudják, hogy nagyon szeretem, amikor konkrétumokba megyünk le, mert ez sokkal érthetőbbé válik számomra is. Én az elmúlt hetekben teljesen összeomlott az a fajta életvitelem, amit korábban éltem. Elveszítettem egy munkahelyet, és gyakorlatilag ez egy teljesen más nézőpontot ad az egész életemnek.
1: Egy egzisztenciális fordulat.
2: Igen, pontosan. Ugye nagyon sokan ismerős baráti szűk családi körből az első reflexió az volt, hogy azonnal cselekedni. Én meg azt mondtam, meg vallom most is, hogy ezt nekem magamban fel kell dolgoznom, ami történt, ahhoz, hogy én majd, amikor itt lesz az ideje, egy új lendülettel és egy új vágyakkal, célokkal lépni tudjak. De ne kényszerítsen engem rá a környezetem, de a helyzetem se, még ha nagyon súlyos, arra, hogy én fejvesztve, milyen szép ez a magyar mondatunk, fejvesztve cselekedjek, mert nem szeretem, amikor kapkodok. Mert az nem megoldás.
1: Pont jó, hogy mondod a megoldást, mert pont ezt akartam mondani, hogy miért kellene nekünk abszolút egyből tudni a megoldást.
2: Így van. Ezért mondtam az időt. Meg kell engedni magamnak azt, hogy most az idő is gyógyít. Az idő is mutatja a kiutat. Az idő is engedi azt, hogy leülepszenek a dolgok. Hát a zavarosból én hogy kezdjek új életet?
1: Igen, vagy mindez, amit egy önismereti úton felismerek magammal kapcsolatban, azt nem kell, hogy egyből akarjam tudni megoldani, átalakítani. Elég, hogy egyszerűen hagyom, hogy ez most megjelenjen a térben, és ennek a megjelenésnek lehet, hogy sokkal hosszabb az útja, ahogy mondod, mint ahogyan azt mi gondoljuk. Elindul egy folyamat, rálátok valamire magammal kapcsolatban, és annak lesz egy kifutási ideje. Ott még sok dolog fölsejlik közben.
2: Hát hagyjam magam meglepni. Én tudom, hogy ez egy nagyon furcsa helyzet. És megértem azokat a barátaimat, akik azonnal ösztönöznének valami nagy lépésekre. Én meg azt érzem, hogy ahhoz, hogy én végre lépni tudjak egy nagyon jó irányba, ahhoz nekem arra van szükségem, hogy belenézek a belső tükreimbe, hogy a sebeimet begyógyítsam, és megnézzem azt, hogy esetleg az elmúlt 4-5 évenben mit tettem jól és rosszul. Mind a kettő oldal rettenetesen fontos. És úgy lépjek tovább, hogy azt mondom, hogy akkor én most bizonyos szempontból nulláról indulok, de bizonyos szempontból meg nem, mert azért vannak értékeim. Van egy értékvitelem, egy értékrendszerem, egy értékcsomagom, amit te is mondtál, a leltár, az értékleltáram. De ahhoz, hogy valaki leltározzon, még a bolt is bezár, nem, Igen. Kiírja, hogy leltár miatt zárva.
1: De jó példa, igen.
2: Hát akkor most, ha valaki egy új életszakaszban van, mert elvált, majd költözött, vagy nincs munkája, vagy bármi történhet, pláne itt ebben az utóbbi hetekben, hónapokban azért nagy átrendeződések zajlanak a térben is, a világunkban is, nem csak a kicsi életünkben. Időt kell adni annak, hogy megszülessen az, ami a tiéd.
1: Így van, és akkor nézzük a konkrétabb dolgokat.
2: Jó.
1: Egy picit akkor tovább lépve, és két dimenzióban nézném meg, nekem most az jutott eszembe, hogy így vizsgálódnánk. Az egyik a választásaink, a második az emberi kapcsolataink, de most rólunk van szó. Ezeknek a tükrében mondjuk nézzük először az emberi kapcsolatainkat, hogyha arra látunk rá, hogy elrontottuk a dolgokat, nem jól álltunk hozzá, akkor mihez kezdesz neked? Mi az első élményed, vagy mi az első szakasz, amikor észreveszed, hogy hú, ezt elrontottam. Ez így méltatlan volt akár hozzám, a másikhoz is.
2: Én csendet iktatok be. Amikor rájövök, hogy elrontottam, de nagyon, akkor megpróbálok csendben maradni, megtalálni a belső érték forrásomat, az a belső kaput, rálátni az egész helyzetre kicsit messzebbről, az időt belerakom, és utána pedig eldöntöm, hogy kell-e bocsánatot kérnem a másiktól, vagy magamtól, mert ez is benne van, bőven, és ha még mindig nem lelek nyugalomra, akkor én nagyon szeretek írni. Akkor megpróbálom írásban kiírni, és az nekem egy nagyon jó. Van akinek a meditáció, amikor úgy bennem megnyílnak a csatornák, akkor ez már tisztítja a helyzetet. És ez nagyon érdekes, amit leírok, vagy kiírok magamból, mert ez a lélek mélyéről jön, és sokkal több jön onnan, mint amit most esetleg elmondok. De nálad ez hogy van, hogy visszakérdezzek?
1: Most csak zárójelben annyit mondanék az írással kapcsolatban, és akkor válaszolok a kérdésedre, hogy nekem nagyon távoli dolog, valahogy ez az írás, hogy leírom a dolgokat, valahogy ilyen nagyon magányos és nagyon hiába való dolognak tűnt korábban, pedig én sokat írtam, tehát szeretek kézzel is írni. Mostanában azért gondolkodok ezen, hogy mi ebben a jó. Az egyik az lehet, hogy először is akcióban vagyok. Történik valami, amit én teszek, és az fontos, hogy mozgásban maradni. A másik meg, hogy akár pozitív, akár negatív dolgot írok le, az elkezd kialakulni, megjelenni a térben. És szerintem ez nagy dolog az írásban. Amikor én azt veszem észre, hogy nem jól csináltam a dolgokat, először is az nem olyan gyorsan esik le. Tehát ez úgy szokott történni, hogy valahogy váratlanul megakad elemez, valami zavar van a rendszerben, mint a Matrixban, hogy valami nem logikus. És a logikátlanság kapcsán üti fel a fejét, hogy én valamit akár talán nem jól csináltam. Ez még úgy lefut ez a gondolat, és akkor nem is nagyon veszem észre, de már tudom azt, hogy itt vissza kell térnem, a megakadáshoz vissza kell térnem. És amikor visszatérek újra és újra, akkor már sejtve azt, hogy persze itt az én felelősségem lesz a nagyobb, vagy egy olyan felelősségem lesz, amivel nehéz elszámolni, akkor az borzalmas érzés. Olyan, mintha minden összedőlne egy pillanat alatt, légüres térbe kerülök, és valahogy minden szétesik. Ez a jele, az egyik jele annak, amikor valóban rátalálok arra, hogy rosszul csináltam a dolgokat, és amellett, hogy egy nehéz érzés, nehezen is tudok gondolkodni utána. Tehát nekem arra pihenni kell. Ki kell mondanom, hogy igen, húha, itt akkor ezt most elő kell vennem, de meg is állok. És itt leállítom az egész folyamatot, általában pihennek van, amikor egy-két napot is, és úgy szépen lassan visszatérek ehhez a ponthoz. Amikor látom a saját felelősségemet, akkor az nem kérdés, hogy én ennek a mélyére akarok menni. Ugyanakkor az utóbbi időben rá is rájöttem, hogy nagyon fontos felismerni a mentőkörülményeket, hogy mik azok a pontok, ahol én valószínű, meg úgy ismerem magamat, hogy nem feltétlenül ártani vagy rosszat tenni akartam, hanem rossz irányban voltam. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy amit közel kell engednünk magunkhoz akkor, amikor mi a hibáinkat vesszük elő, amit nagyon nehéz, hogy bizony lehetnek bennem olyan rossz irányok, akár irigység, akár féltékenység, akár nem tudom, birtoklási vágytól kezdve bármi, az önképemet kikezdő dolgok, amiket én eddig nem tudtam magamról. Tehát arra is fel kell készülni, hogy vannak enyhítő körülmények, meg vannak olyan felismerések, hogy kiderül, hogy én bizony tudok gazemberem lenni jóval, mint amit én magamról gondoltam. Igen. És ez mindenkinél így működik. Hogy amikor a másik rámutat nálam, hogy de hiszen te ezt itt nem jól csinálod, akkor az első reakció, hogy én bennem nem látok magamban ilyen teret. A térben körülöttem ilyen tulajdonságot, és ott van. Szóval erre is nagyon nyitottnak kell lenni, mert jobban meg fogom érteni, hogy miért tettem ezt.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Mutod, ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szítyú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
5: A cigányok eredet mondái hasonlóan más népekéhez a műfaj általános jellemzői mellett sajátos motívumokat tartalmaznak. Ezek az etnikum eredetét, kultúráját, életmódját, gondolkodását, szokásait magyarázzák. Naív szemléletük leginkább a varázsmesékkel és a mítoszokkal rokonítja őket, közös bennük a csodatétel. Ez a hasonlóság befolyásolja műfaji besorolásukat is. Gyűjteményes kiadványokban a mesékkel együtt jelennek meg. Műfaji megjelenésüket először a mesével párhuzamosan kezdték alkalmazni. A német népmeséket összegyűjtő Grimm testvérek árnyaltabb meghatározása szerint a mese költőibb, a monda pedig történetibb, továbbá a monda rövidebb a mesénél, előadása tárgyilagosabb. Ezek az archaikus teremtéstörténetek a cigány folklórban is meseként léteznek, az elképzelt keletkezések ugyanis az epikumban megformált csodás események közé tartoznak. Az eredetmondák döntő többsége vándormonda, különösen érvényes ez a cigány folklórra. A folytonos változás eredményeként a cigányok eredetmondáinak nincs műfaji megkötöttségük. Lehetnek mesék, mondák vagy legendák is, olyan epikus alkotások, amelyek a természeti jelenségek, az égi testek, az emberek, a növények és az állatok, a tárgyak és eszközök teremtéséről, tulajdonságaik, eredetéről, változásainak okáról szólnak. A cigányok bőrszínének eredete több változatban is él a cigány folklórban. A vándorcigányok a madaraktól származtatják magukat, így magyarázzák helyváltoztató, szabad életmódjukat. Mások a bibliai teremtés nyomán Isten teremtményének tartják magukat, agyagból formált és kemencében tévedésből túlégetett emberfajtának. Egy másik eredetmonda szerint mindenféle magot termő fa gyümölcseként lettek a cigányok. A cigányok bőrszínének eredete, távol innen oly hazában, hol örökös kánikula van, lakott több ezer évvel előtte egy Szint nevű fiatal király, aki azt vette fejébe, hogy ő a világ legszebb asszonyát veszi feleségül, mivel pedig azt helyébe nem hozták, útra kelt, hogy felkeresse. Hosszas vándorlás után feltalálta, akit keresett, a tűzkirály palotájában, ahol lángok között lakott. El is vette azonnal, ám bár apja, az öreg király jó akarólag figyelmeztette, hogy leánya valamikor nagy szerencsétlenséget fog hozni országára. 12 évig semmi baj sem történt, sőt minden esztendőben egy fiúgyermekük született, kik közül egyik szebb volt, mint a másik. A 13. évben a gyermekáldás elmaradt, de helyette szép királyné tüzet kezdett izzadni és köpni úgy, hogy amihez csak közeledett, az tüzet fogott és égett, míg el nem oltották. Az emberek menekültek oldala mellől folyókba, tavakba. Végre maga a király is kénytelen volt vala fiaival együtt őt elhagyni, hogy pecsenyévé ne váljanak. De mivel ők távoztak legutóbb, bőrük a tűztől megbarnult, és ez átszármazott utódaikra, a cigányokra. Ezek ma is barnábbak, mint a többi emberek, kik nem a tűz király véréből származnak. Ez Zámoyi Varga Mihály közleménye, és a cigányok eredetéről szól.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávvel húzással csak a két külső sáv járható. A Remiz utcától torlódásra kell készülni. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudtok kikanyarodni. Mától visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, az Alsóhatár út és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás a Köves úton, ezért az Alsóhatár útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél. Útszükület nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, napközben a forgalmat jelzőrök segítik.
0: Időjárás.
6: A tegnapihoz hasonló napos, de kissé szelesebb csütörtökünk lesz a nap második felében. Csak kevés helyen jelennek meg vékony felhők az égen, melyekből csapadék nem várható. Az élénk szél mellett délután 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, ami este 8-kor 28 fokra vált. Ezt követően este 10-kor 24, éjfélkor 22 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a térségben.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: rádiódik.
1: Egy kis patak mindig rohant, és egyre csak énekelt. Egy sziklafal útjába állt,

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Baranyi Tamás vagyok, velem szemem pedig itt ül most Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hoztunk már egy új témát, aminek a bevezetése a következő lenne, egy idézet. Henry David Thoreautól származik. Azért mentem az erdőbe, mert tudatosan akartam élni. Csak hogy az élet lényeges tényeivel nézzek szembe. Eddig az idézet, és mai adásunk témája pedig a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, mi a sajátjainkra. Ez fontos, hogy nem másokéről van szó, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok. Most, hogy így az önreflexióról beszélünk, föltennék neked egy olyan kérdést, ami már az elmúlt második évadunkra vonatkozik. Ugye ennek azt a nevet adtad, nagyon jól megtaláltad, hogy magadnál vagy. Mit jelent most így, hogy végigmentünk, nem tudom,
2: 13
1: epizódon, ahogyan ezt boncolgattuk. Miben valakult, változott az a fogalom, amikor te magadnál vagy, magaddal kapcsolódsz?
2: Amikor az ember magánál van, az nem változik az örök, mert ott egy örök érték rendben vagy benne. Az, hogy az élet nagyon sokszor nem úgy alakul, hogy az ember magánál legyen, úgy teljes 100%-ában, ez sajnos az utóbbi évadunk alatt azért nagy amplitúdókat mutatott nálam is. És hagy hozzak megint ide egy konkrétumot, amikor az elmúlt hetekben egy újrakezdést éltem meg, akkor éppen te voltál az, azt mondtad nekem, hogy hallgass már meg azt az adásunkat, amiben a mégis már boncolgattuk. És megfogadtam a tanácsodat, és elővettem ezt az epizódot.
1: Igen, a senki földje.
2: Igen, hogy már a régi lezárult, az új még nem mutatkozik, hát most mit csinálok én itt a senki földjén? És én annyira jót kacagtam a helyzeten, mert azt éreztem, ez az adás ad nekem tanácsot, tehát a saját adásunk ad nekem tanácsot, sorvezetőt, hogy mit kell csinálnom. Jó volt visszahallgatni magunkat 3-4 hónappal ezelőtti felvételt, hogy ez se hiába való, hogy nem rossz ez a podcast, hisz hát a rajtam segített, aki részt vettem benne, és szerkeztem az adásokat, hogy vannak benne örök értékek. Most valószínűleg elmegyünk egy kisebb szünetre, egy nyári szünetre. Pont azt gondoltam, hogy én lehet, hogy a két évadból nyáron csemegézni fogok, és vissza fogok hallgatni részeket, mert jót tesz a lelkemnek, és nem azért, mert szeretem a hangomat hallgatni, vagy a te hangodat hallgatni, mert egyszerűen megbeszéljük az életnek a lényegét és értelmét.
1: Igen, ez kell, mármint hogy mindig, a magunk szerint való lényegét is értelmét.
2: Igen, így van. És hogy ez kell, hogy mindig az ember leporolja a gondolkodásában, a lelkében a ráülepedett történéseket, vagy porréteget. És ezért jó ez a podcast szerintem. Hagyj kérdezzem meg, és próbáljunk erre most röviden válaszolni, mert megy nagyon az adásidő. Melyik volt ez az utolsó olyan élményed, amikor te azt mondtad magadnak, magadról, hogy na most magamnál vagyok?
1: Amikor felismertem, hogy jól csinálok valamit. Nekem az óriási felszabadító erő volt, neked?
2: Sétáltam a Dunaparton, éppen a te műsorodat hallgattam, felnéztem a kék égboltra, és én olyan szabadságot éreztem a lelkemben, hogy én ott majdnem táncoltam. Akkor voltam magamnál.
1: Szabadságban.
2: Igen, pedig a lelkemet súlyos gondok és problémák nyomasztották. És mégis ebben a sötét, nyomasztó állapotban egyszer csak a zene, a levegő, a Dunapart egy olyan szabadságot mutatott meg a lelkemből, hogy én majdnem elszálltam örömömben. És nagyon régen nem éreztem ezt a, mint a kismadár boldogságban elszállni, miközben a lelkemben ott volt a gond.
1: De jó, de jó. Ezt egyébként mesélted nekem, igen. Örülök neki, hogy volt egy ilyen, hogy ehhez én is hozzáraktam valamit. Igen. Úgy gondolom, hogy akkor jöhet az a rész, amikor egy picit fogalmak szintjén visszatekintünk az elmúlt évadra. Azt a játékot találtam ki, hogy én mondok majd neked fogalmakat, és kérlek, hogy mondd azt, ami úgy felütésként először eszedbe jut róluk. Ez nem azt jelenti, hogy pár másodpercet nem gondolkodhatsz, természetesen így van. Én pedig, mivel ismerem a fogalmakat, elég fura lenne, ha most eljátszanám, hogy most hallottam őket először. Míg te azt fogod mondani rá, ami először eszedbe jut, én olyan válaszokat fogok rá mondani, amin azért elgondolkodtam. Tehát ezt mindenképp így érdemes, hogy tudják a hallgatók. Az első fogalom az életbátorság.
2: Mindenkor szükség van rá. Minden pillanatban.
1: lélegzet. Ez az én válaszom. Uh-huh. Mindig mondom utána jó. majd, ami nekem okay. jut eszembe róla. A másik fogalom a válság.
2: Életünk része, nem lehet úgy tenni, hogy ez nincs ott.
1: Mozgásban maradni jutott nekem eszembe. Önismeret.
2: A jól létezésünk alapja.
1: Megértés. Lassítás.
2: Csak így tudjuk megérteni az életünket, hogyha nem gyorsulunk.
1: Még ennyi nem elég. Magamnál lenni.
2: Szabadnak lenni.
1: Megérkezni, otthonnak lenni, gondoltam én. Belső fény a következő fogalom.
2: Csiszolgatni minden nap és keresni, hogy az, ami már megvan bennünk, az hol van éppen, hol vagyok én attól.
1: Egyedül lét.
2: Van, amikor jó, van, amikor nyomasztó.
1: Én azt gondolom, hogy így vagy úgy, de dolgom van vele. A kapcsolódás a következő fogalom.
2: Maga az életáram.
1: Önbizalom. Nekem az jutott róla eszembe. Döntés.
2: Csend kell hozzá, hogy jól döntsünk.
1: Nekem az jutott róla eszembe a döntésről, hogy az enyém. A lehetetlen.
2: Biztos lehetséges, hinni kell benne.
1: Én azt írtam, hogy ha lehetetlen, akkor nincs is rá szükség. A lehetséges. Mi meglepő, ez a következő fogalom.
2: Hát minden lehetséges, ha hiszel benne, talán.
1: Én azt hittem, hogy jót tesz neki a nyugalom. Szétszórtság.
2: Abban elveszek.
1: Én azt írtam ide, hogy élettelenség a szétszórtság számomra. Menedék.
2: Nagyon jó, ha van olyan helyzet, vagy egy ölelő kar, ahol az ember otthon van, és menedéket talál.
1: Nekem a menedék vonzás, semmiképp sem menekülés. Ez fontos. Megosztás.
2: Fontos, hogy valakivel, vagy valakikkel meg tudjam osztani azt, aki vagyok, aki él, aki lélegzik.
1: Nekem a megosztás egy kérdőjel, vagyis vajon elég leszek? Bennem így él. A következő a káosz.
2: Életünk része, de nem szeretem. Ha lehet, akkor ne a káosz uralja az életemet.
1: Én a káosztól félek, talán lehet, hogy nem kellene félnem. Összeszedettség.
2: Az egyensúly. Az nagyon jó, amikor az ember önmagánál van, összeszedi magában a legjobb dolgait.
1: Nekem az összeszedettség a lényegre figyelés. Életöröm.
2: Egy kisgyermek arca jutott eszembe elsőre, mert az tiszta, és ez nagyon jó dolog, amikor az ember idősebben is valahogy ezt még meg tudja élni.
1: Nem tudom miért, de nekem az életörömről a hamuba sült pogácsa jutott eszembe. Szeretetéség.
2: A szeretetéségben élés, az eltávolít az élettől, a lényektől, az örömtől, mindattól, ami most felsoroltál. Meg kell találni, hogy szeressünk. Szeretet nélkül nincs élet.
1: Nekem a szeretetéséget egyre jobban kell vállalni. Arra jutottam. Az út.
2: Úton vagyunk, és nem szabad azt elhinnünk, hogy az, amiben vagyunk, az a végállomás. Van tovább.
1: Rejtve van előttem az út, ez jutott eszemben, de ettől nem kell félnem. Uh-huh. Ez nem gátol meg, hogy rálépjek. Következő fogalmunk a múlt.
2: A múltamnak nem szabad, hogy olyan árnyékkal legyen, ami nagyon beárnyékolja a jelenemet és a jövőmet.
1: Nekem a múltról az jutott eszembe, hogy jó lenne átölelni, és következő fogalmunk a jelen. Mi jut eszedbe a jelen kifejezésről?
2: Szeretném, hogyha a szemem, a szívem és az összes érzékszervem meglátná benne mindazt, ami szép és jó és igaz.
1: Nekem az jutott a jelenről eszembe, hogy tengernyi időm van. És utolsó előtti fogalmunk a jövő.
2: Ismeretlen, jelen pillanatban még aktuálisan is ismeretlen, mert nem tudom kiszámítani. Néha úgy lélegzek fel, ha a jövőre gondolok, hogy éljem meg először a jelennek a szabadságát, és bízzam a gondviselő Jóistenre a jövőmet.
1: Nekem a jövőről az jutott eszembe, hogy fogalmam sincs róla.
2: Ez így van.
1: És akkor jön az utolsó, mi az, ami először eszedbe jut erről? Balázs Zsuzsa.
2: Most az, aki éppen van.

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 36. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Vádat emeltek egy műkorcsolya edző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is, tudatta a fővárosi főügyészség közleményben az MT-vel. A budapesti 4. és 15. kerületi ügyészség vádirata szerint a megvádolt nő egy sportegyesületet irányított, ott edzéseket tartott gyerekeknek. Egy idő után figyelmen kívül hagyta a gyerekek életkorából adódó alapvető testi és érzelmi igényeik elsőbbségét, és a gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető, elfogadhatatlan módszereket alkalmazott. Trágár módon kiabált velük, volt, aki felé élvédőt és fémkulacsot hajított. Előfordult, hogy arcon ütött gyerekeket, illetve edzőtáborban drasztikus ételmegvonást is alkalmazott, amikor a versenyző testsúlyát akarta csökkenteni. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House az MT-vel szerdán. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult. Budapesten az első lakásokat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41-ről 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül, írták. Csak nem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölt az élő környezetért felelős minisztérium. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-ig pedig újabb 308 esetben csak nem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A kiugró egyedi lerakások nagyságát jól érzékelteti a Gement ZRT 2026-os adata. Július 27-ig mindössze három felszámolási esethez 408 tonna eltávolított hulladék kapcsolódott. Ez az országosan addig felszámolt mennyiség közel 64%-a. Rekordszámú, összesen 60 nevezés érkezett a Magyarország tortája versenyre, amelyet idén is a Magyar Cukrászipar Testület hirdetett meg az augusztus 20-i ünnep alkalmából. A rögös túró és tejföld tematikájú megmérettetés győztese a gyulai kézműves cukrászda Bíbor fehér tortája lett. Tejfölös musz, rögös túró, bogyos gyümölcsök és fekete ribizlibor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet. A cukormentes kategóriában a balatongyöröki promenád kávéház szilva fácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától a Magyar Ízek utcájában és országszerte mintegy 500 cukrászdával lehet megkóstolni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
5: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után szintén csak egy sáv járható a Margit híd felé, illetve a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkolós sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban ott is csak egy sávban lehet közlekedni. Az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell készülni, ugyanis le van zárva befelé a Tél utcánál a belső kettősáv, a kifelé vezető oldalon pedig már természetesen korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Félpályás lezárás keseríti meg a közlekedők életét a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, valamint sávlezárásra kell számítani a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Útszűkület nehezíti továbbá az előrejutást a Jókai utcában is, a Határútnál, illetve a Katona József utcát lezárták teljes mértékben a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki ügyesen, vagányon, de mégis azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 százas telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai napra szintén a napsütésé lesz a főszerep országszerte, és kevés helyen lesz vékony kis fátyol felhőcske maximum, amiből természetesen csapadék nem nagyon várható. Viszont cserébe sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, és úgy, hogy a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, így szerintem teljes mértékben ki lehet jelenteni, hogy a mai nap egy tökéletes nyári nap lesz, vagyis hát nyári nap, már mint egy időjárási szempontjából.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
6: Gyertek, Filud, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyit ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy ne habozzatok, tárcsázzátok a telefonszámunkat, én pedig addig teljesítem is az újabb zenei kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában, így szól az üzenet. Szia! Mátyás Lívia és a filótárs Zsófi küldi Kocsis Jászminnak és az összes többi délutánosnak, Kisgrófótól és Nótár Méritől az Ómamit. Kitartást a munkához, köszi, ha bejátszod. Na hát akkor Mátyás Lívia és a filótárs Zsófi kérésére elsősorban Kocsis Jászminnak és természetesen az összes többi délutános kollégának fog szólni ez a jó kis dal, addig pedig tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: lennek víz.
1: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Mivel én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok így összesítve, sajnos lehetetlen, hogy ténylegesen mindenki kívánságát teljesítsem. Tudom, hogy speciálba kéritek, meg azonnal, soron kívül, meg tényleg mindent megértek, de egyrészt van egy sorrend, másrészt pedig van egy maximum kapacitás, hiszen az sem jó, hogyha abból áll ki a műsor, hogy folyamatosan csak az üzeneteket olvasom, de az sem jó, hogyha csak a kért zenéket játszom le, tehát kell egy arany középút, pontosan ezért következzen Tóth Alexandra SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: sziasztok, Máténak szeretnék küldeni egy dalt, Olá Gergőtől a Hűséggel Szeretlek című zenét, köszönöm, hogy vagy nekem, üdv, Tóth Alexandra. Na hát akkor Tóth Alexandra nagyon szépen köszöni, és hálás a Máténak, hogy van ő neki, és egy kellemes kis dallal szeretné ezt a hálát kifejezni számára irányába, úgyhogy következzen Olá Geri, Hűséggel Szeretlek.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: közlekedési hírek.
1: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után szintén csak egy sáv járható a Margit híd felé, illetve a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban ott is csak egy sávban lehet közlekedni. Az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell készülni, ugyanis le van zárva befelé a Tél utcánál a belső kettősáv, a kifelé vezető oldalon pedig már természetesen korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Félpályás lezárás keseríti meg a közlekedők életét a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, valamint sávlezárásra kell számítani a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Útszűkület nehezíti továbbá az előrejutást a Jókai utcában is, a Határútnál, illetve a Katona József utcát lezárták teljes mértékben a Váci út és a Kressz-Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki ügyesen, vagányon, de mégis azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai napra szintén a napsütésé lesz a főszerep országszerte, és kevés helyen lesz vékony kis fátyol felhőcske maximum, amiből természetesen csapadék nem nagyon várható. Viszont cserébe sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, és úgy, hogy a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, így szerintem teljes mértékben ki lehet jelenteni, hogy a mai nap egy tökéletes nyári nap lesz, vagyis hát nyári nap, már mint egy idő járás szempontjából.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az idei nyár kiemelten forrónak ígérkezik, és hát egyáltalán nem mindegy, hogy miként hagyjuk az autónkat a napon, hiszen a hőség idején gyorsan veszélyes helyzeteket teremthet, főleg akkor, hogyha kutyával vagy gyerekkel utazunk, és hát nem lehet elégszer kihangsúlyozni azt az érdekes tényt, amit szerintem még soha nem tudott senki, hogy gyorsan fel tud melegedni az autók belseje a hőség idején. Tehát amikor leírnak ilyen mondatokat, én nem tudom, hogy mit hisznek, hogy az emberek azt hiszik, hogy csak hideg idején tud felmelegedni az autók belső tere. Tehát, hogy tényleg azért nyilván meg kell legyen a karakterszámnak is, de megpróbálom a lehető legrövidebben és tömörebben elmondani nektek azt, hogy hogy érdemes egy autót leparkolni egy forró nyári napon. A szakértői vizsgálatok szerint már fél óra alatt 50 Celsius fok fölé emelkedhet az utastér hőmérséklete a kocsiban, különösen akkor, hogyha közvetlen napfény éri az autót. És azt kevesen tudják, hogy az árnyékos parkolóhely vagy a lehúzott ablakok sem jelentenek minden esetben megoldást. A szakértők szerint ezért sem állatot, sem kisgyermeket nem szabad, még biztonságosnak tűnő helyen sem kocsiban hagyni, amíg beszaladunk a boltba egy gyors vásárlásra. Szóval nagyon sok mindenki azt hiszi, hogy azért, mert mondjuk egy nem is tudom milyen lombos fa alá beáll, és akkor azt hiszi, hogy árnyékba parkol, attól még mondjuk nem 50 fok lesz a kocsiba, hanem csak 48,7. Tehát ugyanolyan meleg lesz, és gondoljatok bele abba, amikor elmentek mondjuk egy nagyon népszerű plázába, és a mélygarázsba leparkoltok, és mondjuk felmentek mozizni. Na most, amikor mozi után az ember visszamegy a kocsiba és beül, ugyanolyan füllet meleg van az autóba. Pedig sem 50 fok nincs kint, sem tűző napsütés, tehát, hogy nem kell napsütésnek legyen ahhoz, hogy az autóban meleg legyen. Úgyhogy nem is értem azt az embert, aki az gyerekét, vagy az állatát az autóba hagyja azért, mert csak gyorsan beszalad valamiért. Hát akkor inkább ne szaladjon be, hanem fizessen ki nagyon über brutális 400 forintos rendszerhasználati díjat, és akkor az alkalmazáson keresztül rendelje oda magához, minthogy mondjuk a gyereket vagy a kisállatot a kocsiba hagyja, akár csak 5 perc erejéig, mert tudom, hogy mások azért fizetnek, hogy szaunába legyenek, de azért mégis van egy, azért van egy kis különbség szerintem. Nem tudom, hogy micsoda, de gondoljatok már vele most komolyan. Mások azért fizetnek, nem is kevés pénzt, és azt élvezik, hogy beülnek egy kis szűk térbe, ahol 70, 80, 90, 100 fok van. És semmi bajuk nincsen. De bezzeg, amikor beülnek az autóba, akkor mindenki nyavajog, hogy hú, de meleg van. Ez hogy létezik? És vajon itt milyen pszichés, pszichológiai háttere van ennek, ilyen pszichoterápiai, vagy nem is tudom már, hogy hangsúlyozzam ki ezt, hogy tényleg az emberek elmennek szaunázni, az nem probléma, de ha már beülnek egy melegebb autóba, akkor olyan szinten fölmelegednek, hogy az agyuk elolvad, és kb. Kifolyik a fülökön. Tehát, hogy ez nekem ez nagyon furcsa, hogy ez ilyen pszichés háttér van ebbe vajon, vagy mi lehet itt a megoldás? Tehát, ha kimegyünk az utcára, akkor jaj, de meleg van, de hogyha bemegyünk egy szaunába, akkor hú, de jó kellemes. Hogy mi számít itt határnak? Hol van a határ? És mi egyáltalán a határ ebben a témában?

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis sokszor kapok olyan üzeneteket, hogy szia apámnak, speciálba Máriót, köz, és akkor nem tudjuk, hogy ki küldi. Az apukának a keresztnevét se tudjuk, tehát nem lehet megnevezni sem a kívánság kérőt, sem a címzettet, de viszont azt tudjuk, hogy speciálba küldi, úgyhogy ezért mondom, hogy nyugodtan mutatkozzatok be, illetve a keresztnevét is meg lehet írni annak, akinek szól a dal, kivéve, hogyha ilyen titkos üzenet lenne, vagy ilyen titkos kis párkapcsolatban lenne, akkor természetesen a diszkréció játszik nálam is, de törekedjünk arra, hogy nevezzük meg nyugodtan, hogyha küldjük mondjuk a rokonnak vagy kollégának, higgyétek el, hogy szívhez szóló billetve az SMS végére azért oda lehetne biggyeszteni egy kellemes kis fél mondatot, hogy azért küldöm a zenét, mert jó volt a mai közös munka, vagy azért küldöm a dalt, mert nagyon szeretem és hiányzik. Tehát higgyétek el, hogyha egy kis érzelmet beleraknánk az életünkbe, sokkal jobb lenne magunknak is, illetve természetesen a környezetünkben lévőknek is. Én pontosan ezért most teljesítek egy újabb kívánságot, így szól az SMS. Sziasztok, egy számot szeretnék kérni a hugomnak, Fehér Krisztiántól, testvér himnusz, köszönöm, és ilyen puszi is fej. Na ezt mondtam, hogy most is tök jó lenne, hogyha tudnám mondani, hogy Krisztike szeretné a hugának, mondjuk Évikének kedveskedni egy dallal, mert nagyon szereti, és eszébe jutott egy kellemes gyerekkori emlék. Tehát, hogy így jobb lenne a kívánság, de én természetesen ezt is teljesítem, nem teszek különbséget SMS, illetve hívás között. Jöjjön Fehér Krisztián!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: híred marad.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
1: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
2: Per.
1: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
2: Csak ez a has. Ugye?
1: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kulturális tábor rendezésére nyert támogatást a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy olyan tábor megvalósítására nyert támogatást, amely kulturális értékeket örökít tovább. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyert a Roma Kultúra Népszerűsítése a Nagymányoki Gyerekek Körében című napközis jellegű roma tábor megvalósítására. A tábor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyszínén kerül megrendezésre 2026. augusztus 24-e és 28-a között. A tábor a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jóvoltából valósul meg, melyhez támogatást kapott a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A roma táboroknak különleges és nagyon fontos szerepük van a roma közösségek életében. Ezek a táborok nem csupán nyári programokat vagy kikapcsolódási lehetőséget jelentenek, hanem olyan közösségi terek, ahol a fiatalok megismerhetik a saját kultúrájukat, hagyományaikat, történelmüket és értékeiket. Egy roma tábor egyszerre lehet az összetartozás, a tanulás, a barátságok kialakulásának és az önbizalom erősítésének helyszíne. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. A zene, a tánc, a mesék, a nyelv, a kézművesség, a családi hagyományok és az idősebb generációk történetei mind olyan értékek, amelyeket fontos továbbadni a fiatalabbaknak. A mai világban azonban sok hagyomány egyre könnyebben háttérbe szorulhat. A roma táborok lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyermekek és fiatalok ne csak könyvekből vagy az interneten keresztül találkozzanak kultúrájukkal, hanem személyes élményeken keresztül is megtapasztalják annak szépségét. A táborok egyik legfontosabb feladata a közösségépítés. Sok fiatal olyan programokon vehet részt, ahol hasonló háttérrel, élményekkel és érdeklődéssel rendelkező társakkal találkozhat. Együtt énekelhetnek, táncolhatnak, zenélhetnek, beszélgethetnek, sportolhatnak és különböző programokon vehetnek részt. Ezek az élmények olyan barátságokat alakíthatnak ki, amelyek akár hosszú éveken keresztül megmaradhatnak. A közös élmények által a fiatalok megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, és egy nagyobb közösséghez tartoznak. Különösen fontos az is, hogy a roma táborok pozitív mintákat mutassanak a fiatalok számára. A táborokban találkozhatnak olyan roma emberekkel, akik tanulmányaikkal, művészeti tevékenységükkel, munkájukkal vagy közösségi szerepvállalásukkal példát mutatnak. Ez azért jelentős, mert egy fiatal számára sokszor nagyon sokat számít, ha olyan embert lát maga előtt, aki hozzá hasonló háttérből indult, mégis komoly célokat ért el. Ez erősítheti a továbbtanulás, a szakmaszerzés és az önmegvalósítás iránti motivációt is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után szintén csak egy sáv járható a Margit híd felé, illetve a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban ott is csak egy sávban lehet közlekedni. Az Üllői úton, a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell készülni, ugyanis le van zárva befelé a Tél utcánál a belső kettősáv, a kifelé vezető oldalon pedig már természetesen korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Félpályás lezárás keseríti meg a közlekedők életét a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, valamint sávlezárásra kell számítani a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Útszűkület nehezíti továbbá az előrejutást a Jókai utcában is, a Határútnál, illetve a Katona József utcát lezárták teljes mértékben a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki ügyesen, vagányon, de mégis azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
5: Időjárás.
4: A mai napra szintén a napsütésé lesz a főszerep országszerte, és kevés helyen lesz vékony kis fátyol felhőcske maximum, amiből természetesen csapadék nem nagyon várható. Viszont cserébe sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, és úgy, hogy a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, így szerintem teljes mértékben ki lehet jelenteni, hogy a mai nap egy tökéletes nyári nap lesz, vagyis hát nyári nap, már mint egy idő járása szempontjából.
5: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
5: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és várom a zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint értelemszerűen annyit, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Na de mivel én nem pazarlom az időt, olvasom is gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet Biankától kap. Így szól. Szia, Bianca vagyok, apámnak, Virág Józsinak szeretnék egy számot küldeni, és üzenem, hogy nagyon szeretem, a testvéremnek, a Virág Ricsinek is üzenem, hogy szeretem, és várjuk őket haza a munkából, illetve Dávid sógoromnak is szeretném ezt üzenni. Na hát akkor Bianca üzeni az egész családnak, hogy igazából minden szupi, jó munkát nektek, és hogy vártak titeket haza a munkából. Sok szeretettel ennek örömére elindítom aranyszemektől a My Baby.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dixben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat. Elvégre ez a Bódi kívánság show, tehát ez annyit jelent számotokra, hogy minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy következzen Boglárka SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabika, Bogi vagyok, és a páromnak, Flóriánnak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, ha lehet, akkor Rolandtól. Hát sajnos azt biztos, hogy nem lehet, nem amúgy vicceltem, hát miért ne lehetne? Tehát, hogyha írtok, akkor ne írjatok ilyeneket már, ilyen plusz fél mondatokat hozzá, hát miért ne lehetne? Ne viccelj már! Boginak, élete szerelmének sok szeretettel fog most énekelni Flóriánnak Roland, méghozzá a Pátyámángé című slágerét. Hallgassuk is meg!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után szintén csak egy sáv járható a Margit híd felé, illetve a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban ott is csak egy sávban lehet közlekedni. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell készülni, ugyanis le van zárva befelé a Tél utcánál a belső kettősáv, a kifelé vezető oldalon pedig már természetesen korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Félpályás lezárás keseríti meg a közlekedők életét a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, valamint sávlezárásra kell számítani a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Útszűkület nehezíti továbbá az előrejutást a Jókai utcában is, a Határútnál, illetve a Katona József utcát lezárták teljes mértékben a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki ügyesen, vagányon, de mégis azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai napra szintén a napsütésű lesz a főszerep országszerte, és kevés helyen lesz vékony kis fátyol felhőcske maximum, amiből természetesen csapadék nem nagyon várható. Viszont cserébe sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, és úgy, hogy a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, így szerintem teljes mértékben ki lehet jelenteni, hogy a mai nap egy tökéletes nyári nap lesz, vagyis hát nyári nap, már mint egy időjárás szempontjából.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Elkészítették a javaslatot a december 24-i munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében. Már idén lehetőség nyílhat arra, hogy a szenteste előtti szombatot ne kelljen ledolgozni, és december 24-e valódi munkaszüneti nappá váljon Magyarországon, írta meg a Világgazdaság. A javaslat egyszerű, parlamenti többségre alapozza a változtatást. A lap azt írja mindehhez, hogy a munkás tanácsok és az Egyenlő.hu szerint elegendő lenne a munkatörvény könyvének módosítása. A régóta sokak által szorgalmazott lehetőség, miszerint december 24-ét ne kelljen előre se utólag ledolgozgatni, most a munkás tanácsok országos szövetségének és a kereskedelmi dolgozókat képviselő Egyenlő.hu-nak köszönhetően ölthet hivatalos formát. A két szervezet ugyanis a jogszabály módosítási javaslatot benyújtotta a Szociális és a Családügyi Minisztériumnak, amennyiben az indítvány ősszel a parlament elé kerül és elfogadják azt, úgy már idén egyel több munkaszüneti nappal számolhatunk, viszont az a jogi megoldás, amivel élnek, sokkal egyszerűbbé teszi a módosítást, ugyanis pusztán arra van szükség, hogy a munkaszüneti napok közé beemeljék a szent estét is. A jelen törvényi szabályok szerint Magyarországon 11 munkaszüneti nap van. Január 1-e, március 15, nagypéntek, húsvét hétfő, május 1, pünköst hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, 26. Na most képzeljétek el, hogy milyen rossz lenne már nektek, hogyha mondjuk én nem jönnék be a rádió digbe teljesíteni a kívánságot, mert nem március 14-e van, vagy 16-a, hanem március 15. És én ezért nem teljesítem a kívánságot. Na, az embereknek is ugyanolyan rossz, hogy nincs egy benzinkút, nincs egy kisbolt, nincs egy pékség, tehát hogy szerintem ez egy kicsit megnehezíti a társadalmat, főleg egy ilyen érzékeny időpont van, mint a karácsony. Tehát a nagy főzés, sütés, főzés, takarítás után jönnek át a vendégek, és az utolsó pillanatban mondjuk eszünkbe jut, hogy hú, 1700 dolgot vettünk, meg csináltunk az elmúlt napokba, de a kenyeret elfelejtettük. Gyorsan szaladjunk el a pékség. Ó, nem tudunk, mert piros betűvel van írva a naptárba, és biztos nem akarnak pénzt keresni. De közben csak lehet, hogy nekem furcsa, hogy az emberek nem akarnak pénzt keresni, se a munkavállaló, se a munkáltató, azért, mert a naptárba piros betűvel írnak egy napot. Nekem ez lehet azért furcsa, mert én minden hétköznap itt vagyok nektek, és például most a legutóbbi karácsonykor pont úgy jött ki, hogyha jól emlékszem a lépés, hogy a 24-25 az hétköznap volt, és én akkor is bejöttem és teljesítettem a kívánságot. Igazából a hivatásomat nem szerettem volna, hát hogy is mondjam nektek, hogy kárba vesszen azért, mert most éppen december 24-e van, meg amúgy is hát azért az ember csak akar, nem, csak nem ingyen dolgozik, tehát csak szeretne pénzt keresni. Lehet, hogy ezért furcsa nekem, hogy igazából olyankor világvége van, hogyha mondjuk húsvét hétfő van, vagy mondjuk november 1, de remélem, hogy azért lehet majd számítani bizonyos kereskedelmi egységekre, akik legalább lopiban nyitva lesznek, és akkor tényleg nincs az, hogy az ember nem tud se egy vizet venni, se egy üdítőt, se egy húst, se semmit.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Én azt javaslom a számotokra, hogy ha szeretnétek zenét kérni, vagy szeretnétek, hogy beolvassak, illetve átadjak valami üzenetet, akkor vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és igazából úgy is meg lehet mondani, amit szeretnétek. A lényeg a következő, be kéne ugyebár mutatkozni, de nem csak azért, mert nekem írtok, hanem ugye, ha felhívtok akármilyen céget, vagy szolgáltatót, akkor üdvözlöm, ez és ez vagyok, ezt és ezt szeretném. Tehát a bemutatkozás az fontos. Utána kéne tudjuk, hogy kinek, milyen dal, illetve hogy milyen alkalomból fog szólni, és akkor így tökéletes lesz a kívánság. Nem az lesz, hogy szia, speciálban halljak meg a kollégáknak küldöm a dal speciálban, és akkor nem tudjuk, hogy ki küldi, meg kik a kollégák. Nyugodtan mutatkozzatok be, írjatok keresztneveket, mert úgy sokkal szívhez szólóbb, viszont én nem rabolom tovább a mi drága kis időnket, hiszen azért nincsen olyan sok, én csak 3-tól 6-ig teljesítem a kívánságokat hétköznaponta, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Krisztiántól kaptam, így szól. Szia Csabi, Krisz vagyok, és Patriciának szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, Leila a kedvence. Na hát akkor, hasta la vista, baby! Arnold Schwarzeneggert idézve, konferáltam be a Hasta la Vista című slágerét Leilának. Szóljon Krisz kérésére, Patrici.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Számolt be a miniszterelnök a Paksi Atomerőműbe kihelyezett kormányülésnek a Duna rekord alacsony vízállásával összefüggő döntéseiről szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornáján ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmény megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot, és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Az Opus Titász tiltakozik és visszautasítja a Magyar Fejlesztési Bank augusztus 10-i döntését, amellyel kizárták a társaságot az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérő telepítési lehetőségekből. Az ügyben minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesznek, közölte a cég szerdán az MT-vel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden jelentette be, hogy a Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titász áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Az Országos Polgárőr Szövetség az Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezésű akciót azt követően indította el, hogy több kerület vezetése is a romló közbiztonsági helyzetre hívta fel a figyelmet. A programhoz elsősorban 7 Budapesthez közeli vármegye polgárőreit várják, de az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vidéki polgárőrök járőrözéssel, jelzésekkel és felderítési feladatokkal segítik a rendőrök munkáját. A hétvégi vendégszolgálat első szakasza augusztus 20-áig, a második szakasza augusztus 21-től szeptember 20-áig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után szintén csak egy sáv járható a Margit híd felé, illetve a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkolós sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban ott is csak egy sávban lehet közlekedni. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell készülni, ugyanis le van zárva befelé a Tél utcánál a belső kettősáv, a kifelé vezető oldalon pedig már természetesen korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Félpályás lezárás keseríti meg a közlekedők életét a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, valamint sávlezárásra kell számítani a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Útszűkület nehezíti továbbá az előrejutást a Jókai utcában is, a Határútnál, illetve a Katona József utcát lezárták teljes mértékben a Váci út és a Kressz Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki ügyesen, vagányon, de mégis azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai napra szintén a napsütésé lesz a főszerep országszerte, és kevés helyen lesz vékony kis fátyol felhőcske maximum, amiből természetesen csapadék nem nagyon várható. Viszont cserébe sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, és úgy, hogy a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, így szerintem teljes mértékben ki lehet jelenteni, hogy a mai nap egy tökéletes nyári nap lesz, vagyis hát nyári nap, már mint egy időjárás szempontjából.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Az előbb említett bruttó 3 órányi műsoridőben a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húznám tovább úgy annyira az időt. Olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Kristóftól, így szól a kívánsága. Sziasztok, szeretnék kérni egy zenét az Ütve Fúró brigádunknak, a Gyuszinak, a Gabinak és a Csabinak szeretnék küldeni egy dalt LL Juniortól speciálba, Kristóftól. Na hát akkor Kristóf kérésére speciálba fog szólni. Egy jó kis dal az Ütve Fúró brigádnak, tehát a Gyuszinak, a Gabinak és a Csabinak. Ez legyen a Genetika 1.0, GVM és LL Junior közös duettje, hiszen ami nekünk természetes, másnak sajnos az még csak rajság.
4: Ó, bátya, hova hoztál?
5: Gyere, öcsém, már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre. Gyere,
4: Jazz!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig az én hivatásomnak azt nevezném meg, hogy délutáni élő kívánság műsor vezető, per kívánság teljesítő, úgyhogy ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és természetesen, hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Azért ezt is fontos kihangsúlyozni, tehát sok olyan SMS-t kapok, hogy most próbálom így nagyjából idézni. Szia, apámnak speciálba kérek dalt, kösz! És akkor le vagyunk tudva, és nem tudtuk meg, hogy ki kéri a dalt, illetve hogy kinek szól a dal, tehát egy keresztnevet azért írjatok oda, meg hát természetesen a saját gondolataitokat is ugye oda lehetne írni, esetleg egy kis érzelemmel, hogy mondjuk apámnak küldöm a dalt, mert olyan szépen fölnevelt engem, és nagyon szeretem őt, és köszönöm, hogy mindig számíthatok rá. Tehát egy kicsi kis érzelmet is, ha beleviszünk a dolgokba, na akkor lesz igazi az élet, és ezt igazából bármilyen vállalkozásnak tudom ezt javasolni. Meg igazából mindenkinek, aki azzal foglalkozik, hogy az embereknek jó legyen, és ő abból profitál, hogyha érzelmet viszünk a dolgokba, akkor sokkal könnyebben érünk előrébb szerintem az életbe, úgyhogy olvasom is gyorsan Anikó SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, Anikó vagyok, és szeretnék kérni egy zenét Nyisztor Rolandtól, küldöm annak, akit nagyon szeretek, és nagyon hiányzik, B. Na hát nem lett megnevezve bizonyos okokból konkrétan az illető, akinek az Anikó küldene egy Nyisztor Roland dalt. Ez lehet bármilyen diszkrécióból, esetleg remélem, hogy nem ilyen titkos szerelemről van szó. Minden esetre Anikó élete szerelmének fog szólni akkor egy jó kis Roland dal. Legyen mondjuk a kérdezem tőled.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Ódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után szintén csak egy sáv járható a Margit híd felé, illetve a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban ott is csak egy sávban lehet közlekedni. Az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában is fennakadásokra kell készülni, ugyanis le van zárva befelé a Tél utcánál a belső kettősáv, a kifelé vezető oldalon pedig már természetesen korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Félpályás lezárás keseríti meg a közlekedők életét a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, valamint sávlezárásra kell számítani a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál. Útszűkület nehezíti továbbá az előrejutást a Jókai utcában is, a Határútnál, illetve a Katona József utcát lezárták teljes mértékben a Váci út és a Kressz-Géza utca között, úgyhogy vezessen mindenki ügyesen, vagányon, de mégis azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai napra szintén a napsütésé lesz a főszerep országszerte, és kevés helyen lesz vékony kis fátyol felhőcske maximum, amiből természetesen csapadék nem nagyon várható. Viszont cserébe sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, és úgy, hogy a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, így szerintem teljes mértékben ki lehet jelenteni, hogy a mai nap egy tökéletes nyári nap lesz, vagyis hát nyári nap, már mint egy idő járás szempontjából.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: 10 év alatt 71%-kal emelkedett a műszaki vizsgán megbukó autók száma. A tendenciában az előregedő járművek, a dráguló javítások és a külföldről behozott használt autók állapota is szerepet játszhat, már hogyha azt lehet állapotnak nevezni. A magas javítási költségek miatt ráadásul egyre több az olyan autó a magyar utakon, amely érvényes műszaki vizsga nélkül közlekedik, és hát ez tényleg furcsa nekem, tehát milyen érdekes, hogyha mondjuk valaki tényleg oda teszi magát az életbe, és akkor nem az aktuális helyzetet hibáztatja, hogy miért nincs neki, meg ezért nincs neki, hanem tényleg oda rakja magát, és összerak magának csak egy kis BMW M4-et. Vesz rá egy komoly kis kereket, alárak egy komoly kis kipufogó rendszert, ami igazából Magyarországon kívül mindenhol elfogadott, és akkor már egyből a Gresham palotánál, a Four Seasons szállodánál már egyből kiveszik a rendőrök, de viszont ugyanazok a rendőrök szemet hunynak mondjuk egy 18 éves Ford Focus fölött, ami igazából nem azért barna színű, mert igényes volt az első tulaj és metálbarnába kérte, hanem mert már tényleg tetőtől talpig megette a rozsda. Na és hát ők kényelmesen jöhetnek, mehetnek igazából, szakad a füst az autóból, mindenféle színárnyalatú fekete, szürke, kékes, fehéres, ilyen olajevős füst, tehát hogy tényleg csak a názareti Úr Jézus Krisztus szent lelke tartja már össze azt az autót, szegénykémet, na és ővelük nincs olyan nagy probléma, de például, hogyha már kicsit sötétebb fóliát raksz a szélvédőre, vagy az ablakokra, akkor már egyből, az már egyből probléma, úgyhogy ez kicsit nekem ilyen kettős mérce itt Magyarországon, de hát ugye mire számítsunk? Tehát természetes, hogy Magyarországon egyre rosszabb műszaki állapotban vannak az autók, hiszen az átlag autó életkor Magyarországon 16 év. Tehát az átlagos, tehát Magyarország autójának az átlaga 2010-es környéki gyártású autó, és azért az már viszonylag modernnek mondható, és ugye ott meg már nagyon a pénzre mennek, tehát inkább mondjuk kisporoltak a gyártás során egy 3000-es alkatrészt, ami 3000 forinttal drágább, mint ami be van szerelve, viszont akkor cserébe nem 30 év, hanem 12 év alatt fog szétrohadni mondjuk a futóműbe, az a nem tudom milyen szilend, harang valami. közben pedig gyártásnál mondjuk került az autó 8 millió forintba, akkor 8 millió 3 ezer forintot kellett volna már fizetnie szinte a vevőnek, hogy mondjuk kétszer addig bírja mondjuk a futóműbe az az alkatrész, de sajnos kispórolják az ilyen modernnek nevezett autókban már a, hát igazából az anyagot, és persze, hogy szétrohad, szétesik, viszont cserébe, ha belegondoltok, pont láttam a TikTokon egy olyan videót, hogy egy talán az első vagy második szériás E-Merciből megfogtak egyet, és Németországban van egy ilyen ovális pálya, ahol bőven 200 km per óra fölött lehet közlekedni padlógázzal, és úgy be van döntve a pálya a kanyarnál, hogy igazából be se kell tekerni a kormányt, hanem a fizika elvégzi a kanyarodást, és képzeljétek el, hogy 6 nap alatt 50 ezer kilométert mentek vele, 248 km per órás átlagsebességgel, és ebbe benne van a tankolás is, benne van az olajcsere, benne van a kerékcsere, és még így is 248 volt az átlagsebessége, és 6 napon keresztül gyilkolták a kocsit, semmi baja nem volt az autónak, míg, hogyha veszed egy új Volkswagen, nem tudom mit, 10-20 millió forintért, akkor eszi az olajat, pedig van benne 3000 kilométer, és mondjuk mennyi idős, 2 hónapos a kocsi.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Rubai, GL, yeah. 2019.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon szépen szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak ezt a mai napot, hiszen kiváló, intelligens és kultúrált SMS-ekből kaptam körülbelül mondjuk 150-200-at, illetve betelefonálók között is voltak olyan kellemes meglepetések, tehát, hogy olyan jó hallani nekem, hogy mondjuk már 10,5 éve vannak együtt, vagy mondjuk már úton van a kisbaba, és már 5 hónapos. Nagyon szeretem ezeket a kis minisztorikat meghallgatni a hallgatók által. Engem lehet ezéltet igazából, és ezért szeretem ennyire csinálni ezt a rádiózást. Úgyhogy nekem el kell búcsúzzak, de holnap én nagyon sok szeretettel fogok újult erővel visszatérni, méghozzá délután 3-tól egészen délután 6 óráig, ahogyan ma is, és a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Nekem most tényleg le kell húzzam már a rolót, elnézést kérek mindenkitől, akinek nem teljesült volna a kívánsága. Mint ahogy mondottam, holnap visszatérek, addig pedig itt hagyom nektek Runcút, Varga Zolit, valamint Rokkót is. Sziasztok, Debrecen!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Sabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
3: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
4: Per.
3: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
4: Csak ez a has. Csak ugye?
3: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadásmódja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretete. Bangó Margit 1950. április 4-én született Budapesten, roma családban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez, amely később egész életének meghatározó részévé vált. A roma közösségekben a zene hagyományosan nem csupán szórakozást jelentett, a családi összejövetelek, ünnepek, esküvők és egyéb más fontos események természetes része volt. A zenei tehetség kibontakozásában nagy szerepet játszott az a közeg, amelyben felnőtt. A dalok és a muzsika nem feltétlenül színpadi produkcióként jelentek meg először, hanem a mindennapi élet részeként. A családi éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigányzene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigányzenei hagyomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelmének fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában rejlik. A roma kultúra képviselete. Bangó Margit pályájának egyik fontos aspektusa a roma kultúra képviselete. A roma művészeknek sok esetben kettős feladatuk van. Egyszerre vannak jelen a többségi társadalom kulturális életében, miközben saját közösségük hagyományait és értékeit is viszik tovább. Bangó Margit esetében a roma identitás és a zene szorosan összekapcsolódik. Művészetével olyan közönséghez is eljutott, amely számára a roma kultúra elsősorban a zenén keresztül vált megismerhetővé.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: évek után.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Üdvözlök mindenkit szeretettel és tisztelettel, Borúk Szabina a mikrofon mögött. Ez itt kedvenc kívánságműsorotok, a Csumi Daftuma, és hát már is olvasom az üzeneteket. Kapcsolódjatok be a live-ba, és akkor hadd szóljon a dal. A kedvesednek, a szerelmednek, barátodnak, az anyukádnak, az apukádnak, a rokonoknak, vagy csak úgy neked, mert kedved van meghallgatni a kedvenc dalodat. Írd le, hogy milyen vágyad van, és természetesen akkor próbálunk rajtad segíteni egy kedves zenével, egy szép szóval, egy gesztussal, hogy szebb legyen a napod. Szóval, tarts velem 6 órától este 8-ig!

0: 95.3 Rádiódik.
1: Zsali hója!
2: Az első kommentet olvasom. Lakatos Mónika szeretné küldeni az anyukájának, Marikának, sok-sok szeretettel Bódi Gusztit és Margót. Erőt, egészséget és boldogságot kívánok hozzá, és akkor hadd szóljon, a szép asszony vagy, mindened van.

0: Szapáti Tumenge,
1: 103 Rádiódik.
2: A következő dalt Orsú Sinátra szeretnék küldeni a férjének, Rolinak, sok-sok szeretettel, méghozzá Rolandtól az eurót. Hát akkor remélem, hogy neked se fog beférni a zsebedbe az euró, annyi pénzed lesz, hogy az asszonyodnak mindent meg tudjál venni. A következő nóta nektek szól.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Kedveseim, a mai negyedik dalt Lakatos József küldi a feleségének sok-sok szeretettel, és szeretné, hogyha Juniornak az egyik zenéje lenne lejátszva. Küldi neki, mert nagyon szereti, és sok erőt kíván neki. Hát akkor én is csatlakozok hozzátok, és ti is nyugodtan TikTokon kereshetek meg, és hogyha látjátok, hogy live-ban vagyok, akkor azt jelenti, hogy megy a kívánságműsor.

hogy valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta a miniszterelnök szerdán a Facebook oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette, a Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét -136-137 cm környékére süllyedhet. A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár -140 cm alatt is lehet, ezért intézkedések nélkül ismét felmerülhetne az erőmű teljes leállítása, tette hozzá. A kormányfő közölte, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége 6 milliárd forint. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtó szolgálatának önkéntesei idén már 919 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli parti strandon. A július 1-e és augusztus 20-a között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta működik, évről évre több száz fiatal önkéntes közreműködésével segítik a biztonságos balatonparti pihenést, működésüket támogatók segítségével biztosítják. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozat lesz augusztus 20-án. A többnapos rendezvény 10 helyszínen 4 milliárd forintból valósul meg, miközben az előző kormány 18 milliárdot irányzott elő erre a célra, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. A program reggel 8-kor zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a Kossuth téren, majd légiparádé, családi, kulturális és zenei rendezvények várják a látogatókat. Az este főeseménye 21 órakor kezdődő 30 perces audiovizuális show lesz, amely vetít és zenét, lézert, drónokat és pirotechnikát kapcsol össze. A korábbi 20 percnél hosszabb tűzijátékot idén 10 percesre rövidítik, és a produkció fináléjaként mutatják be. A műsorban 2000 drónt is bevetnek, a Gellért hegy pedig tűzvédelmi okokból kimarad a helyszínek közül. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncessziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. 2026 első felében gázból 962 000 köbmétert, olajból 576 000 tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávkume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kriszti, szeretnék küldeni a következő dalt a férjének. Sok-sok szeretettel, hogyha lehet, akkor Kökény Attilától. Szeretlek szívem, ezt írta neki. Hagyj szóljon akkor a dal a szerelmeseknek. Tartsatok ma is velem.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Balogh Timi küldi a következő dalt Anikónak, ő a legjobb barátnője, és ezzel a dallal azért szeretné őt meglepni, mert jó volt tegnap a születésnap, amit közösen rendeztek meg meglepetésből a másik testvérjüknek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt megírtátok nekem, remélem jó buli volt, kár, hogy engem kihajtotok, na de semmi baj, hiszen most folytatódik továbbra is a Banzáj.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Lakatos Rómeó küld a következő dalt az anyukájának, LL Juniortól, és nagyon-nagyon szereti ezt üzeni neki. Hát akkor hadd szóljon a következő dal, és remélem, hogy velem fogtok maradni este 8 óráig, mert lehet, kedves hallgató, hogy a következő üzenet pontosan neked fog menni.

0: Ez a Rádió Dick.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
3: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
4: Szia Hajni!
5: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
4: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
5: Per.
4: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
5: Csak ez a has. Ugye?
4: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vászlasásza?
5: Tanuljunk örömmel.
3: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
7: A cigányok eredetmondái hasonlóan más népekéhez a műfaj általános jellemzői mellett sajátos motívumokat tartalmaznak. Ezek az etnikum eredetét, kultúráját, életmódját, gondolkodását, szokásait magyarázzák. Naív szemléletük leginkább a varázsmesékkel és a mítoszokkal rokonítja őket, közös bennük a csodatétel. Ez a hasonlóság befolyásolja műfaji besorolásukat is. Gyűjteményes kiadványokban a mesékkel együtt jelennek meg. Műfaji megjelenésüket először a mesével párhuzamosan kezdték alkalmazni. A német népmeséket összegyűjtő Grimm testvérek árnyaltabb meghatározása szerint a mese költőibb, a monda pedig történetibb, továbbá a monda rövidebb a mesénél, előadása tárgyilagosabb. Ezek az archaikus teremtéstörténetek a cigány folklórban is meseként léteznek, az elképzelt keletkezések ugyanis az epikumban megformált csodás események közé tartoznak. Az eredetmondák döntő többsége vándormonda, különösen érvényes ez a cigány folklórra. A folytonos változás eredményeként a cigányok eredetmondáinak nincs műfaji megkötöttségük. Lehetnek mesék, mondák vagy legendák is, olyan epikus alkotások, amelyek a természeti jelenségek, az égi testek, az emberek, a növények és az állatok, a tárgyak és eszközök teremtéséről, tulajdonságaik, eredetéről, változásainak okáról szólnak. A cigányok bőrszínének eredete több változatban is él a cigány folklórban. A vándorcigányok a madaraktól származtatják magukat, így magyarázzák helyváltoztató, szabad életmódjukat. Mások a bibliai teremtés nyomán Isten teremtményének tartják magukat, agyagból formált és kemencében tévedésből túlégetett emberfajtának. Egy másik eredetmonda szerint mindenféle magot termő fa gyümölcseként lettek a cigányok. A cigányok bőrszínének eredete távol innen oly hazában, hol örökös kánikula van, lakott több ezer évvel előtte egy Szint nevű fiatal király, aki azt vette fejébe, hogy ő a világ legszebb asszonyát veszi feleségül, mivel pedig azt helyébe nem hozták, útra kelt, hogy felkeresse. Hosszas vándorlás után feltalálta, akit keresett, a tűzkirály palotájában, ahol lángok között lakott. El is vette azonnal, ám bár apja, az öreg király jó akarólag figyelmeztette, hogy leánya valamikor nagy szerencsétlenséget fog hozni országára. 12 évig semmi baj sem történt, sőt minden esztendőben egy fiúgyermekük született, kik közül egyik szebb volt, mint a másik. A 13. évben a gyermekáldás elmaradt, de helyette szép királyné tüzet kezdett izzadni és köpni úgy, hogy amihez csak közeledett, az tüzet fogott és égett, míg el nem oltották. Az emberek menekültek oldala mellől folyókba, tavakba. Végre maga a király is kénytelen volt vala fiaival együtt őt elhagyni, hogy pecsenyévé ne váljanak. De mivel ők távoztak legutóbb, bőrük a tűztől megbarnult, és ez átszármazott utódaikra, a cigányokra. Ezek ma is barnábbak, mint a többi emberek, kik nem a tűz király véréből származnak. Ez Zámoi Varga Mihály közleménye, és a cigányok eredetéről szól.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
3: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban.
9: Hey, reggelig szól nektek a Diknóta.
3: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
10: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves rádiódik hallgatók, csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ami nem jelent más, mint hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok, és hát a hét híre, hogy a 2026-os évnek megjöttek az ország tortái, illetve a győztesei, és az egészség jegyében most a 2026-os év cukormentes torta kategóriájának győztesével fogok beszélgetni, aki a vonal másik végén itt is van velem, Vadóc Jenő. Először is nagyon szeretnék gratulálni neked az elért eredményhez, és sok szeretettel köszöntelek itt nálunk.
11: Én is mindenkit sok szeretettel köszöntök, és köszönjük a gratulációt.
10: Hát mesélj nekünk a szakmai kezdetekről, hogyan vezetett idáig az út, mennyi ideje foglalkoztok ezzel, jól tudom, többen vagytok benne ebbe a tortába.
11: Igen, tehát maga a szakmát én 10 évvel ezelőtt kezdtem. Először szakácsnak indultam, az kicsit régebbről, és most már a cukrászpályát ezt 10 éve végzem, csinálom. A kollégám, a Alena is már közel 10 éve dolgozik benne. Gábor egy kicsit kevesebb ideje, 6 éve, de maga az egész csapat egy nagyon jól összeszokott csapat.
10: Uh-huh. Ugye a Szilva Fácska névre hallgat a tortátok, és így olvasgatva az összetevőket, stb., így megpróbáltam elképzelni a számban ezt az ízt, és szerintem kifejezetten ez a klasszikus magyar édesség vonal jelenik meg, de javíts ki, hogyha tévedek, és mesélj nekünk egy kicsit a tortáról.
11: Szerintem nem tévedsz, hiszen maga az alapanyag választásnál is nekem is egy gyermekkori emlékemet idézi, hiszen gyermekként augusztus nekem arról szólt, hogy a nagymamám a kertjében a szilvafák termettek a szilvát, és szilvalekvát főztünk belőle. Ez a hagyomány tovább szállt édesanyámra, és akkor én szerettem volna megvalósítani ezt a hagyományt, ezt a régi jó ízt, amit szerintem szinte mindenki számára elérhető, vagy mindenkinek volt egy olyan nagymamája, aki esetleg lekvárt főzött, és megvan ez a közös emlék vele. És a magyarok nagyon szeretik a szilvát, és a szilvához kapcsolódó süteményeket. Tehát szerintem nem tévedsz vele, egy kicsit szerettük volna modern köntösbe burkolni, ezért a tortának a kinézete is egy kicsit modernebb. A mai kornak megfelelően szerettünk volna létrehozni ezt a tortát, reméljük sikerül, és egy kis plusz különlegesség is van benne, hogy zöld tea található a felső szilva zselébe, ami azt eredményezi, hogy van egy kicsit ilyen citrusos jegye a felső zselének.
10: Uh-huh, uh-huh. Mennyire erősen jelenik meg ez a zöld? Tehát, vagy mesélj nekünk róla, hogyha ugye még nagyon kevesen tudták megkóstolni, hogy körülbelül mire lehet számítani, melyik ízek dominálnak, ti mit figyeltetek meg?
11: Az ízekben inkább a fahéj, a szerecsendiós, a szilva és a dió dominál, ezt is szerettük volna. Igazából az az egészben a különleges dolog, hogyha megkóstolja az ember, hogyha nem kóstolta volna azt, vagy nem kóstolja azt a tortát, ami mondjuk tea nélkül készült, nem is biztos, hogy meg tudja mondani, hogy van bent tea. Ez inkább azért tettük bele, mert mi kóstoltuk mind a kettőt, és azt vettük észre, hogy számunkra, amelyikben tea van, az sokkal finomabb, sokkal jobban kihozza a szilvának az ízét ettől a citrusos, savasabb jegyekből, és ezért hagytuk benne végül is ezt a teát, az zöld teás folyamatot, de aki megkóstolja, én szerintem a szilva, a dió, a fahéj fog dominálni neki, és tényleg inkább egy ilyen régi süteményre hajazó süteményt alkottunk meg.
10: A cukrász versenyeknél én mindig nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a sütemény, amit a zsűri elé tesz valaki, azt igazából másoknak szánja, vagy magának, tehát ti is szívesen ezt az ízvilágot fogyasztjátok, amit versenyeztettek?
11: Így van, hiszen nekem, ahogy mondtam, nekem egy régi emlék fűződik a szilvalekvárhoz és a szilvához, tehát, hogy van olyan desszertem, fagylaltom, amit a nagy közönség számára készítettem. Én magam mondjuk van olyan versenyfagyim, amivel nyertem már, de soha nem kóstoltam meg, mert nem fogyasztok alkoholt például. De én mindig azt mondom, hogy inkább a vendég. Tehát úgyis mindig a vendég fogja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. vagy mi a nem jó. Tehát ez nekünk a vendégnek kell sütnünk, és van olyan, amit például lehet, hogy nekünk nem ízlik, de a vendégek nagyon szeretik.
10: Olvastam a kalóriákról, csak most pont a jegyzeteim egy kicsit elmentek, de igen, itt is van, hogy 253 kalóriát tartalmaz egy szelet torta, az brutálisan kevés szerintem, ahhoz képest, amennyire jól néz ki, és amilyen finoman hangzik.
11: Erre mindenképpen figyelni kell, hiszen az Ecse Figyelem Alapítvány már 15 éve szervezi ezt a versenyt, és nekik nagyon fontos, hogy olyan tortákat készítsenek a cukrászok, és olyan cukormentes Magyarország tortát kaphassanak, ami megfelel ennek a kritériumnak, hogy a szénhidrát, a kilokalória, az energia megfelel legyen a torta, hiszen ez cukorbetegeknek és azoknak a embereknek is tudjuk ajánlani, akik mondjuk nincsen semmilyen cukorbetegségük. És itt olyan a lényeg az egészben, hogy arra törekszünk, hogy nem szeretnénk túl édesítő szerezni sem, nem édes ízt szeretnénk a tortának, hanem maga a tortában szeretnénk kivenni azokat az ízeket, amik benne vannak. Tehát egy vendég, ha megkóstolja ezt a tortát akár a szilvafácskán, azt akarom elérni, hogy ő a tiszta ízeket érezze. Tehát, hogy érezze a szilvát, érezze a fahéjat, a szerecsendiót, tehát ne azt a túlédes dolgot, tehát ezért nagyon kevés édesítőszer is van benne, ezért adja ezt a kevés számot maga a torta szelet, mert erre figyelünk, hogy a mai modern cukrászat és a modern ember az irányba megy, hogy inkább már az egyre letisztultabb, és az, hogy meg tudják határozni tényleg, hogy mit esznek.
10: Igen, szerintem sokaknak van ezzel tapasztalatuk, például amikor diétáznak, vagy tényleg van egy cukorbetegsége valakinek, és akkor édesítőszeres, nem tudom, pudingot kell venni a boltba, vagy valamilyen csokoládét, akár egy cukrászdába bemenni, hogy nagyon túl van édesítőszerezve, ugye, hogy cukor nélkül, és akkor sok édesítőszer van benne, és akkor ilyenkor jobb inkább valami olyat, ami nincsen szétédesítő szerezze, mondjuk egy citromos ízű, stb. Tehát igen, nagyon tetszik ez a gondolat nekem is, tapasztaltam is. Mesélj nekünk arról, hogy hogyan zajlott a maga a verseny, az eredményhirdetés, milyen érzések voltak bennetek előtte, milyen volt meghallani, hogy nyertetek.
11: A verseny, ugye többfordulós versenyről beszélünk, idén eddig rekordszámú nevező volt, 29 torta nevezett az idei cukormentes országtortára. Mindig van egy elődöntő, az elődöntőből most 6 torta jutott be a döntőbe. Ilyenkor a zsűri és a zsűri tagjai, a dietetikusok, aki az Ecse Figyelem Alapítvány szervezi oda őket, ők tanácsot adnak, megmondják, hogy szerintük mit kéne változtatni, milyen javaslatot akarnak adni hozzá, és ezután van egy konzultációs kör, amikor valaki megfogadta a javaslatokat, valaki változtatott annélkül is, hogy mondjuk ezt javasolták, van neki ezen a konzultációs körön újra kóstolja a zsűri. Ott újra megbeszéljük, hogy figyelj, miért került ez bele, miért az, miért úgy, miért változtatna rajta, esetleg még azon is változtatna, és így utána, ezen a kör után viszont jön a döntő. És a döntőben élő munkával kell elkészíteni a Magyar Cukrászipar Testületnek a székházában, a TAM műhelyébe élő munkába készítjük el, ahol felügyelet alatt dolgozunk, hogy látják, hogy tényleg minden mi rakunk össze, működik, akár ez egy üzemi körülmények között is előállítható, nagyobb mennyiségben is, tehát egy ellenőrzés alatt végezzük a sütést, és akkor ezután, tehát maga utána zsűrizik, és akkor hát megtiszteltetés volt nekünk, hiszen mindig el szoktam mondani, hogy most már 15 éves a verseny, de Dunántúli

0: szakmai zsűri is úgy látta, hogy ez a torta is egy kiváló torta lett.
1: Ez volt az első nekifutásotok ennek a versenynek?
0: A harmadik nekifutásunk volt, az első évben nem sikerült bejutnunk a döntőben, de tavalyi évben át a döntőbe kerültünk a nyári ébredéses tortával. Ott akkor debütált először a magyar, ország cukormentes országtortájának a gyermek zsűri külön díjasa lett akkor a torta, akkor debütált a gyermek zsűri is, és ott egy Barbie külön díjas tortája lettünk igazából, és akkor idén volt a harmadik, amikor sikerült elhozni a címet.
1: Záró kérdés. Szerinted mi volt az a dolog a tortátokban, hogyha egyet ki kellene emelni, ami igazán megfogta a zsűrit, és emiatt első helyet érte? Mi az, amit igazán kiemelnétek? Akár egy alapanyag, összetevő, külalak, mi az, amire a legbüszkébbek voltatok?
0: Hát azért ugye rajtunk kívül 5 torta volt még a döntőbe, és mindenki, minden tortát magas szaktudással készített el az alkotója. Én azt hiszem és úgy gondolom, hogy ami igazán különlegessé teszi a tortát, az, hogy mondjuk az alapanyag használat, fő alapanyagnak még egyetlen egy cukormentes országtortának se volt szilva. Volt olyan torta, amiben benne volt, jelen volt, de nem mint fő alkotó eleme. És szerintem ez hozta, hiszen a magyarok számára tényleg a szilva, ahogy beszéltünk róla, hogy az egy jó élmény, és nagyon sokan szeretik a szilvát, és ez nagyon köthető Magyarországhoz, hogy szilva, akár a dió, és tényleg ez a fahéjas szilvás sütemények augusztus végén, amikor ugye most ünnepelünk is, ugye most érnek a szilvák, és most vannak a leszedése a szilvának. Tehát szerintem ezek az dolgok miatt sikerült, és azért van mögött egy történet is, ami nagyon fontos kiemeltek, hogy az, hogy ez generáción átívelő folyamat volt, és nem hiába, hogy a nagymama kertjétől indult ez a dolog, és most elérkeztünk arra, hogy Magyarország cukormentes országtortá lett.
1: Jenő, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és még egyszer egy hatalmas-hatalmas gratuláció nektek, és minden jót kívánok nektek az életben.
0: Nagyon szépen köszönjük mi is a meghívást, és köszönjük mindent.

0: digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádiódik hallgatók. Folytatódik a regeneráció, még mindig az ország tortái a kiválasztott témánk. Ennek apropójából a vonal másik végén itt is van velem Pán Tamás, az Eprek hercege tortája a megalkotója. Harmadik helyezést ért el ugye az Eprek hercege torta ezen a versenyen. Először is szeretnék nagyon szívből gratulálni neked, és nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
2: Én köszönöm szépen, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Egy nagyon pici javítást, ha szabad bele, a torta megalkotója az nem én vagyok, hanem a Tomi cukrászunk. Én a cukrászdát vezetem és képviselem. De ő egyébként nem egy nyilatkozós típus, úgyhogy azért is én szoktam az ilyen jellegű interjúkon beszélgetni.
1: Igen, hát mindenki nem lehet partner mindenben, ő nagyon tud tortát sütni, mint látszik, eznek pont elég lesz neki akkor.
2: Így van, így van.
1: Ami elsőre eszembe jut, ugye az eper mindenkinek a kedvence. Nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, aki nem szereti az epret, lehet, hogy nem is akarok, de ennél azért sokkal bonyolultabb a történet. Mesélj nekünk egy kicsit a tortáról, mi az, amire büszkék vagytok benne, mik az alapanyagok, és mennyit kísérleteztetek vele, erre le vagyunk kíváncsiak.
2: Igen. Hát ugye ezt tudni kell, hogy amikor ugye kiírnak egy ország tortája versenyt, akkor szoktak különféle szempontokat megadni, vagy kötelező jellegű dolgokat. Idén a kötelező jellegű elemek a torta elkészítéséhez az a tejföl és a rögös túró voltak. Ezen az úton kellett elindulni, és akkor ezek mellé mindenki azt talált ki, amit szeretett volna. És akkor hát a Tomi ezt az epres tortát álmodta meg, ugye az eperrel fő elemként. Érdekes, hogy egyébként nagyon régóta mi mindig szoktuk készíteni a nyerstes országtortákat, és nem nagyon emlékszem, hogy lett volna konkrétan epres torta, úgyhogy ilyen szempontból én is egy jó választásnak ítéltem meg. És akkor ez az eper, illetve túró és tejföl, mint főelem vannak kiegészítve egy kis rubicsokis ropogós résszel, és a krémben pedig mentával és bodzával. Egy nagyon jó kis összhangnak találtuk mi is, meg hát mint látszik azért a zsűri is, mert a harmadik helyig elmeneteltünk vele. Én amire nagyon büszke vagyok az az, hogy ugye itt egy három fordulós versenyről beszélünk, aminek minden fordulójakor kapunk különféle tanácsokat a szakmai zsűritől, hogy mivel lehetne ezt a tortát akár még jobbá tenni, hogy nyertes legyen, tehát az egyes fordulók után lehetséges változtatni valamennyit a tortákon, és nekünk nagyon minimálisat kellett, vagy nem kellett, de nagyon minimálisat változtattunk, és megtartottuk alapvetően a tortának azt az ízét, amivel az első körben is tovább jutottunk, úgyhogy tényleg pici változtatásokkal sikerült ideig eddig a harmadik helyig eljutni. A kísérletezés az sok volt vele, igen, tehát rengeteg plusz munkára jár egy ilyen dolog.
1: Igen, tehát hogy rögös túró és tejföl volt a kötelező alapanyag. Egyébként, hogyha nekem kellett volna ezt megcsinálni, én marha pörköltet csináltam volna hozzá, úgyhogy jó, hogy én nem indultam el ezen a versenyen tésztával.
2: Hát érdekesség, hogy egyébként volt, ugye 60 nevezett torta volt, és volt köztük olyan, ha jól emlékszem, amiben pirított szalonna is volt.
1: Azt a mindenit. És kóstoltatok egyébként ott a versenyen, tehát az eredményhirdetés, a többi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik, hogy ott vannak a torták, és akkor megnézitek a többi versenyző tortáját hasonló.
2: Igen, azért meg lehet, főleg itt a középdöntőben már meg tudtuk kóstolgatni a többi versenytársnak is a tortáit, és így saját magunknak szakmailag véleményezni. Én azt gondolom, hogy egyébként akik itt a top 6-ba bejutottak a döntőbe, mindegyiküknek érdekes és finom és nagyon jól összerakott tortája volt, úgyhogy tényleg egy élmény volt köztük versenyezni.
1: Mesélj nekünk a cukrászdátok kezdetéről, mióta működik a Dinasztia cukrászda, mi volt az alapötlet, így működött-e mindig, mesélj nekünk egy kicsit erről.
2: Maga a Dinasztia cukrászda az 2015 óta működik itt Siófokon, de egyébként egy régebbre visszanyúló családi vállalkozásról van szó. Nekem az egész családom, édesanyám, öcsém is ebbe dolgozik, illetve hát édesapám is részt vesz a cégnek az életébe elég komolyan. Ők Szekszárdon kezdték ezt, még 92-ben. Előtte pedig a nagyapám is cukrász volt, ő Mohácson volt cukrászmester, úgyhogy innen jön a mi nevünk, hogy dinasztia, hogy harmadik generációs cukrászok vagyunk a testvéremmel ebben a családban. Hát a koncepció az mindig is egyfajta ilyen keveréke volt, hogy úgy mondjam, a hagyományos dolgoknak, a hagyományos magyar cukrászatnak, és hogy ebbe a modern dolgokat is belevigyük, és így meg is találhatóak a termékeink között hagyományos sütemények és modernebbek is, és mindig igyekszünk a vendégeinknek a lehető legjobb minőséget, amivel mi tudunk dolgozni, azt közvetíteni feléjük.
1: A cukrászdátok történetében ez volt az első nevezés erre a versenyre?
2: Az ország tortájára ez volt a második nevezésünk. Tavaly már elindultunk, akkor nem jutottunk tovább. Úgyhogy itt most volt először eredményünk, de most már egy pár éve több versenyen részt veszünk. Az évbeiglie versenyeken is komoly eredményekkel, hiszen ott 2023-ban aranyat nyertünk az Ingyenc kategóriában, tavaly pedig a Szekszárdi testvércégünk, amit édesanyámék csinálnak, ők Diós Beigli kategóriában nyertek aranyat. Uh-huh. Akkor a Balaton sütijén junior kategóriában sikerült elsőnek lennünk tavaly, úgyhogy azért elég sok versenyen ott vagyunk, és hála Istennek, hogy jönnek is az eredmények.
1: Még messze van karácsony, de nagyon megtetszett nekem ez az Ingyenc Beigli szó. Mesélsz nekünk erről egy kicsit?
2: Igen. Ugye ugyanúgy a cukrász ipartestület szokta szervezni az évben Beiglie versenyt. Ott három kategóriában lehet indulni, hagyományos diós, hagyományos mákos és Ingyenc. Az Ingyencbe gyakorlatilag elég sok minden belefér, tehát ott lehet egy kicsit agyalni rajta, hogy mi az, amit egy beiglibe így tudunk csinálni, amivel mi anno nyertünk az adventi pirkadat beigli, ez egy vörös áfonyás karamellizált mandulás töltelékkel készült, egy kis kardamommal megfűszerezve.
1: Azt a mindenit, nagyon jól hangzik. Mesélj még nekünk, kérlek, arról, hogy hogyan éltétek meg a versenyt, milyen érzések volt bennetek a nevezéskor, az eredményhirdetéskor, hogyan éltétek meg ezt az egészet?
2: Hát nagyon, nagyon izgalmas egy ilyen versenyt tényleg belülről látni, amikor már az ember a további fordulókba eljut, és ott van a döntőben. Konkrétan maga a döntő az úgy néz ki, hogy mind a hat döntősnek a szakmai zsűri szeme előtt az ipartestület tanműhelyében kell elkészíteni a tortát, hogy lássák, hogy minden részletét, hogy ez hogy is készül. Úgyhogy hát aki ilyen nagyon izgulós, annak azért eléggé föl kell kötni a katyáját, hogy ott a szemek előtt meg tudja csinálni, de nem volt ebből probléma, egyébként egy nagyon kellemes, nyugodt hangulatú dolog, úgyhogy izgalmas is, jó is, nagyon örültünk már eleve a top 6-os eredménynek, és hát az, hogy még a dobogóra is kerültünk, az meg abszolút a csúcs, úgyhogy valószínű, hogy a további években is azért még megfordulunk ezeken a versenyeken.
1: most átrágtam magamat az összetevőkön, és így megpróbáltam elképzelni az ízt, ugye egy csomó eper, bodza, menta, túró, tejföl. Egyébként én kifejezetten nem vagyok annak a híve, hogy nagyon édes legyen egy dolog, de hogyha úgy látom, hogy egyébként ez inkább egy ilyen nyárias, könnyed, finom desszert, tehát buzdíthatjuk arra a hallgatókat, hogy akinek nem a kifejezetten a nagyon erős Dubaj csokoládés ízvilága kedvence, az azonnal szaladjon le és kóstolja meg a tortát.
2: Igen, hát ez a gyümölcsösség, az eper, a bodza, menta, a túró tejföl mellé, ez tényleg egy ilyen könnyed, friss tortává teszi, úgyhogy én azt mondom, hogy abszolút nyárias, lehet nyugodtan jönni, kóstolni, és ugye azzal szemben, hogy az első helyezetteket csak augusztus 20-tól lehet árulni, így, hogy most már nyilvánosak a helyezettek, mi a sajátunkat már árulhatjuk és tesszük is. Úgyhogy 20-20 előtt is meg lehet kóstolni már az Eprek hercegét.
0: Rádió Dick!
1: És hogyha már torták a téma, akkor egy édes szájú kolléganőmet idehívta a műsorvezetőtársam, Kökény Anna, aki véleményt fog mondani az idei tortákról. Szia, Anna!
3: Szia, Roland, és üdvözlem a hallgatókat, de legközelebb akkor hívjál, mert ha itt is van az a torta, légy szíves.
1: Hát sajnos nincsen, majd rendelünk belőle.
3: Igen, mert 20-ától lehet igazából ezeket megvásárolni, megkóstolni.
1: Kivéve az Eprek hercegét, mert azt már előbb meg lehet kóstolni, ugye, mert az első helyezetteket lehet 20-ától árulni, harmadik helyezett lett az Eprek hercege, ezt már most meg lehet kóstolni Siófokon.
3: Hát jó Siófokon.
1: Hát most jó Siófokon, messze van nagyon.
3: De egyébként jól hangzik ez a torta, nagyon. Amúgy az, hogy rögös túró meg tejföl az idei kiírás, az egy picit leszűkíti szerintem annak a körét, hogy kik, akik ezt kedvelni fogják. Én biztos, hogyha elmennék egy cukrászdába, akkor nem az első helyen lenne, hogy szeretnék valamilyen túrós süteményt rendelni, viszont azt is tudom, hogy van akinek a kedvence.
1: Nekem az egyik egyébként, igen, de sós ételből, meg édesből is.
3: A
1: tehát
3: túró.
1: Nem véletlen mondtam, hogy túrós tejfölös tésztem arra pörköltem.
3: Szerintem én azért szoktam le róla, mert hogy én laktózérzékeny vagyok.
1: Aha.
3: És én, nekem akkora öröm volt egyébként, amikor elkezdtek megjelenni, nem tudom, 5-10 éve van ez, az üzletekben, hogy lehetett kapni, először laktózmentes tejet lehetett kapni, és aztán a túró is megérkezett. És képzeld el, hogy majd 10-15 év után először tudta menni túró gombócot. Uh-huh. És ez nekem olyan nagy élmény volt. Szerintem olyan jó, hogy ilyen van.
1: Igen.
3: Hogy laktózmentes tud valami
1: igen,
3: lenni.
1: És azon gondolkozok, hogy mi, akik nem vagyunk cukrászok, lehet, hogy meg tudtuk volna oldani, az semmiképpen nem, hogy valami helyezést érjünk el, de meg tudtuk volna oldani, hogy induljunk ezen a versenyen. Ugye, mert tudtunk volna csinálni egy túró gombócot cukros tejföllel.
3: Így van.
1: Vagy rátenni ezt egy tortára.
3: Így van, ha már nem engedik, hogy marha pörköltet,
1: igen. Mit gondolsz a tortákról, hogy állsz az eperrel? Én ugye beszéltük a Tamással, hogy nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki mondja, hogy hú, hát ebbe eper van, akkor az kiszedeg vagy mit tudom én, hogy úgy te találkoztál ilyen eperutáló ember?
3: Szerintem nem. Szerintem az egyik legnépszerűbb gyümölcsvilágszerte az eper.
1: Igen, és a legközkedveltebb.
3: Igen, bár van ebben egy kis pszichológia, képzeld el, Roland.
1: Mert szép az eper?
3: Mert piros.
1: Mert piros az eper?
3: És minden, ami piros, az bizalmat gerjeszt az emberekben.
1: Igen, ezért gyilkos galóca például.
3: Igen, hát azért így
1: persze,
3: akarja azért eladni
1: piros,
3: magát.
1: Persze.
3: Hát láttál több piros gombát, érted? Ez direkt pirosba öltözik. De egyébként, hogy nagyon sok cég hatalmas nyerességet tud azzal bezsebelni, hogy a logóját például pirosra készítette. Illetve az egyik üdítő cég, amikor egyszer csak megváltoztatta pirosról kékre a logóját, akkor le is ment neki a vásárló ereje. Tehát el is veszített az első helyet világszinten, hogy pirosról kékre cserélte a logóját. Szóval a piros szín, ahogy így az emberek mondjuk, az nagyon, nagyon oda vonza az ember figyelmét.
1: Beszéljünk egy kicsit úgy bővebben az édességekről. Tehát mondjuk az első, akivel beszéltem, ugye a cukormentes torta győztese. Itt el is hangzott, ugye, hogy a régi gyerekkori emlékekből merített, a nagymamája szilvalekvárjából, stb. Hogyha szembeállítjuk egymással mondjuk a nagymamáink korát, és azt, hogy ott milyen édességek voltak, igen, milyen desszertek voltak, és ami ma van, tehát ez a fahédió, szilvalekvár, stb. Ide tartozik még szerintem a mák, amik régen kihagyhatatlan elemei voltak egy édességnek, ma már meg olyan boomer, igen, a mai divat pedig tömény csokoládé, tejcsokoládé, nutellával, tejszihabbal, cukorkával, pisztácia, krémmel, habbal, stb. Egy édességbomba, egy ízbomba.
3: Roland, te nagyon bátor vagy, hogy őszinte véleményt kérsz tőlem a mai süteményekről.
1: Igen.
3: Mert erős véleményem van erről.
1: Én kifejezetten nem kedvelem őket, de átadom.
3: Figyelj,
1: őket.
3: Elmondom neked, mi van. Kétféle dolog van. Az egyik, hogy előjönnek a régi ízek, ez nekem nagyon tetszik. Én így kétfelé osztanám a mai trendeket. A másik pedig az, hogy mindent öntenek rá, folyik szét, alaktalan az a sütemény, és olyan, hogy mindenféle dolgokat kiszednek a hűtőszekrényből, vagy a konyhaszekrényből, és csak így öntik rá erre a egy darab tésztára, vagy lehet, hogy még az sincs benne. Nekem erről az jut eszem, amikor a homokozóban így süteményeket készítettünk, vagy amikor odaengedtük a konyhába a kisgyerekeket. Szóval nekem ez az egész már így a pancsolás szintjét üti meg, ami most divat a fiataloknál. Uh-huh. Hogy rakjuk rá még a mogyorókrémet, még tejszínhabot, és még szórjuk le cukorra, és potyogjanak le a cukorkákról, és még készterméket tördelnek rá. Nekem ez valahogy nem süteménykészítés. Viszont a másik fele, ami most megint divat, hogy előkerült a mák, előkerül a datója például a süteményekbe, ugyanúgy, hogy az illatokban is egyébként. Tehát azt tetszik, az egzotikus vonal is tetszik, az is tetszik, hogy használják a diót, és az, hogy a szilvát, én amúgy nagyon kíváncsi vagyok, mert volt egyszer az egyik évben nyert is a szilva, képzeld, Roland, uh-huh, az is valamilyen szilva, a szilva herceg volt, ugye, mi hasonló, igen, neve volt, és nekem például az nagyon szilvás volt, az sok volt.
1: Aha.
3: Én egyébként sem szerettem a sok lekvár dúsan, nem vagyok ilyen nagyon, az már nekem nagyon cukros, tudod?
1: Aha, nagyon édes.
3: Igen, de például gombóc meg nagyon szeretem a szilvát, úgyhogy igen, ez a része nekem tetszik a mostani divatnak, hogy előkerülnek a finom régi dolgok, viszont az egyáltalán nem tetszik, hogy mindent egymásra öntöznek, és akkor ettől ez most ilyen viral lesz, meg mit tudom.
1: Igen, de a legnagyobb baj azzal, hogy mindent egymásra öntenek, hogy nincsen benne kiegyensúlyozottság. Nem rég jártam Olaszországban, és az olasz konyhának az egyik legfontosabb, talán a legfontosabb kitétele az, hogy legyen egyensúly. Ugye mondjuk egy pizzán a tészta azért nem annyira vastag, mert hogyha rákerül a paradicsomszósz is egybe megrágod, akkor ne azt érez, hogy csak a tésztát rágod nagyon sokáig, és hogyha nem tudom, ráteszel egy csomó sajtot, hogy lefolyik róla, stb., akkor már csak azt érzed, és nem érzed rajta a paradicsomot. Tehát összhangba kell, hogy legyen.
3: Én ki akartalak ám nagyon faggatni, mert hogy nemrég érkeztél meg Nápolyból, hogy édességet ettél egyébként?
1: Nem. Képzeld el, hogy nem.
3: Hát ezt nem szabadott volna kihagyni.
1: Ne, kihagytam, képzeld el. Elvitt engem a pizza és a tészta.
3: És tényleg annyira jó?
1: Tényleg.
3: Összetudod majd budapesti pizzákkal így hasonlítani?
1: Van olyan budapesti pizza, ami nagyon ritka, de mondjuk a legjobb pizzázókra lehet azt mondani, hogy össze lehet hasonlítani az ottaniakkal, aha, de szerintem Olaszországban a rossz közepes pizzázó is jobb, mint bárhol máshol.
3: Hát nyilván az alapanyag.
1: Igen.
3: És milyen feltétel? És
1: a rutin.
3: próbálkoztál?
1: Én nem igazán próbálkozok ilyen nagyon, ugye szerintem a magyar konyha sajátosság, hogy a fél mélyhűtőt ráteszik, tehát ilyen húsimádos, stb. Nem igazán jellemző ez Olaszországban. Margarita, tarárá, vagy sonka, vagy szalámi, és ennyi.
3: És nincs telepakolva.
1: És nincsen telepakolva semmiképpen.
3: És mivel jó ízű a pizza, maga a tészta.
1: Maga a tészta, maga a paradicsomszó, sajt, ez tökéletes, nem érdemes semmi másra lehet.
3: És mekkora a pizza?
1: Akkora, mint itthon.
3: Igen?
1: Akkora, mint itthon, igen. És nem igazán jellemző ez a szeletekre vágás. Tehát ott adnak egy pizzát, aztán.
3: Aztán te tépkedett, aztán vagy vágod, vele.
1: Igen,
3: ugye?
1: Igen.
3: Figyelj, azt még meg kell kérdezem, hogy kávét ittál-e.
1: Igen, nagyon erős kávéjuk van, nem biztos, hogy azoknak az embereknek való, akik így nyugodtan el akarnak szépen lassan kávézgatni, lefotózni, olyan élmény ott a kávézás, mint amikor kirendelsz egy feles pálinkát.
3: Tehát ilyen lórúgás.
1: Igen, tehát meghúzod, ennyi, mész tovább.
3: Oh.
1: De szerintem ez így tök.
3: Tehát nem egy desszert élmény.
1: Igen, tehát de ez is a lényege valahol.
3: Hát valahol ez a lényege a kávénak.
1: Kávédesszertekben?
3: Kávédesszertekben? Hát ott a tiramisszu ellenél nagyobb világsláger, úgymond. Tehát hát, azért nyerő volt a kávé a desszertben, nem?
1: Igen, igen. Hát kedves hallgatók, írjátok meg véleményeiteket 0630-3030-100-as SMS szám. Elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, sehova ne menjetek, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza, maradjatok velünk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Szerda este kigyulladt a növényzet a budai várban a halászbástya alatt, írja a hvg.hu, melynek fotósa a napfogyatkozás fényképezése közben lett figyelmes a felszálló füstre. A lap a katasztrófa védelemtől azt a tájékoztatást kapta, hogy a száraz ajnövényzet gyulladt ki a halászbástya alatt futó Hunyadi János út mellett, mintegy 40 négyzetméteren égett. A tűzoltók nem sokkal később megfékezték a lángokat és eloltották a tüzet. Az esetről a kerületi polgármester, a fideszes Böröcz László azt posztolta, a környéken tartózkodó civilek megkezdték az oltást, a kiérkező tűzoltók pedig gyorsan megfékezték a tüzet. A legfőbb ügyészség jogszerűnek találta a Fidesz szervereinél végzett júliusi kutatást, a nagy mennyiségű adat lefoglalását viszont megsemmisítette, az NKÁ ügy bizonyítékait most célzottan kell kiválogatni. A nyomozás a nemzeti kulturális alapból megítélt több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálja, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A mostani döntés értelmében a kutatás jogalapja megmaradt, de az ügyészség csak az NKA ügyhöz és a vizsgált időszakhoz kapcsolódó adatokat foglalhatja le, a kívülállók személyes adatait, illetve az ügyhöz nem tartozó pártműködést ki kell zárni. A magyar lakosság körében komoly probléma a megtakarítás hiánya. A Provident Társaság friss felmérése szerint a magyarok 28%-a fizetéstől fizetésig él, és semmilyen havi megtakarítással nem rendelkezik. A Provident kutatása szerint a saját lakás már a luxussá vált Magyarországon. Az ingatlan vásárlásra vagy felújításra gyűjtők aránya 4 év alatt 37-ről 23%-ra zuhant, nyaralásra pedig már csak 17% tesz félre a korábbi 24 helyett. A lakosság nagy többsége valamilyen szinten továbbra is megtervezi a havi költségvetését, de rekordmagas 16% azok aránya, akik semmilyen tervezést nem végeznek. Ez annak tudható be, hogy annyira lecsökken a szabadon elkölthető jövedelem, hogy a háztartások a tervezést frusztrálónak és feleslegesnek érzik. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a mentőautó beszerzések ügyében. Az eljárás az országos mentőszolgálat feljelentése alapján indult. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda figyelmét egy mentőjármű beszerző tender keltette fel. Sajtóhírek szerint szerdán az OMS két budapesti telephelyén, a Markó utcában és a Róbert Károly körúton a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A népszava.hu azt írja, a nyilvánosan hozzá férhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves rádiódik hallgatók, csütörtök este 9 óra múlt pár perccel, ami nem jelent mást, mint hogy a regenerációt hallhatjátok ismét, én Baranyi Roland vagyok, és hát elérkeztünk az idei 2026-os év győzteséhez, a bíbor fehér tortához, melynek megalkotója Balogh László van a vonal másik végén. Üdvözlöm, László, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és egy hatalmas gratuláció
4: ennek is. Üdvözöllek, és a rádióhallgatókat is.
3: Ha jól emlékszek, tavaly már beszélgettünk, és szintén első helyezést ért el az önök tortája, tehát ez egy ilyen back-to-back címvédés, ha lehet így mondani.
4: Címvédés, igen.
3: Meséljen a tortáról, ugye bíbor fehér névre hallgat. Itt vannak előttem az alapanyagok, de szeretném, hogyha ön mondaná el, hogy hogy lehet ezt ízre elképzelni, mennyit kísérleteztek vele, meséljen nekünk egy kicsit erről.
4: Oké, tehát a versenyhírás az úgy szólt, hogy az idei tortára, hogy rögös, túró és vagy tejföl felhasználásával kell egy tortát alkotni. És hát ugye ez adta magát, ezt egyébként a kollégák is nagyon szerették, több mint Több, mint eddig bármikor. Annyi jelenkező volt, tehát 60 jelenkező volt ebben az évben. Ennyi még soha nem volt. És hát a mi tortánk az úgy nézett ki, vagy úgy néz ki, hogy készítettünk egy nagyon jó felvertet, ami egy frangipán felvert, ami tulajdonképpen egy ilyen kevert linzerhez hasonlít, csak van benne mandulaliszt, a vajat kell kihabosítani a cukorral, és utána kerülnek bele a poranyagok, ami tulajdonképpen mandulaliszt, meg keményítő, és a végén a tojások, meg folyékony tejszín kerül bele, tehát ez egy nagyon jó felvert, és ugye az is előírás, hogy 40%-át a tortának felvert kell, vagy hát a tészta állagú része kell, hogy legyen. Hát ebben beletartozhat a ropogós rész is, és hát ugye tejfölből, meg túróból dolgoztunk, és a gyümölcs réteg, ami belekerült, az egy bogyós erdei gyümölcs. Uh-huh. Ebből készítettünk egy ilyen zselé-szerű tölteléket, amiben került édes ribizli bor is. Ugye azt akkor tesszük hozzá, amikor a forrásból visszafele kezd hűlni a zselé, és akkor tesszük bele, és akkor gyakorlatilag elillan belőle az alkohol, az a kevés alkohol is, ami volt benne, tehát nyugodtan fogyaszthatják gyerekek is, és hát ugye ezt két réteget kenünk meg, négy lap van benne egyébként, négy ilyen frangipán lap, két réteget megkenünk ezzel a erdei gyümölcs zselével, és hát úgy még tejfölmusz kerül bele, illetve a rögös túró része is, és alul van egy ropogós réteg, ami egy ilyen breton keksz, ből csináljuk, amihez mi a csokoládét meg nugátot teszünk, és ezáltal egy ilyen ropogós, amit el kell mondjak, az, hogy nincs hozzáadott liszt a tortába, tehát a gluténérzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják. Nem mondom azt, hogy gluténmentes a torta, mert keresztszennyeződés ugye az elképzelhető, a műhelyben van liszt, de a tortában nincs.
3: Meg egyébként is a mandulaliszt az egy nagyon jó cucc. Ami nekem eszembe jutott, vagy összelogikáztam magamba, így laikusként ránézve a tortára, ez az erdei gyümölcs miatti erdei hangulat a torta tetején, ez egy gombára hasonlító dolog szeretne lenni?
4: Hát nem, igazándiból a tortába bekerülő erdei gyümölcs zselé, tehát ez a piros zselé, vagy hát inkább bíbor zselé, ezt csak rákenjük ecsettel a torta tetejét, és egy tükörglazúrral áthúzzuk. Tehát gyakorlatilag átüt rajta a tükörglazúr, ami nem teljesen színtelen, hanem egy kicsit ilyen opálos, és ezt, a gomba még eddig nem jutott eszünkbe erről, de...
3: Jó, akkor csak nekem.
4: Igen, és közepén van egy kihagyva egy ilyen kis kerek folt, és azt így van aztán felszerelte, ami még nagyon figyelemre méltó, a díszítő elem a torta tetején, ezek fehér csokoládé cseppek, amelyekre egy kis diofilizált málnaport szórunk, ugye ez egy fóliára van kinyomva, rászórjuk a málnaport, áteszünk még egy fóliát, és akkor szétkenjük ezeket a kis pöttyöket, fehér csokoládé pöttyöket, és akkor ezáltal lesz olyan, hát volt, aki ezt meg retek szelethez hasonlította. Uh-huh. Tehát van olyan retek, ami egy kicsit szírmos a belseje, tehát ahhoz hasonlít tényleg.
3: Önök szerint mi az, ami igazán megfoghatta ismét a zsűrit, tehát mi az, amire a legbüszkébbek ebben a tortában, kinézetre, akár alapanyagokra, mi az a dolog, amit, hogyha valaki megkóstolja, akkor meg kell, hogy jegyezzen belőle?
4: Igazándiból szerintem az, hogy kiegyensúlyozott, tehát harmonikus a torta, gyakorlatilag a tejfölmuszba citromot is teszünk, hogy a savak így rendben legyenek, és az erdei gyümölcs zseli az egy ellenpólus, ugyanakkor a tészta az nagyon jó szaftos, és a közepén a rögös túró az még szépen érződik, tehát szerintem minden stimmel így a tortával, és hát igazándiból a kollégámat dicséri, mert nálunk ez úgy volt, hogy januárban még vívottunk, hogy egyáltalán induljunk el a tavalyi sok munka után. Aztán csak nem hagytak a fiam meg a kisoron szokásmester kollégám, és mondom, akkor jól csinálunk egy házi versenyt, és akkor gyakorlatilag csináltunk 3 tortát, és abból 2 nagyon-nagyon pici változtatásokkal elindult a versenyem. Uh-huh. És akkor az egyik ebből volt a fehér mámor, és aztán ez ugye át lett keresztelve bíborfehérre a verseny végére. A másik tortán pedig a Hungária volt, ami egyébként meg 4. lett a versenyen, szóval mind a 2 nagyon jól szerepelt.
3: Azt a mindenit, tehát akkor több torta is ért el önöktől helyezést.
4: Bizony, az első 4-be 2 tortánk volt.
3: Azt a mindenit, gratulálok. És hogy nézett ki ez engem? Nagyon érdekel, hogy akkor mindenki előállt egy ízvilággal, kísérleteztek, és akkor a végén ott volt 3 torta, kóstolgatta igen, mindenki.
4: A kisztalan cukrászmester kollégám, ő csinálta ugye a fehér mámort, a fiam volt, aki egy ilyen túrós, epres, tejfős eperzselével dolgozott, az is nagyon finom volt, illetve hát a harmadikat az én ötletem volt, az volt a Hungária, abban elég sok innováció volt, tehát volt benne például pankomorzsa karamellizálva, akkor volt benne a tejfölkrémbe nem citromot, hanem verzsűt használtunk, ez ugye a zöld szőlőnek a kipréselt leve, akkor paprikaolajat használtunk a díszítésre, és hát a túró töltelék az meg egy ilyen stracciatella szerűség volt, amivel vele kevertünk a túróba csokoládéforgácsot, és a gyümölcs az meg barack és barackpálinka volt ebbe, tehát hát az is nagyon, nagyon jó torta volt. Hát
3: hogyha már kitértünk a barackpálinkára, a vers az eredményhirdetés után bontottak pezsgőt másodjára is?
4: Bontottunk, bizony.
3: De jó,
4: de jó. Nem is egyet.
3: De jó, nagyon jó. Hát 2 kell ugye, mert back to back most már legalább 2.
4: Igen.
3: Hogyha ízvilágra szeretném elképzelni, ugye az előző évi győztest azt megkóstoltam. Ízvilágban hogyan tudnánk összehasonlítani a tavalyi győztes tortát és a mostani tortát? Kinek lehetne inkább ajánlani az

0: Tehát teljesen egy sokkal könnyebb, az elkészítése is egyébként sokkal könnyebb, nem egy bonyolult a technológiája. Tehát a kettőt azt nem nagyon tudnám összehasonlítani, de hát az benne a jó, hogy mind teljesen különbözőek, és mégis ugye a harmónia, az egyensúly megvolt a tavalyi tortában is, és az idei is szerintem az a legnagyobb előnye, a legnagyobb erőssége, hogy harmonikus a torta, és eddig mindenki azt mondta, hogy hú, hát ezt tudná enni. Nem csak egy szeletet, hanem többet is belőle. Tehát könnyű, eteti magát, és tényleg finom. És nem az annak, nem édes, hanem inkább a gyümölcs jön. Eddig csupa jó vélemény van róla.
1: Igen, már a előző blogban a harmadik helyezettel beszéltünk, ők egy epres tortát csináltak, és már akkor ugye így beszéltünk róla,
0: hogy... Igen, az epre kertek és Siófokról.
1: Így van. És akkor beszéltünk már arról, hogy szerintünk nem igazán van már divatja annak, hogy valamilyen könnyed torta, ugye a Dubaj csokoládéval, stb., de kifejezetten mi itt a rádióban is annak vagyunk a híve, hogy a könnyed torta, tehát a nem túl édes tortákat szeretjük. Amire még nagyon kíváncsi vagyok a versennyel kapcsolatban, hogy önöktől már sokat vártak, mikor ismét megérkeztek a versenyre. Ugye hallottam, hogy ott élőben kellett elkészíteni a tortát. Emlékeztek-e önökre, hogy tavalyi győztes hasonló? Hogyan zajlott ez a folyamat? Milyen élmény volt?
0: Hát igen, ugye a tavalyi döntőből ugye voltunk mi két tortával, tehát a tavalyi döntőből ott voltunk mi is megint, illetve még két kollega, a Füredi Krisztián és a szegedi Rejőszukrászdából a másik kollega, és gyakorlatilag mi így hárman a tavalyi döntőben is benne voltunk, tehát gyakorlatilag már jól ismerjük egymást. És hát persze a megfelelő tisztelet egymás iránt az abszolút megvan, és a kollegialitás is, tehát teljesen meg is beszélünk dolgokat, hogyha valamilyen kérdés merül fel, tehát ez teljesen nincs rivalizálás, én azt gondolom. Azt, hogy most nekünk másodszor sikerült ezt behúzni, hát ez, hogy mondjam, megkérdezték, milyen érzés, hát szerintem piszok jó érzés, és hát nagyon örülünk ennek. De ez nem jelenti azt, hogy mi most ilyen nagyon kimondottan kiemelkedünk a mezőnyvel, egyáltalán nem jelenti ilyesmit, hanem ez most nekünk szerencsénk is volt biztos, mert az ötlet nagyon jó volt, a kivitelezés nagyon jó volt, jól sikerült, és hát majd jönnek a kollégák jövőre, meg azután.
1: Arra lennék még nagyon kíváncsi, ugye említette, hogy a kísérletezés során volt felhasználva pankómorzsa, paprikaolaj, tehát a felől nincsenek kétségeim.
0: Ez a másik tortában volt.
1: Igen, ugye a kísérletezés során, igen, a másik tortában. Tehát, hogy a felől nincsenek kétségeim, hogy van kreatív elszántság. Mégis nagyon szemet szúr, szerintem nem egy... hogy mondjam, nem egy gyakori alapanyag a cukrászdákban a tejföld, de javítson ki, hogyha tévedek.
0: Igen.
1: Mennyire gyakran dolgoznak önök versenyen kívül más tortákkal a cukrászdában tejföld alapanyaggal? Mennyire szokványos alapanyag ez?
0: Megmondom őszintén, hogy krémben még nem nagyon használtuk, de tényleg ma erről beszélgettünk is, hogy a túró az hagyományosan sokat használunk. Egyrészt ugye túros rétes, akkor túró tejszíntorta is van, tehát sokat használunk túrót. De a tejföld az ritkában. Ugyanakkor ez most kiderült, hogy a tejszínt, ugye csináltunk már persze tejföllel sok mindent, például tésztákban használtunk tejfölt, vagy fagylaltban, tejfölfagylalt rendkívül finom. Már tejföl muszt is csináltunk, de így most a tejfölből csináltunk például egy nagyon jó fehér csokoládé alapú tejfölös muszt, vagy csináltunk egy tejfölös felverhető ganást, és ezek nagyon jól működtek. Tehát azt gondolom, hogy felfedeztük magunknak a tejfölt, és innestől kezdve

0: több mindenbe fogjuk használni, mert igazándiból egy nagyon magyar alapanyag, tehát abszolút Közép-Európára jellemző, és a Kárpát-medencére, és mint ahogy a rögös túró is egyébként, és örülök ennek, mert ez egy, tehát tényleg sokkal jobb vele dolgozni, meg jobb végeredmény született, mint mondjuk egy joghurttal. Legalábbis én így érzem.
1: Igen, és a beszélgetésünk során most pont eszembe jutott, hogy nagyon magyar dolog is lehet ez a tejföl, ugye ki az, aki nem evett még túrógombócot cukrozott tejföllel a tetején, tehát ez mindenkinek megvonja, hogy a tejföl az működhet édességbe. Záró kérdés szerintem nagyon alkalmas öntől megkérdeznem, hogy fiatal cukrászoknál, ugye így egy back-to-back címvédéses győzelem után, mi lehet a sikernek a titka egy ilyen cukrászversenyen? Mi az, amire leginkább oda kell figyelni? Önök mire figyeltek oda a legjobban? Mi az, amit leginkább elkövettek annak érdekében, hogy győzelem legyen a vége? Mire figyeljenek oda a fiatalok?
0: Hát, ugye nálunk is ugye azért el kell mondjam, hogy a főkolompos az a fiam volt, a Valós Zoltán, aki tehát nem hagyta kívülni a vasat, addig ütötte, hogy újra elinduljunk, és hát újra meg is győzött, elkezdtük ezt a házi versenyt, aztán hát ugye arra kell figyelni, hogy az ember milyen anyagokat használ, hogy a versenykiírás nagyon fontos, hogy végül is miről szól az adott évben a Magyarország tortája, és hát a szaktudás, az alapanyag használat, a technológia, amit alkalmazunk, ez mind nagyon fontos, és én csak biztatni tudom a fiatalokat, hogy versenyezzenek, tehát például a cukormentes tortánál a kollégák Balatongyörökről, ők tényleg fiatalok, és nagyon elhivatottak ők is, és örülök az ilyeneknek. Tehát én, hát ugye én már azért az idősebb korosztályba tartozom, de hát jönnek mellettem fel a fiatalok, és ennek nagyon örülök.
1: Kedves László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Még egyszer szeretnék gratulálni a címvédésre, és a jövőre vonatkozóan pedig azt kívánom, hogy egy év múlva megint beszélgessünk, és akkor pedig legyen egy triplázás.
0: Rendben. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Minden jót. Viszont hallásra.

0: Jaj, de jó a habos sütemény. Üdvözöllek titeket ismét, kedves rádiódik hallgatók. Ismét a regenerációt halljátok Kökény Annával és Baranyi Rolanddal, torta szakértünk mi ketten. Mi a véleményed a győztes tortáról? Mennyire a te ízvilágod? Mit szólsz, hogy dupláztak, címet védtek, back to back, Real Madrid tudta ezt eddig megcsinálni a Paris Saint-Germain tavaly futballban, most pedig a gyulai kézműves cukrászda tudta elérni ezt az eredményt.
1: Nekem figyelj, tudod, mi jut erről eszembe? Hogy mondjuk, értem, hogy csináltam mondjuk 100 vadas marha ragút, és hogy szerintem kétszer nem volt ugyanannyi néző, ugyanannyira tejfölös, ugyanannyira borsós, mit tudom én, hogy ugyanilyen hagymás. Biztos nem is tudnám kétszer elkészíteni, szóval, hogy mekkora szakmai alázat kell ahhoz, hogy ugyanúgy el tudja készíteni a cukrász azt a tortát ekkora nyomás alatt, mert azért ott már hatan vannak a döntőben, és hogy meg is kell védenie a címét. Mert azt gondolnám, hogyha indulnék egy akármilyen versenyen, ami életem álma, és akkor megnyerném, akkor azzal úgy elégedett lennék, tudod? Hogy az egy nagy dolog, és csinálnám tovább a szakmámat. De hogy milyen jól jön ez ki, hogy addig a fia nem hagyta békén, hogy induljunk újra apu ezen a versenyen, az, hogy valakinek a gyereke mondja, és ő adja neki az erőt ehhez. És ami érdekesség, hogy nem, ugye csináltak ugye hármat, apa, fia, meg még egy munkatárs, és végül is a fiúnak a kreációja nem került versenyeztetésre, hanem a másik kettő. Szóval ő érezte, hogy ha hárman megpróbálják, akkor abból ki fog valami jósulni. Szerintem hatalmas dolog. Egy országos versenyt egymás után kétszer megnyerni, nagyon nagy dolog, nagyon nagy elszántság kell hozzá, és hát nagyon kell szeretni a szakmájukat. Egyébként mondtad, hogy mit szólok az ízekhez. Hát amint azt már említettem, hogy nekem biztos nem az lenne az első, hogy a túróhoz meg a tejfölhöz nyúlok. És amit nagyon megkívántam, miközben hallgattam az interjút, hogy tejfölös fagyi. Hogy az milyen? Mi még soha nem ettem.
0: El tudom képzelni, szerintem egy kis cukor hozzáadásával nagyon hasonlít a hat azokra a fagylajtokra, mint például a joghurtos málna, tehát az a fajta ízvilág, ez a nagyon teljes joghurtos cucc. Szerintem ugye itt a zsírszázalék, ami leginkább, tehát közel lehet azt hozni. Igen, a nagyon. Joghurtos állakhoz.
1: Igen, joghurtból és tejszínből lehet egy tejfölízt kivonásolni.
0: Igen, valahogy kihozni. Amit én hozzátennék, ezt már szerintem többször elhangzott itt a regenerációban, mikor beszéltünk a cukrászatról, és mondjuk a szakás szakmáról. Nekem az a határozott véleményem erről, hogy a cukrász szakma az sokkal nehezebb. Nem lebecsülve nyilván a szakácsokat, mert először főzzünk egy olyan ételt, mint ők, aztán mondjuk el, de mégiscsak azt gondolom, hogy ha valakinek megvannak a megfelelő alapanyagai, konyhai gépei, egy jó kése, stb., akkor az inkább mérnöki munka, mint a cukrászat, vagy inkább egy olyan dolog, amit meg lehet oldani, tehát x gram alapanyagot ekkor és ekkor tegyél bele egymás után a serpenyőbe, ennyi ideig kavard meg, tegyél hozzá, amit szeretsz, és akkor abból a végén lesz egy vállalható, ehető sertés pörkölt lesz a végén. Na most ezt csináld már meg egy dobostortával.
1: Nem otthon. Tudod, mert nem lehet feljavítani. Tehát biztos. Igen. Nekem is volt már olyan, hogy főzöm a pörköltet, és fél időbe jut eszem, mert majdnem kész van, hogy mondjuk nem sóztam meg. És ezen tudok javítani. Tehát meg tudom sózni, még mindig valamennyit fel tud szívni, vagy sósabbra csinálok kicsit a tésztát, stb., de azért egy tortával ilyet nem lehet ilyen bakit csinálni. Tehát egyértelműen az tényleg 100%-ra kell csinálni egy ilyen tortát. Amúgy én annyira várom megint a 20-át, hogy meg tudjam ezt kóstolni, mert annak ellenére, hogy nem biztos a kedvenc ízem a túró, azért meg fogom biztosan kóstolni. Főleg, ami engem nagyon izgat, ez a felső réteg, ebbe került valamilyen bor kipárologtatva, most nem ugrik be, de az is valami piros gyümölcs, És ez nekem nagyon tetszik.
0: Nekem is jött eszembe, de jól hangzott.
1: Igen.
0: A tavalyi évi tortáról beszéljünk egy kicsit.
1: Bármennyit beszélhetnék
0: róla. Bármennyit. BGC stílusgyakorlat. Nagyon sok tortát ettem életembe. Nagyon szeretek most a TikTok trendek miatt ezekbe az új cukrászdákba elmenni, kóstolgatni, érdekes dolgokat kipróbálni. Nagyon sok mindenre árérték arányba sajnálom a pénzt, de hogyha azt mondják, hogy fú, ez egy nagyon jó tortaszelet, 3450 forint, azt mondom, hogyha tényleg ennyire jól és jól néz ki, és jók az ízek, meg lehet egyszer kóstolni mindegyik ízből egyet, stb. Tehát nagyon sok jó tortát ettem, de ez a tavalyi győztes BGC stílus gyakorlat, ez egyszerűen elfelejthetetlen, annyira finom volt, vizuálisan is elképesztően megkívánod, mind ízekbe annyira kiegyensúlyozott, ez eszméletlenül jó torta volt az.
1: Igen, és kiemelte a dobostorta erényeit, úgymond, a csokoládé ízt.
0: Igen, és,
1: finom...
0: ezt a dobostorta tetején, ezt a nagy, hatalmas, amit rágni kell és beleragad a fogadba, ez pedig annyira jó érzékkel, csak így
1: belecsempész.
0: Így van, belecsempész.
1: Illetve a dobostortának szokott az baja lenni, hogy száraz. Uh-huh. Tehát kiskorom óta tudom, hogyha anyukám dobostortát vett nekem, akkor gyorsan málnaszörpöt is kértem, mert szóval itt viszont ez eltűnt, ez a szárazság. Nagyon élvezhető volt ez a torta. És ami egyébként most a 20-án majd meg lehet kóstolni ezt a bíborfehér, ugye? Névre hallgató tortát. Mert most pont árat említettél, hogy 20-án az ára az rögzítve van. Tehát nem tudják ilyen drágán, hál' Istennek. Ha tudom, 1790 forint lesz egyszer, valami ilyesmi. Uh-huh. Szóval ezért egy tűrhető áron lehet majd ezt megkóstolni, és azért ne felejtsük el, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, hát én szoktam enni 800 forintért is süteményt, lehet.
0: Nem ilyet.
1: De ilyet biztos nem. Mert itt olyan alapanyagok vannak, nem használhatnak semmilyen port hozzá, semmilyen késztermék nem kerülhet bele. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy tojás, mandulaliszt talán, uh-huh. vagy nem ebbe volt már, nem
0: mandulaliszt.
1: Is tudom. Mandulaliszt, valódi mandulaliszt,
0: igen.
1: Valódi túró, tejföl, szóval itt nem arról van szó, hogy megfogtak egy port, aztán kikeverték.
0: Így van, így van. És most, hogy hallgattam a Balogh Lászlót, hatalmas szakembernek tartják egyébként, nyilván, mint a mellékelt ábra mutatja az is, tehát akivel előtte beszélgettem, harmadik helyezett, és akivel még azelőtt beszélgettem, ugye a cukormentes torta győztese, megalkotója, mind a ketten említették őt, és ugye mutatja is a mellékelt ábra két győzelem. És ahogy elmondta a kísérletezésnek a folyamatait, tehát, hogy ott dolgoztak karamellizált, pankó morzsa, paprikaolaj, mandulaliszt, túró, tejföl, mi volt még ebbe, erdélyi gyümölcsök, stb. Tehát annyira kreatív dolog ez egyébként, és ők annyira jól megfogják azt az arányt, ahol még nem viccesen van túl bonyolítva a dolog, hanem finom.
1: Igen.
0: Tehát, hogy illik. Tehát ez egy művészet.
1: Igen,
0: lehet mondani, hogy ez egy művészet.
1: Képzeld el, hogy itt nem egy fiatal emberről beszélünk.
0: Igen.
1: Azért már benne van valamennyire a korban, nem öreg ember, tehát ő már elég régóta műveli a szakmáját, jól műveli, kreatívan, és még mindig nem éget ki. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ő nem csak versenyeken indul, hanem nap mint nap ő süt, kinyitja a boltját, és ott készülnek a termékek. És ez tényleg azt jelenti, hogy neki a szenvedélye, ez valahol egy szerelem. Hogyha ez nem tud kihűlni, ez a dolog, ennyi-ennyi éven át. Sőt, annyira szenvedéllyel csinálta a munkát, hogy még a fia is ugyanezt akarja
0: így
1: csinálni.
0: Van. És amit még fontos elmondani egyébként, hogy a cukrász szakma, az nem tudom, ilyen cukrász verseny, reality show műsorokban, nem tudom, a kereskedelmi tévéken, is látszik, meg egyébként van cukrász ismerősöm, tehát hallottam tapasztalatokat és élményeket. kívülről lehet, hogy úgy látszik, hogy jó, akkor van egy habom, ezt szépen megkenem a tésztát rá, stb., hogy a tésztára rákenem a habot, és akkor kidészítem, és csokoládé, stb., és mennyire aranyos, de azért ez egy nagy meló. Bizonyára. Tehát egy jó cukrászdában, nem tudom, x liter, kilogram csokoládé habot, nem tudom, kikeverni, tejszínt, ez egy hatalmas munka.
1: És rutin.
0: Igen, rutin, és amellett, hogy kell hozzá érzék, kifinomultság, azért ez fizikailag, tehát az embernek az agyát, a kreativitását, a fizikumát, az ízlését, tehát mindenét megdolgoztatja ez a
1: így
0: szakma.
1: Van, ez így van, így van. És hogy mennyi önbizalom van ebben, képzeld el, mennyire bíznak magukban. Én láttam belülről egy cukrászdát, ahol készítik a süteményeket, cukrászüzemet, és amikor belerakták a hozzátevőket, mérik ugye a hőfokot, stb., hogy melyik rétegnek milyen, hogy nem kóstolják meg. Én azon akadtam ki, hogy ott dolgoztak 8 órán keresztül, és egyszer nem láttam, hogy megkóstolja és elgondolkodik. Annyira biztos önmagába. Tudja, hogyha ennyi kakaót, ennyi cukrot, ennyi tejszínt rakott bele, akkor az olyan lesz.
0: Igen, és hogy nem 250 kiló minden cukrász, tehát én azt elhiszem, hogy a gyorséttermi dolgozók már ránézni nem bírnak a hamburger húsra, mert de hát a cukrászdában annyira nincsen, tehát olajszak, stb., hanem az egy olyan, megcsinálod a saját kis tortádat, aztán hogy bírod, hogy nem kóstolod?
1: Amúgy nem kóstolják, és erről van egy jó sztorim, hogy ott voltam, amikor készítették az egyik tortát, és valami változott akkor a gramba, hogy, mert ez kézzel meg van adva, hogy egy szelet hány grammos kell legyen, az mekkorára kell felvágni. És az egyik tortát mondjuk nem is tudom, hogy 12 szeletre kellett vágni, egy kisebb tortát, és akkor nem annyira vágtak, hanem 8, tehát, hogy már nem lehetett belőle a normál méretet kihozni. Egy nagyon finom csoki musz torta volt, és rosszul vágta fel a rendeléshez az egyik srác. Mert akkor változott valami. Tehát, hogy máshogy kérték a vágás, és tudod, mit csinált? És nekem adta.
0: Mi? Hú, de
1: mondta,
0: jó.
1: Hogy rosszul vágta fel a torta. És ez én olyan boldog. Tehát eszébe se jutott az, hogy oké, akkor ezt most nem dobjuk ki,
0: hanem haza.
1: De nem, hogy ha, de hogy fiatal gyerek.
0: Ja, bocsánat.
1: Hogy nem vitte haza, érted? Tehát ez annyira igen, már igen. Nem érdekli őket a sütemény, mert annyit láttak, hogy mondta, hogy jó, akkor elvisz, neked adom szíves. Ó, úgy örültem neki, mondom. Egy nagyon finom csoki musz torta volt. Szóval igen, mindenben van rutin, amit az egyik ember irigyel a másiktól, az a másik megunja, sőt, van, aki bele is fásul. Hát Balog László nem fásult bele. Meg tudod, mi tetszett még nekem nagyon az interjúban, amit hallottam? Hogy azt mondta, hogy amikor hatan álltak, a legjobb 6 ott állt, abból 3 a tavalyi versenyben is ott állt. Tehát elmondhatjuk azt, hogy Magyarországnak van minimum 3 olyan kiváló cukrásza,
0: akik kiegyensúlyozottan teljesítenek.
1: Így van. És ezt jó volt hallani.
0: Záró kérdés, Anna. Mi kerülne a te tortádba, ha elindulnál egy ilyen versenyen? Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a közönségnek szerinted.
1: Hanem nekem.
0: Hanem te, hogyha megalkothatnád a saját tortádat, amit kifejezetten te szeretnél megenni, és már nem is nagyon szívesen adnád oda a zsűrinek se, akkor milyen tortát készítenél egy ilyen versenyre?
1: Nagyon belekérdeztél, Roland, mert éppen egy vállalkozáson gondolkodom, és kellett terveznem hozzá torta ízeket. És a legszimpatikusabb nekem ezek közül, amit kiötlöttem, ez a mangó csilis sütemény, és mert abban meg szeretném idézni Frida Kahlót ebben a süteményben, tisztelgés előtte, és én azt hiszem, az egy mangós csilis sütemény lenne, amit én készítenék.
0: Azt a mindenit.
1: Igen, nekem azt tetszik.
0: Jól hangzik egyébként. Illik hozzád ez a bizarr elképzelés.
1: Te figyelj, ez most menő, amúgy ilyet, mert te vagy fiatal, te hallod, köszönöm. Hogy ilyen amúgy készül? Ebből valamelyik alapanyag divatos?
0: Nem. Egyébként nem.
1: Talán a mangó.
0: A mangó az divatos, de nagyon sokan nem szeretik a mangót. Így magát.
1: Komolyan?
0: Igen, tehát magát a gyümölcsöt én most nagyon sok mindenkitől hallottam azt, hogy magát a gyümölcsöt nem szeretik.
1: De furcsa.
0: Mindenkinek az a véleménye, hogy legtöbb Magyarországon kapható mangónak ilyen szappan íze van. Aha. Te hallottad már ezt a, nem, mert ezt a kifejezést szeret. A mangóról?
1: Én akármennyi mangót képes lennék elfogyasztani, csak egyrészt, hát nem egy olcsó gyümölcs, nem mindig érett, meg nagyon idegesít, hogy a legtöbb részét a mag. Hát igen, igen. Hogy a legtöbb részét a mag teszik ki a mangónak. Szóval idegesítő enni, tudod?
0: Igen, turista akkor, csapda.
1: Igen, akkor lenne jó, hogyha nem lenne benne mag, bár létezik ilyen mangó, és sokkal nagyobb is, mint amit mi szoktunk látni, úgyhogy ha valakinek van terem otthon ilyen mangója, az írjon nekem, és akkor megveszem tőle, mert olyat nagyon megkóstolni.
0: Kedves Anna, köszönöm, hogy elmondta terveidet, és értékelted a tortákat.
1: Nagyon várom a kóstolást, köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatók, küldjetek nekünk mindenképpen SMS-t a 0630-30-30-100-as telefonszámra. Nagyon várjuk az SMS-eket, hogyha nem tudtok SMS küldeni, mert nincs pénz a kártyátokon, akkor küldjetek egy SMS-t, hogy mennyit töltsünk rá fel. Ez volt a Regeneráció, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!
2: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: éjszaka.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
3: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
4: Per.
3: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
4: Csak ez a has. Mutod, ugye?
3: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vaszlas esze?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kulturális tábor rendezésére nyert támogatást a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy olyan tábor megvalósítására nyert támogatást, amely kulturális értékeket örökít tovább. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyert a Roma Kultúra Népszerűsítése a Nagymányoki Gyerekek Körében című napközis jellegű roma tábor megvalósítására. A tábor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyszínén kerül megrendezésre 2026. augusztus 24-e és 28-a között. A tábor a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jóvoltából valósul meg, melyhez támogatást kapott a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A roma táboroknak különleges és nagyon fontos szerepük van a roma közösségek életében. Ezek a táborok nem csupán nyári programokat vagy kikapcsolódási lehetőséget jelentenek, hanem olyan közösségi terek, ahol a fiatalok megismerhetik a saját kultúrájukat, hagyományaikat, történelmüket és értékeiket. Egy roma tábor egyszerre lehet az összetartozás, a tanulás, a barátságok kialakulásának és az önbizalom erősítésének helyszíne. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. A zene, a tánc, a mesék, a nyelv, a kézművesség, a családi hagyományok és az idősebb generációk történetei mind olyan értékek, amelyeket fontos továbbadni a fiatalabbaknak. A mai világban azonban sok hagyomány egyre könnyebben háttérbe szorulhat. A roma táborok lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyermekek és fiatalok ne csak könyvekből vagy az interneten keresztül találkozzanak kultúrájukkal, hanem személyes élményeken keresztül is megtapasztalják annak szépségét. A táborok egyik legfontosabb feladata a közösségépítés. Sok fiatal olyan programokon vehet részt, ahol hasonló háttérrel, élményekkel és érdeklődéssel rendelkező társakkal találkozhat. Együtt énekelhetnek, táncolhatnak, zenélhetnek, beszélgethetnek, sportolhatnak és különböző programokon vehetnek részt. Ezek az élmények olyan barátságokat alakíthatnak ki, amelyek akár hosszú éveken keresztül megmaradhatnak. A közös élmények által a fiatalok megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, és egy nagyobb közösséghez tartoznak. Különösen fontos az is, hogy a roma táborok pozitív mintákat mutassanak a fiatalok számára. A táborokban találkozhatnak olyan roma emberekkel, akik tanulmányaikkal, művészeti tevékenységükkel, munkájukkal vagy közösségi szerepvállalásukkal példát mutatnak. Ez azért jelentős, mert egy fiatal számára sokszor nagyon sokat számít, ha olyan embert lát maga előtt, aki hozzá hasonló háttérből indult, mégis komoly célokat ért el. Ez erősítheti a továbbtanulás, a szakmaszerzés és az önmegvalósítás iránti motivációt is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Farkas Gyula 105. születésnapjának évfordulójáról tartanak megemlékezést augusztus 18-án 14:30 a Fiumei úti temetőben. Ennek kapcsán beszélgettünk unokájával, Szomora Zsolttal, aki mesél Farkas Gyula, vagyis a Rajkók atya legendájáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!

0: Én mindig azt javaslom ilyenkor, hogyha ezeket tanítom, akár a növendékeimnek, akár mondjuk ezeknek az zongora változatát, hogy persze-persze meg kell hallgatni szimfonikus zenekari előadásban, de hallgassuk meg ugyanúgy a száztagú cigány zenekar előadásában is, mert ők valahogy másként, más ízzel játsszák, igaz? Na most itt említsük meg, hogy a száztagú cigány zenekarnak a nagy része régi rajkósokból áll.
1: A megalakulásánál ugye 40 éves most a száztagú cigány zenekar, én azt gondolom, akkor meg a 99% a rajkós volt.
0: Igen.

0: Tehát, hogy fiatal cigány gyerekeknek a zenekara. És ő ezt ott sajátította el. Tehát valójában nem ő találta föl ezt a dolgot, hiszen ilyen már volt, sőt a 19. században, tehát az 1800-as években is azért már voltak fiatal cigány gyerekekből álló zenekarok, akiket szintén rajkóknak hívtunk.
1: Persze. Én azt gondolom, hogy hát ezek a fajta kezdeményezések, kávéházak, éttermek, csárdák, ezek mind alapul szolgáltak annak, hogy ez a fajta muzsika, ez ilyen szintre el tudott jutni, vagy éppen ki tudott így alakulni, és hát ilyen ismerté, vagy elismerté, és hát populárissá vált.
0: Szoktuk mondani, hogy hát az a 19. század második felében főleg, tehát az aranykorban, azért ez a nemzeti önkifejeződést is tulajdonképpen segítette. Tehát akkor ébredt rá a nemzet, hogy igazából ez olyan magyaros kifejeződés. Hát a nóta, igen. A csárdás. Ez nem osztrák, ez magyaros.
1: Igen, én azt gondolom, hogy nem is cigány volt ez.
0: Persze.
1: Ez nem cigány zene.
0: De akkor miért hívjuk cigány zenének?
1: Mert mindig cigányok játszották évszázadok óta. És hát ugye...
0: És Liszt is egyébként pont ezt említi.
1: Pontosan.
0: Hogy, illetve ő azt hitte, ez a cigányoknak a saját zenéjük.
1: Igen, igen.
0: Aztán persze mindenféle Lisztvita feltárta, hogy valójában ez magyar zene, ezt tudjuk, de azért mégiscsak, amikor a cigány előadók játsszák ezt a stílust, akkor beleteszik az ő saját lelküket, az ő saját
1: temperamentumukat,
0: alkotó előadás módjukat, és mégiscsak azért én azt mondom, hogy a cigány zene azért, tehát megvolt az a létjogosultsága, hogy miért hívta Liszt ezt valójában cigányzenének. Nem csak azért, mert csak ők játszották, és
1: persze.
0: Ezt hallotta mindenki a főurak társaságában, hanem azért, mert egy olyan stílust teremtett.
1: Igen, és hát Liszt is nehezen tudta ezt a kérdést megfogalmazni jól, vagy éppen rájönni erre, hogy ez most micsoda, mert ugye a cigányok muzsikálták autodidakta módon, ők alakították ki, ők kezdték el a stílust, ők alakították maga a zenét, de közben ez nem a saját cigány zenéjük lett, hanem a magyarországi kultúra zenéje lett, én azt gondolom. De közben egybe a cigány zene is. Szóval ezért nehéz ez a kérdés. Mert például ez a spanyoloknál, egy flamenkónál ez nem kérdés. Flamenkó cigányok játszanak.
0: De most, hogyha egy magyar ember ír egy magyar nótát, és cigányok adják elő. Akkor igen. Most a cigányzene vagy magyar zene? Igen, ugyebár igen. Mindig ez a kérdés, hogy persze. Akkor ez most...
1: Az operett is ugyanez szerintem.
0: Hát persze.
1: Az operett is maga az egész a 19-18. Századnak a zenei kultúrájáról, a magyar történelemről, a magyar kultúráról szól az egész operett világa is.
0: Igen, én is azt gondolom egyébként, nem kell, hogy elválasszuk ezt a kérdést, hiszen ez a magyar kultúra része, pontosan. Ami az európai értékeknek, ez az egyetemes kulturális örökségnek valójában egy kiemelkedő gyöngyszeme is. Ha már az európai kulturális értékeknél tartunk, mindenféleképpen említsük meg az UNESCO-nak a szellemi kulturális örökségét. Hiszen a Rajkó módszer, vagyis a Farkas Gyula által használt oktatási metódus, az bekerült 2016-ban a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: Pontosan.
0: Ugyanúgy egyébként, mint a Kodály módszer, aki 1-2 évvel később került csak föl erre a listára. Tehát ez is nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy mennyire büszkék lehetünk Farkas Gyula örökségére. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ezt a kérdést ápolni, és nem véletlenül beszélgetünk a 105. évfordulóján is Farkas Gyulának a születéséről, és az ő munkásságáról, hiszen ez egy olyan jelentős valami a magyar zenekultúrában, zenetörténetben, oktatástörténetben, hogy erre muszáj emlékeznünk.

0: Farkas Gyula zeneszerzői munkásságát a Rajkó zenekar repertoáréssége motiválta, és az, hogy a zenekart új, mutatós produkciókkal állítsa dobogóra. Ennek a kettős igénynek a kielégítését szolgálta a most következő zenekari szerzeménye is.
1: A Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek vagy az elnöke milyen lépéseket terveztek a következő időszakban arra, hogy ezt a tradíciót ezt még jobban ismerté tegyük, nem csak Magyarországon, hanem akár a világ számára is?
2: Igen, hát az Egyesülettel szeretnénk azon munkálkodni, hogy maga Farkas Gyula tudása, zenei nagysága és értéktára ne menjen feledésbe, és hát most azon dolgozom, hogy a kottái, a saját szerzeményi nótái megjelenjenek, legyen ennek egy kis kézzelfoghatók kis nótáskönyve, és hát szeretnénk ezeket a nótákat most följátszani énekesekkel, cigányzenekarral is, hogy ezek a nóták megmaradjanak, hallható, kézzelfogható legyen, ezt mindenképpen szeretnénk, de hát ugyanúgy azt a többi szerzeményeit is, mert vannak neki olyan szerzeményei, olyan saját megírt kottái, amik még nem hangoztak el, nem lettek se fölvéve, se stúdióban, sem pedig bármely nagy színpadon a világon nem lettek előadva. Nekem megvannak ezek a kották, és ezeket most szeretnénk majd feljátszani egy kisebb, nagyobb zenekarral, meglátjuk, hogy hogyan, miként lesz erre lehetőségünk, de mindenképp szeretnék dolgozni, hogy az ő tudása és nagysága, zenei értéke ne menjen feledésbe, és hát a következő generáció, akik sajnos nagyon kevesen vannak, mondhatjuk, ők ezt tudják tanulni, ápolni, és hát megismerni ezt a fajta tudást, ezt a fajta kottaanyagot, amit ő leírt és megálmodott, meg hát amit a rajkósoknak továbbadott, úgyhogy ez, én azt gondolom, ez a feladat, ez ránk vár, úgyhogy van mit csinálnunk, úgyhogy ezt szeretnénk mindenképpen megoldani az Egyesületen. Meg hát mindenféle olyan zenei rendezvényt, olyan programot szeretnénk szervezni, ahol Farkas Gyulának a tudása, értéke megjelenik, bemutatkozik.
1: Mi várható egyébként az augusztus 18-ai megemlékezésen? Bizonyára sokan ott lesznek, mint egyébként minden megemlékezésen, sokan szoktak lenni. Akár a Száztagú Cigányzenekarnak a tagjai is ott lesznek?
2: Igen, hát a Száztagú Cigányzenekarból is jönnek, és hát meghívott vendég lesz ugye Gerendás István, a Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakiskola igazgatója, ugye, és hát aki a nagyapámat ugye fiatal korától ismerte, kezel alatt dolgozott, együtt dolgoztak, és hát szeretnénk azokat az embereket elhívni, akik a Rajkóval, a nagyapámmal kapcsolatban bármivel együtt dolgoztak, együtt működtek, tanultak, de legyen ez egy újságíró, költő, vagy éppen kultúrszakember, közművelődési szakember, akik hát nagyon sokan vannak, de hát régebben én azt gondolom, hogy még többen voltak, mert hát a Rajkó egy akkora összefonódási pont volt az egész kulturális életben, hogy rengetegen ismerték őt, rengetegen dolgoztak vele, legyen ez népzenész, tánczenész, énekes, előadó, koreográfus, táncosok, és hogy hát ezek a fajta emberek, ezek ne mondjuk azt, hogy elment az a fajta idő, és hát már nincs megjelenítve Farkas Gyulának az emléke és tudása. Én azt gondolom, hogy erre szükség van és kell, és hát a tiszteletünket tegyük meg. De én azt gondolom, hogy ezen a megemlékezésen fontos, hogy egy gyertyagyújtással, egy koszorúzással tiszteletünket tegyük, és hát amik vannak ismert nótái, azokat szeretnénk eljátszani neki, és hát reméljük, hogy minél többen eljönnek. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel.
1: Ha már így a cigányzenét említettük, én azt gondolom, hogy nem csak a Farkas Gyula tradíció szorul arra, hogy mindenféleképpen ápoljuk az emlékét, és őrizzük ezt a fajta tudást, hanem jelen pillanatban, mivel a cigányzene sem a fénykorát éli, ezért én azt hiszem, hogy ott is azért akciótervekre van szükség ahhoz, hogy valahogy egy picit visszahozzuk a régi fényét. Most látunk olyan kezdeményezéseket politikai oldalról, többek között volt egy ilyen az elmúlt napokban, hogy Roma Kulturális Fórum, ahol többen felszólaltak, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség a kultúrpolitikában annak érdekében, hogy a cigányzenét valamilyen célzott formában támogassák, de nem csak a cigányzenét, hanem Barca Horváth Józseffel beszélgettünk éppen itt a minap arról is, hogy egyes fúziós lehetőségek is adottak arra, hogy például a jazz és a cigányzene kapcsolatán keresztül többen megismerjék a cigányzenét, vagy többen hallgassák, vagy a klasszikus zene és a cigányzene, hiszen hogyha mondjuk akár a popzenével vegyítjük a klasszikusokat, amire régen azért sok példa volt, de még manapság is, vagy az operát a popzenével, akkor megismerhették a nagyobb, szélesebb tömegek ezeket a réteg műfajokat, mint a klasszikus zene, vagy mint az opera, és esetleg elkezdtek érdeklődni az iránt. És ezáltal természetesen egyre jobban szélesebbé vált az a közönség, az a tábor, akik elkezdték hallgatni mondjuk a klasszikus zenét és az operát. Tehát vannak ilyen tervek a cigányzenével kapcsolatban is. Szerinted ezen kívül mondjuk milyen lehetőségek vannak arra, vagy milyen szükséges támogatások lennének arra, hogy valahogy visszahozzuk a cigányzenének a fénykorát?
2: Hát igen, nagyon nagy szükség van rá, én azt gondolom, és igény és elvárás is van rá. Én azt gondolom, hogy elsőnek nem is a támogatás kell ehhez, anyagi támogatásra gondoltam itt most, hanem az a fajta felismerés, hogy mi az, amitől nem működik olyan szinten, amire az a fajta felismerés, az a fajta információ kell. Én azt gondolom, hogy most rájöjjünk arra, és ennek a műfajnak azok a cselekvői, akik ebbe lépést és szervezésben tudnak tenni a jelen és a jövő érdekében, azok a fajta emberek tudják ezt eszközölni, megismerni, információ, ellátni őket. Ez, én azt gondolom, a mi feladatunk lesz, hogy ezt a tudtukra adjuk, vagyis hát ők ezt felismerjék, hogy ez mitől, hogyan jutott el ez a fajta kultúra, ez a fajta szakma ide, hogy nagyon kevés étterem, nagyon kevés vendéglátó van, aki ezt foglalkoztatja, van, aki ennek a fajta műfajnak teret és lehetőséget ad. Én azt gondolom, hogy ha ezt fölismerik, erre rá tudunk mutatni, és a tények ezt fogják mutatni, hogy ez hogyan és miként jutott el sajnos ilyen szomorú silány sorba, akkor rájövünk arra is, hogy hogyan kell ezt újraéleszteni, mert én azt gondolom, hogy remény mindig van, és hát a zene az nem halhat ki. Mindig kell utánpótlás, de sajnos nagyon kevés az utánpótlás. És főleg a kávéházi cigányzenében. Azt gondolom, a popzene felelment nagyon az irány. Nagyon sok fiatal, tehetséges és jó, kiváló zenész van a popzenében, akik most nem cigányzenét tanulnak, nem kávéházi cigányzenét, nem cimbalmosnak, nem brácsásnak tanulnak, hanem popzenét tanulnak, basszusgitáron, dobon, ének, bármilyen hangszeren. De azt gondolom, hogy most a cigányzene egy olyan stádiumban van, ahol egyáltalán nincsen utánpótlás. És ezt föl kell ismerni, ezt el kell fogadni, hogy sajnos itt tartunk, és hát ez ellen muszáj tenni. Én azt gondolom, hogy ha leülünk és ezt átgondolja az ember olyan szakemberekkel, akik ebbe tényleg belelátnak és tudják a megoldásnak azt a fajta részét segíteni, megoldani, hozzátenni, ezt összehozni, egyeztetni. Az igazság, ott vagyunk nagyon nagy bajban, mint mi zenészek, előadók, hogy mi ehhez nem értünk. Én azt kimerem jelenteni, hogy mi sajnos ebből, vagy ha értünk is, akkor nagyon kevés az az ember van, aki ezt konkrétan tanulja, vagy éppen tanult ezt a fajta szakmát, felismerést, hogy ezt ezzel miként hogyan kell tudni, hogyan lehet bánni, mit kell eszközölni, hogy ez az utánpótlás, ez valahogy elinduljon, valahogy újra kialakuljon. Ugye a Rajkó az 90-es, a nagyapám halálával az egy nagyon nagy hanyatlásnak indult, utána hál' Istennek még a Mészáros Tibi bácsi tudta ugye tanítani a Rajkókat, de én azt gondolom, hogy már az utánpótlás az már nem az volt, mint a Rajkó fénykorában. És sajnos most meg egyáltalán nincsen utánpótlás, de ezt a fajta műfajt nem szabad engedni, hagyni, hogy kihaljon, de sajnos nagyon-nagyon nagy az esélye, hogy kihalásra van ítélve. De én azt gondolom, hogy ezt fel kell ismerni, és el kell fogadni azt, hogy ez ellen muszáj tenni. De én azt gondolom, hogy ez a fajta zenei képzés, amit mi kapunk, amit kaptunk Rajkóban, Száztagúban, zenekarokban, ez a fajta képzés, ez a fajta tudás, gyakorlat, ez arra szolgált, hogy mi zenészek, együttesi muzsikusok, kávéházi zenészek, vendéglátó zenészek legyünk, és azt, amit kell, azt a vendéglőben, színpadokon elő tudjuk úgy adni, hogy az megfelelő legyen. Viszont arra mi nem vagyunk szocializálva, nevelve, tanítva, hogy mi saját magunkat, a zenét, a műfajunkat hogyan kell menedzselni, hogyan kell életben tartani. Szóval ez itt nagyon nagy probléma nálunk, és azt gondolom, hogy ebben nagyon kevés az az ember is, aki ebbe kompetensen, hozzáértőként belelát, vagy éppen bele tudna nyúlni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy együtt szakemberek, vendéglátósok, iskolavezetők, tanárok, diplomás szakemberek, olyanok, akik ebbe tenni akarnak, és látják azt, hogy mi a baj, mi a probléma, mekkora a baj. Ők akarnak úgy tenni, hogy ez teret és lehetőséget adjon azoknak, akik ebbe tudnak tenni. Mert én azt gondolom, hogy ha ez nincsen akarat és elszántság, akkor ez sajnos vakvágányra van ítélve. De ahogy hallom is a hírekből, és hát a sajtóban az ember értesül róla, ez a fajta kerekasztali megbeszélés, tárgyalás, ez most azért jött létre, ugye, hogy a roma kulturális értékeket megmentsék, tegyenek érte, legyen egy összefogás. Én azt gondolom, hogy a kávéházi cigányzene egy nagyon-nagyon fontos nagy szelet ennek a megbeszélésnek, ennek a cselekvésnek, és hát ezt nagyon-nagyon jól kéne összehozni, hogy ez maradandó legyen, ne rövid távon, hanem hosszú távon tudjon teret kapni, és fent tudjon maradni.

0: Ha megnézzük a múltat és összehasonlítjuk a 1990 előtti időszakot és az azutáni időszakot, akkor láthatjuk szerintem, hogy nyilván akkor sokkal divatosabb volt a cigányzene, a pontosan magyar nóta. Most ez egy másik kérdés, hogy mi a cigányzene, de ebbe most ne is menjünk bele, tehát igazából hívhatjuk szórakoztató zenének is. Alapvető kérdés, hogy mások voltak a szokások is. Tehát az, hogy sokkal több élő zene volt, ha végigmentünk a körúton, akkor ott számos étteremben, szórakozó helyen élő zene volt, és ezt igényelték az emberek, és ezt nagyon szerették. És természetesen volt egy fizetőképes kereslet is, akik ezt megengedhették maguknak, hogy akkor ők szórakozzanak.
1: Pontosan.
0: És ennek volt egy kultúrája, hogy hogyan mulatott a magyar. Tehát ez egy összetett kérdés volt. És ami szerintem ebből a szempontból az egyik döntő kérdés, és legfontosabb talán, hogy volt egy olyan kultúrpolitikánk, ami már az 50-es évektől kezdve azt célozta, hogy Magyarországot azért úgy határozzuk meg, hogy a gulyás, a cigányzene, az Alföld, tehát hogy ezek az értékek azok...
1: Csárdás, gulyás, paprikás, igen.
0: Pontosan. Tehát, hogy ezek azok az értékek, ami miatt idejön egy külföldi, és akkor ezt a különlegességet hallgathatja.
1: Hát igen, ez így egyben sehol nem volt kézzelfogható, hallható, látható.
0: Ez egy országimás. Ez pontosan egy kultúrpolitika. Tehát, pontosan, hogyha én ezt akarom magamról közölni...
1: Igen, akkor törekedtek, igen.
0: Ez egy cél volt.
1: Igen.
0: Ennek érdekében az államosított vállalatok és éttermek, azok természetesen közreműködtek ennek a kultúrának a terjesztésében.
1: Megtartásában, igen.
0: Megtartásában, ez egy nagyon fontos kérdés. Az utánpótlás biztosítva volt, hiszen a Rajkó zenekart fenntartották, ők adták a cigány muzsikusoknak az oktatási központját, ahonnan kikerültek a zenészek. Tehát ez is biztosítva volt. Volt egy szervező iroda,
1: igen,
0: ami külföldre is, és természetesen belföldön is szervezte ezeket a koncerteket, hiszen a koncerteknek a menedzselése az nem a zenésznek a feladata.
1: Pontosan.
0: Tehát megvolt ez a fajta egység, én azt látom, még az 1990-es évek előtt, ami kellett ahhoz, hogy valójában divatossá tehessünk egy műfajt. Ezek mind kellettek.
1: Mindennapi legyen. Igen.
0: És ezeket most támogatták. És ezeket teljes mértékben,
1: igen,
0: támogatták. Igen. Pénzügyileg is. Hiszen
1: pontosan
0: a Rajkó zenekar iszonyatos mennyiségű pénzt kapott a KISZ-en keresztül, igen, tehát az ifjúsági szervezeten keresztül. Sőt, vitték a hírét, a nemzetközi hírét úgy is, hogy vitték őket különböző világifjúsági találkozókra.
1: Fesztiválokra.
0: Most az egy dolog, hogy ezek a világifjúsági találkozók, ezek a szocialista blokknak voltak a találkozói, de hogyha ezeket olyan fesztiválokra vitték volna, ahol nem csak a szocialista blokknak a fellépői lettek volna, akkor ott is bizonyára különböző díjakat nyertek volna, hiszen annyira jók voltak.
1: Persze,
0: és annyira
1: erre is volt példa. Voltak Japánban, Ausztráliában, Amerikában, Kanadában, mindenhol.
0: Aztán volt például Rajkónak egy üdülőközpontja, ahol a nyári oktatások folytak. Aztán
1: nyári
0: volt,
1: tábor,
0: volt nyári táboruk, pontosan, volt. Volt pénzük a mindennapi oktatásra, volt egy buszuk, tudtak
1: menni.
0: Még
1: volt minden háttér, ami kellett.
0: Meg ehhez. Pontosan erről, igen, van szó, hogy a háttér az teljes mértékben,
1: igen,
0: megvolt.
1: Adott volt.
0: Adott volt.
1: Erről se a nagyapának nem kellett gondolkoznia, gondoskodnia, vagy éppen a fejét törnie, hogy hogyan mennek a gyerekek valóban fellépni, vagy,
0: igen,
1: hogyan lesz holnap a próbán, tegyük fel világítás, vagy ki fogja befűteni az épületet. Erről, igen, nem volt szó. Arról sem volt szó, hogy hogyan jutunk el egy koncertre, vagy a gyerekeknek onnan lesz hangszerük. Ez mind adott volt, szóval ez egy borzalmas nagy segítség volt, és egy olyan jó lehetőség, ami a gyerekeket, meg a tanárokat is ugye segítette abban, hogy a Rajkó meg az utánpótlás működhessen. Na most itt van egy nagyon nagy probléma, hogy ezek most nem adottak egyáltalán.

0: A mai este folyamán Szomora Zsolttal, nagypapájára, Farkas Gyulára, a Rajkók atyjára emlékeztünk, akinek augusztus 18-án 14:30-kor tartják a megemlékezését a Fiumei úti temetőben 105. születésnapjának évfordulója alkalmából. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendelt el a kormány a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a paksi kihelyezett kormányülésről bejelentkezve mondta el egy videóban. A bejelentés szerint készenlétbe helyeznek Paksnál 280 méter hosszúságú bárkát, hogy szükség esetén irányított elsüllyesztésekkel rövid távon akár 20 cm emelkedjen a Duna vízszintje. A fenékküszöb építése már holnap csütörtökön megkezdődik. A fenékküszöb építése már csütörtökön megkezdődik, az ideiglenes megoldásként szolgáló bárkák elsüllyesztéséről pedig várhatóan pénteken születik végleges döntés. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncessziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatása alapján 2026 első felében gázból 962 000 köbmétert, olajból 576 000 tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az országos mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. A népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az országos vérellátó szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján találhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András. A ma esti adásunkban szeretném kezdésnek megismertetni önökkel egy korábbi tanulmányom összefoglaló részét, amely a népszerű Rajkó zenekarban alkalmazott oktatási metódusba enged bepillantást, vagyis a Rajkó módszerbe. Miután kialakult egy képünk a Farkas Gyula által használt zeneoktatási formáról, azután következik egy kis beszélgetés a témában, amelynek során a legújabb technológiai vívmányokat is kihasználtam, hogy jobban megértsük a téma lényegét. Tartsanak velem a mai este folyamán is, hiszen rendkívül érdekes témát nagyszerű zenék is fogják színesíteni a régi rajkós felvételek közül.
5: Suki András, a Rajkó zenekar története és a Rajkó módszer című tanulmányának bevezetője. A Rajkó módszer az 1952-ben Farkas Gyula által alapított Rajkó zenekarban használt zeneoktatási metódus. Egyik legjellemzőbb vonása a kézről való tanítás, amelynek során a tanár által eljátszott motivumokat hallás után és vizuálisan egyaránt memorizálja a növendék. Ez a módszer részben háttérbe szorítja a kottaolvasást, azonban felgyorsítja a tanulási folyamatot és fejleszti a hallást és a memorizálást. Az így megtanult dallamok rendszerint hosszabb távon megmaradnak az emlékezetben, és nagyobb valószínűséggel alakulhat ki az abszolút hallás. A korai zenetanulás alkotja a következő fontos pillérét a metódusnak, mely a muzsikus cigány családokban rendszerint biztosított volt. Így, akik 10 éves korukban felvételi után bekerültek a Rajkó zenekarba, azok már biztos zenei előképzettséggel rendelkeztek. A zenekarban játszó, többnyire vidéki cigány gyerekeknek bentlakásos iskolát alakítottak ki, mely egész napos tanulást, hangszergyakorlási lehetőséget és felügyeletet biztosított számukra. Az így kialakult közösség alapot adott a családias légkörre és az egymástól tanulásra. További nélkülözhetetlen pillére a módszernek a számos fellépési lehetőség, amely által a növendékek színpadi rutint szerezhettek, valamint az ezzel járó sikerélmény és a munka utáni fizetség is motiváló erőt adott a gyerekek és családjuk részére egyaránt. A Rajkó zenekar mögötti szervezeti hátteret a legnagyobb részt a KISZ központi művészegyüttes biztosította. A művészegyüttes állami támogatása a rendszerváltás előtti időszakban egy olyan kultúrpolitikai környezetet tett lehetővé, mely támogatta a népi kultúra megőrzését és egyik jelentős kulturális exportcikkünknek a cigányzenét tekintették. A Rajkó módszer nemzetközi elismerését mutatja, hogy kutatásom ideje alatt 2016. szeptemberében felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. A Rajkó zenekart 1952-ben Budapesten alapította Szigeti Pál igazgató és Farkas Gyula művészeti vezető, karmester. Szigeti Pál munkájának köszönhetően ismerte meg a világ a zenekart, és ő alakította ki a művészegyüttes imázsát. Farkas Gyula hívta életre a Rajkó iskolát, ahol zenei oktatást és érettségire való felkészítést egyaránt kaptak a diákok. Az ő feladata volt a tehetséges cigány gyerekek felkutatása, akiket többnyire kézről tanított hangszerjátékra. Farkas Gyula munkáját Mészáros Tivadar, majd később, időszámításunk szerint, Suki András folytatta. Az elmúlt több mint 60 év alatt több ezer kiváló cigányzenész került ki az iskola falai közül. A Rajkó zenekar a cigányzenét az éttermek szűkös színpadairól a világ nagy koncerttermeibe emelte. A világ 110 országában léptek már fel Amerikától kezdve Ázsián át. A zenekar műsorán az adott programhoz alkalmazkodva felcsendült cigányzene, népzene, operett és nagy klasszikus művek egyaránt. Különböző formációkban lépnek színpadra, koncertező nagyzenekari felállásban, vagy akár 6-8 tagú kamara együttesként. A Rajkó művészegyüttes, mely a Rajkó zenekarból és az 1950-ben alakult Rajkó tánckarból áll, az egyetlen olyan művészeti csoport, akik cigányzenekari kísérettel viszik színpadra a különböző népi táncokat és operett koreográfiákat. A művészegyüttes jelenlegi igazgatója Gerendási István, aki 1976-ban került az együtteshez. Hozzáköthető Farkas Gyula munkásságának folytatásaként a művészeti iskola 1990-es megalapítása, mely a cigányzene egyetlen fellegvára, ahol a cigányzenét iskolai keretek között sajátíthatják el a tehetséges, főként roma fiatalok. A 2000-es években az iskola több kihelyezett tagozatot is nyitott, hogy a kata diákok saját lakóhelyükhöz közelebb kapják meg a szükséges zenei képzést. A 2019-ben elkészült doktori disszertáció és az ebből készített tanulmány a Rajkó zenekar és a hozzákötődő iskola történetét, valamint a Rajkó módszer hatékonyságát tárja fel.
4: Most következzen egy régi rajkós felvétel Lendvai Csúcsi Jenő vezetésével.

0: Figyelj, emlékszel még arra az ő hihetetlenül frusztráló érzésre gyerekkorodból, amikor először próbáltál megtanulni valamilyen hangszeren játszani?
1: Ó, hát persze, az a bizonyos kényelmetlen szék meg a hideg fémkotta állvány.
0: Pontosan. Ott ülsz, és meredsz azokra a furcsa kis fekete pöttyökre a vonalakon, próbálod valahogy dekódolni őket, ugye jön egy F hang, aztán ő egy C, aztán mondjuk egy 8-at szünet.
1: Igen, miközben te legbelül igazából csak egyetlen dolgot akarsz, zenélni.
0: Így van, megszólaltatni egy dallamot, amit a fejedben már amúgy is hallasz. De ehelyett mit csinálsz? Egy ilyen bonyolult matematikai egyenletet kell megoldanod valós időben, ráadásul az ujjaiddal.
1: Hát igen, ez a klasszikus zeneoktatás, amiben a legtöbben felnőttünk. De tudod, mi az érdekes?
0: Na, mondjad!
1: Hogyha elképzelsz egy teljesen más jelenetet, mondjuk 10-12 éves gyerekek sétálnak ki a világ legnagyobb koncerttermeinek színpadára, több ezer ember figyeli őket, és nincsenek kotta állványok.
0: Aha, zéró papír.
1: Zéró papír, nincs karmester, aki beinteni az első ütemet, és mégis teljesen hibátlanul, elképesztő virtuózitással játszanak el egy teljes klasszikus szimfóniát.
0: Na ez az, és itt jön be az a kérdés, hogy mi van akkor, ha azt mondom neked, kedves hallgató, hogy az a modell, amiben mi tanultunk, talán teljesen fordítva ül a lovon.
1: És ami itt igazán lenyűgöző, hogy ez a jelenség egyáltalán nem csak a zenevilágára korlátozódik. Amikor megkérdőjelezzük a kottát meg a papír alapú tanulást, akkor valójában magát az emberi memóriát kezdjük el vizsgálni.
0: Uh-huh. Hogy hogyan működik az agyunk?
1: Pontosan. Hogy hogyan sajátítunk el ösztönösen komplex rendszereket anélkül, hogy tudnánk az elméleti szabályokat. És hogy hogyan lehet a motivációt a csúcsra járatni.
0: Igen, és ezért is annyira izgalmas a mai elmélyülésünk, ugyanis egy hihetetlenül jó kutatási anyagot, Szuki András doktori disszertációját és tanulmányait vizsgáltuk át a legendás Rajkó zenekarról. Meg persze az úgynevezett Rajkó módszerről.
1: Hát az az anyag valami egészen zseniális.
0: Szóval a küldetésünk ma az, hogy megfejtsük ezt a teljesen egyedi, vizuális és hallás utáni tanulásra épülő rendszert, ami a kottát úgymond háttérbe szorítva képes volt csoda gyerekekből egy világhírű zenekart építeni. És ami a legfontosabb, meglézzük, mit tanulhatsz te ebből a saját életedre nézve.
1: Mert ha belegondolunk, ez a módszer nem pusztán egy alternatív zeneiskola volt, ez egy olyan holisztikus nevelési modell, ami messze megelőzte a saját korát.
0: Na, akkor ezt bontsuk is ki rögtön. Kezdjük a központi fogalommal, ez pedig a kézről való tanítás. Mit jelent ez a gyakorlatban? Képzeld el a szituációt.
1: Nincs papír, nincs elmélet.
0: Igen, a tanár csak fogja a hangszerét, és eljátszik egy rövid zenei motívumot. Te pedig diákként figyelsz, nézed a kezét, látod az ujjrendet, és hallod a hangot. Aztán azonnal megpróbálod visszajátszani és memorizálni.
1: A kotta meg csak nagyon-nagyon sokára jön be a képbe, ha egyáltalán bejön.
0: Hogy egy analógiával éljek, mert ezen sokat gondolkodtam, a kottából való tanulás olyan, mintha beülnél az autóba, bekapcsolnád a GPS-t, és vakon követnéd, hogy fordulj balra, fordulj jobbra.
1: Aha, eljut.

0: Így van, már 1917-ben. Ők rámutattak, hogy ha az absztrakt szimbólumokkal kezdesz, a diák figyelme óhatatlanul elfordul magától a zenétől.
1: Hát persze, mert véges az agyunk kapacitása. Küzdesz a kottafejekkel, a ritmussal, és egyszerűen nem marad energiád a hangzásra.
0: Pontosan. Kovács Sándor szerint a diákokat egy mesterséges vizuális felfogásra kényszerítik, ami káros, mert a belső hallás visszafejlődik. Csak jelképeket látsz hangok helyett.
1: Olyan, mintha egy verset olvasnál, de folyamatosan csak a betűtípusokat elemeznéd.
0: Tökéletes példa. Ezzel szemben a Rajkó módszer a belső akusztikus hallást építi fel először.
1: És ez annyira logikus, ha belegondolunk, hogyan tanulunk meg beszélni gyerekként. Egyetlen szülő sem úgy kezdi, hogy nesze fiam, itt a magyar nyelvtan szabálykönyve, olvasd el, aztán beszélgetünk.
0: Hát az elég furcsa is lenne.
1: Ugye? Előbb hallod a szavakat, utánzod, hibázol, és csak évekre később tanulsz megírni. A zene is egy nyelv. Ott van mondjuk a szuki módszer, ami hajszál pontosan erre az anyanyelvi elvre épül.
0: Igen, és Varró Margit ki is emelte ennek a konkrét mérhető hasznait. Mert rögtön felkelti az érdeklődést, hiszen a diák ténylegesen zenél. Ráadásul zeneileg helyesen, a megfelelő érzelmi töltettel fogja fel a darabot egy élő embertől.
1: Aha, és a memóriája is sokkal biztosabb lesz.
0: Sokkal, és ez a kulcs a Rajkó zenekarhoz is.
1: Igen, a térkép a fejükben van, nem fújja el a szél a kottát, de, és itt van egy hatalmas de. Az elmélet szép és jó, de hogyan nézett ez ki a kőkemény gyakorlatban? Mert azért egy teljes szimfonikus zenekarnál ez durha lehetett. Hogyan csináltak ebből rendszert 1952-től?
0: Hát itt jön be a képbe az alapító páros. Szigeti Pál igazgató és Farkas Gyula művészeti vezető.
1: Akikről a forrás olyan elképesztő dolgokat ír.
0: Ugye Szigeti volt a menedzser, de Farkas Gyula, ő volt a mester, a pedagógiai zseni.
1: És a tanulmányban itt van az a rész, aminél nekem szó szerint leesett az állam. Farkas Gyula sokszor szándékosan más hangszeren mutatta be a dallamot a gyerekeknek.
0: Igen, egy egészen extrém szintre emelte a módszert.
1: Tehát a gyerek áll a hegedűvel, Farkas Gyula meg odaül mondjuk a zongorához, és ott játssza le a hegedű szólamot.
0: Ez már nem csak pedagógia, ez kőkemény mentális tréning, agymunka.
1: De vár egy picit, itt muszáj egy kicsit vitatkoznom. Képzeld el magad 10 évesként. Ott állsz, izzad a tenyered, és hallás után kell visszajátszanod valamit. Erre a mester még a vizuális segítséget is elveszi.
0: Elbizony.
1: Hát nincs egyetlen új rend sem, amit lemásolhatnék. Valós időben kell átfordítanom a zongora hangját hegedűre. Nem okoz ez azonnali kiégést a gyerekek 90%-ánál?
0: Jogos a kérdés. Egy hagyományos rendszerben valószínűleg fel is adnák. De ha megértjük a mögöttes logikát, kiderül, hogy pont ez a nehezítés a kulcs.
1: Hogy?
0: Mert ha látod, hová teszi a tanár az ujját, akkor a vizuális memóriádra támaszkodsz. Csak lemásozod a mozdulatot. De ha leveszik a vizuális mankót, hirtelen kizárólag a füledre kell hagyatkoznod.
1: Szóval elveszik a mankót, és azt mondják, fuss.
0: Pontosan. És ez a kíméletlen gimnasztika kényszeríti az agyat arra, hogy nem mozdulatokat memorizáljon, hanem abszolút hangmagasságokat.
1: Ez tényleg egy ilyen extrém fordítás a fejben.
2: A következő percekben a II. Világháború előtti felvételen a Rajkók zenekarát hallgathatjuk meg, amely tulajdonképpen a jelenlegi Rajkó zenekar elődjének tekinthető.

0: De van itt még valami. Miközben Farkas Gyula a csellósokat nyúzta ezzel a módszerrel, a hegedűsök meg a többiek ott ültek a teremben. Igaz?
1: Ott, és csak vártak a sorukra.
0: És pusztán azáltal, hogy hallgatták a próbát, megtanulták a többiek szólamát is.
1: Hát ez valami elképesztő kollektív intelligencia.
0: Ami visszavisz minket oda, hogy miért nem égtek ki ezek a gyerekek. Mert a hallás utáni tanulás önmagában kevés egy világhírű zenekarhoz. Mi adta azt a brutális energiát, hogy napi 8-10 órát zenéljenek zokszó nélkül?
1: És itt érkezünk el a kulturális alapokhoz. Amit a kutatás leír, az engem teljesen megdöbbentett. Ugye a Rajkó módszer a több száz éves cigányzenész hagyományra épült.
0: Nagyon is. Olyannyira, hogy képzeld el, a forrás szerint a muzsiskus cigány családokban sokszor már az újszülött csecsemő kezébe hegedű vonót adnak. Hogyha ráfog, muzsiskus lesz. És ez nem csak egy babona, mert 3-4 évesen már ott állnak az apjuk mellett, és ütnek valami ritmus hangszert.
1: És ez az a pont, amit a modern oktatás sokszor ignorál. Ezeknek a gyerekeknek, amikor 10 évesen bekerültek a budapesti Rajkó iskolába, a zene nem egy tantárgy volt, mint a matek, hanem az anyanyelvük.
0: Igen, zenei anyanyelvként beszélték a muzsikát.
1: A tanulmány utal is Bihari Jánosra, a híres 19. századi prímásra. Ő úgy volt kora egyik zsenie, akit még Beethoven is csodált, hogy egyáltalán nem tudott kottát olvasni.
0: Tényleg? Ez zseniális. Na de bezárni egy csomó 10 évest egy kollégiumba. Hogy csináltak ebből egy működő közösséget? Mert azért az iskolák általában a fegyelmezésről szólnak.
1: Itt viszont egy ösztönös reformpedagógia működött. Ugye a Rajkó székházban, meg a Tahitót falu üdülőben, amit a Forrás munkaiskolához vagy a Dalton tervhez hasonlít.
0: Aha, a Dalton terv, erről beszélnünk kell.
1: Ennek a lényege, hogy a frontális oktatás helyett a tanulók közösségi tudás megosztására épít, és ez ott teljesen organikusan alakult ki.
0: Várj, ez a folyosói jelenet a kutatásban. Számomra ez volt a legnagyobb aha pillanat. Képzeld el, szünet van. A gyerekek nem a falat támasztják, hanem a folyosón a nagyobbak, a 13-14 évesek tanítják a kicsiket.
1: Mindenféle tanári felügyelet nélkül.
0: Igen. Ott a kövön adják át a bonyolult csárdásokat. Gondolj bele pszichológiailag, mennyivel erősebb ez. Ha egy menő, idősebb srác mutatja meg, te mindent megteszel, hogy lemásold, mert tartozni akarsz a csapathoz.
1: Pontosan. Nem a büntetés hajtott, hanem a közösség ereje. Meg valami más is, ami legalább ilyen fontos. Az azonnali visszacsatolás.
0: A fellépések a hotel ifjúságban.
1: Bizony, mert nem az volt, hogy gyakorolj 10 évig, és majd felléphetsz egy unalmas vizsgán. Ők azonnal igazi közönségnek játszottak, és fizetést is kaptak érte.
0: Hát képzeld el, micsoda motiváció az. Egy igazi tanműhely. A munka azonnali gyümölcse jobb bármilyen iskolai intőnél. De ezzel el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy hova tegyük ezt a módszert a világban.
1: Igen, mert ha ez ilyen jó, miért nem ez a norma mindenhol?
0: Na ez az. Mert ha magyar zeneoktatás, akkor mindenkinek azonnal Kodály Zoltán neve ugrik be. Mi a különbség a Kodály és a Rajkó módszer között? Rivalizáltak?
1: Egyáltalán nem. Sőt, ez egy nagyon fontos disztinkció a kutatásban. A két módszer nem zárja ki egymást, hanem más célt szolgálta.
0: Hogy érted?
1: A Kodály módszer egy horizontális megközelítés volt. A tömegek zenei nevelése. Hogy minden iskolás tudjon kottát olvasni, énekelni, megemelni a padlót, úgymond.
0: Világos.
1: A Rajkó viszont szigorúan vertikális. Egy kőkemény elitképző, ahol a kiemelkedő csoda gyerekeket vitték a plafon fölé.
0: Igen, mint az iskolai tesi óra versus az olimpiai válogatott edzőtábora. Mindkettő kell, de máshogy működnek. És ami Farkas Gyulában engem még lenyűgözött, az a holisztikus nevelés.
1: Hogy nem csak iparosokat képzett.
0: Egyáltalán nem. Ő megtanította ezeket a sokszor nagyon nehéz sorsú gyerekeket viselkedni, étkezési etikettre, öltözködni. Hogy ők legyenek a cigányság arisztokrátái, ahogy a forrás fogalmaz.
1: És ehhez komoly állami hátteret is kaptak a rendszerváltás előtt a KISZ központi művész együttes révén. Mert felismerték, hogy ez egy zseniális kulturális exportcikk.
0: Exportcikk, hát 110 országban léptek fel. Kihozták a cigányzenét az éttermekből a legnagyobb koncerttermekbe. És nem csak magyar nótákat játszottak, hanem a legnehezebb klasszikusokat is.
1: Arról nem is beszélve, hogy ott volt a Rajkó tánckar is, és élő cigány zenekari kísérettel vittek színpadra mindent.
0: És a legszebb, hogy ez nem csak történelem. Ez a láng ma is ég. A rendszerváltás után modern formába öntötték, létrejött a Rajkó Talentum Művészeti Iskola, 2016-ban pedig
1: felkerültek az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség listájára.
0: Bizony. Ami egy óriási visszaigazolás a világtól, hogy amit ti ott a Pesti folyosón csináltok, az az emberiség közös kincse.
1: Teljesen megérdemelten. És ha most visszakanyarodunk oda, ahonnan indultunk.
0: A belső mechanizmushoz?
1: Igen, mert ez tényleg messze túlmutat a zenén. Ahogy Varró Margit is mondta 100 éve, a porosos oktatás sokszor leblokkolja a természetes képességeket azzal, hogy rögtön a kottát erőlteti. A Rajkó módszer meg bebizonyította, hogy az auditív figyelem és az utánzás sokkal mélyebbre égeti a tudást.
0: Szóval levonva a konklúziót, mit is jelent ez az egész számodra, aki most a dugóban ülve hallgatsz minket? Mi a te tanulságod ebből? Hát az, hogy a valódi, mély tanulás szinte mindig a gyakorlatból fakad.
1: Nem az elméletből.
0: Így van. Abból, hogy hallod, látod, megérinted, mielőtt elolvasnád a szabályt. Hogy van egy közösség, akitől elleseted a trükköket, ahol van azonnali sikerélmény. Ez a szabály pedig mindenre igaz.
1: És ez nyit meg egy provokatív dimenziót a végére. Gondolj csak végig. Ha ez a kottátlan gyakorlatorientált módszer ilyen elképesztő eredményeket ért el a világ legbonyolultabb szimfóniáinál,
0: akkor vajon mi mit rontunk el?
1: Pontosan. A mindennapi életben nem követünk el hatalmas hibákat. Amikor a cégnél bevezetnek egy szoftvert, miért egy unalmas prezentációval kertik?
0: Vagy amikor nyelvet tanulunk, miért a ragozási táblázattal?
1: Vagy programozásnál miért a szintaktikát bújjuk? Nem rontjuk el az egészet azzal, hogy rögtön a kottát nyomjuk az emberek kezébe. Mi lenne, ha hagynánk őket kézről ellesni a dolgokat a tapasztaltabbaktól?
0: Wow, ez egy nagyon erős gondolat, és ezzel is engedünk utatra ma. Mi lenne, ha holnap te is megpróbálnál valamit? Mondjuk egy új szoftvert vagy egy receptet pusztán utánításból, kézi könyv nélkül elsajátítani. Dobjuk el a kottát egy picit. Nagyon izgalmas elmélyülés volt ez a mai. Kutassatok tovább ti is, hallgassatok bele egy Rajkó felvételbe, és próbáljátok meghallani ezt a csodát. Legyetek kíváncsiak, és hamarosan újra jelentkezünk.
2: Most hallgassuk meg a Rajkó zenekarnak egy viszonylag frissebb felvételét, ahol a Repülyfecskémet játsszák Reményi Ede kiváló szerzeményét, a Rajkó zenekar szólistái és tagjai.

0: A mai este folyamán egy kicsit a Rajkó módszerrel ismerkedhettünk meg. Először is egy tanulmánynak a felidézése, majd az ebből készült beszélgetés során. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kulturális tábor rendezésére nyert támogatást a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy olyan tábor megvalósítására nyert támogatást, amely kulturális értékeket örökít tovább. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyert a Roma Kultúra Népszerűsítése a Nagymányoki Gyerekek Körében című napközis jellegű roma tábor megvalósítására. A tábor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyszínén kerül megrendezésre 2026. augusztus 24-e és 28-a között. A tábor a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jóvoltából valósul meg, melyhez támogatást kapott a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A roma táboroknak különleges és nagyon fontos szerepük van a roma közösségek életében. Ezek a táborok nem csupán nyári programokat vagy kikapcsolódási lehetőséget jelentenek, hanem olyan közösségi terek, ahol a fiatalok megismerhetik a saját kultúrájukat, hagyományaikat, történelmüket és értékeiket. Egy roma tábor egyszerre lehet az összetartozás, a tanulás, a barátságok kialakulásának és az önbizalom erősítésének helyszíne. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. A zene, a tánc, a mesék, a nyelv, a kézművesség, a családi hagyományok és az idősebb generációk történetei mind olyan értékek, amelyeket fontos továbbadni a fiatalabbaknak. A mai világban azonban sok hagyomány egyre könnyebben háttérbe szorulhat. A roma táborok lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyermekek és fiatalok ne csak könyvekből vagy az interneten keresztül találkozzanak kultúrájukkal, hanem személyes élményeken keresztül is megtapasztalják annak szépségét. A táborok egyik legfontosabb feladata a közösségépítés. Sok fiatal olyan programokon vehet részt, ahol hasonló háttérrel, élményekkel és érdeklődéssel rendelkező társakkal találkozhat. Együtt énekelhetnek, táncolhatnak, zenélhetnek, beszélgethetnek, sportolhatnak és különböző programokon vehetnek részt. Ezek az élmények olyan barátságokat alakíthatnak ki, amelyek akár hosszú éveken keresztül megmaradhatnak. A közös élmények által a fiatalok megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, és egy nagyobb közösséghez tartoznak. Különösen fontos az is, hogy a roma táborok pozitív mintákat mutassanak a fiatalok számára. A táborokban találkozhatnak olyan roma emberekkel, akik tanulmányaikkal, művészeti tevékenységükkel, munkájukkal vagy közösségi szerepvállalásukkal példát mutatnak. Ez azért jelentős, mert egy fiatal számára sokszor nagyon sokat számít, ha olyan embert lát maga előtt, aki hozzá hasonló háttérből indult, mégis komoly célokat ért el. Ez erősítheti a továbbtanulás, a szakmaszerzés és az önmegvalósítás iránti motivációt is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai napon szeretném folytatni a nemrégen elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halper László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Halper László Zenész legendák második rész, legendás zenészek történetei az új rákfogótól a kis rákfogóig címmel. Toni Lakatos című fejezet. Tony Lakatos szaxofonművész, a nemzetközi jazz élet kiemelkedő alakja. Számos jazz, rock és pop formációban játszott szólistaként. Emellett több mint 350 lemez elkészítésében vett részt. 1991-ben a svájci televízióban szerepelt zenekarával, ahol olyan amerikai világsztárokkal játszott, mint a dobos Terry Lynn Carrington és a basszusgitáros Anthony Jackson. Első magyar jazzzenészként a CD-je felkerült az amerikai jazz rádió, a Gavin Report 10-es listájára. 1993-ban a Recycling című album a 7., 94-ben a The News a 4. legjobb album lett. Mindkét lemezen a világ egyik leghíresebb dobosa, Al Foster játszik. 1997-ben jelent meg a Generation X című CD, amelyen Randy Brecker trombitál. Az utóbbi években rendszeresen vendégszerepel Japánban saját együtteseivel. 2002-ben kizárólagos szerződést írt alá a Skip Records kiadóval. 1958-ban születtem, az apám, a nagyapám és az egész család évszázadokra visszamenőleg prímás volt. Én vagyok az egyetlen a családban, aki szaxofonos lett. Természetesen 6 éves koromban először én is hegedülni tanultam, mint a család többi tagja. 16-17 éves lehettem, amikor szaxofonozni kezdtem. Az első jazzlemez, amit hallottam, John Coltrane Good Bait című lemeze volt. Ez nagy hatással volt rám. Apám is szerette a jazzt. Elvitt magával az Erkel Színházba, a Duke Ellington koncertre. Akkor még gyerek voltam, talán még nem is szaxofonoztam. Először pár évig Benke Imrétől tanultam a Vasutas zeneiskolában szaxofonozni. Később a jazz tanszakon Siliga Miklós volt a tanárom. Itt 1979-ben diplomáztam. Volt olyan szaxofonos az idősebb generációból, akivel volt valamilyen kapcsolatod, akitől esetleg tanultál? Nekem nagyon jó kapcsolatom volt Lakatos Ablakos Dezsővel, amikor Münchenben éltem, Dezső szinte ott lakott nálam. Egymásnak adtuk át a munkákat. Nekem akkor már sokkal több összekötetésem volt, mint neki, mert én már régebben voltam Münchenben. Ő aztán elkezdett tanítani, abban az iskolában, ahol előtte én tanítottam. Nagyon sokat voltunk együtt azokban az években. Hogyan alakult meg a Kisrákfogó együttes? Füsti Balogh Gáborral először 16 évesen találkoztam a Fáklya klubban. Annak idején azok a fiatal cigány gyerekek, akik az OSK-ban tanultak, mind oda jártak gimnáziumba. Én Füstivel jártam egy osztályban. Akkoriban fennékig érő hosszú haja volt. Akkor még nem játszottunk együtt, még hegedülni tanultam. Rá egy évre, amikor elkezdtem szaxofonozni, megismerkedtem Pecek Lacival, Kunu Lacival, és megalakítottuk a Kisrákfogó nevű zenekart, akikkel 77-ben megnyertük a Ki mit tudott. Pecek Laciékhoz jártunk fel majdnem minden nap próbálni. Az egész Mátyás tér feljárt oda hallgatni minket. Ültek az ágyakon, mentek a viccek, a nagy ájulások, a nevetések. Nagyon jó volt. Abban az időben éjjel-nappal Herbie Hancockot hallgattunk, főleg a Headhunters lemezt, és megpróbáltuk leszedni. Később elkezdtünk saját számokat is írni, különösen Füsti. Ő volt a zenekar vezetője, így aztán elment egy kicsit más irányba a zenénk, ettől a Hancockos világtól. Így lett az együttesnek egy egyéni hangzása. Füsti Hancock mellett nagyon szerette Oscar Petersont és Bill Evanst is. Amikor megnyertük a Ki mit tudott, Füstit, Pecek Lacit és engem felvettek a Jazz Konziba. Hogyan jött az ötlet, hogy Kisrákfogónak hívják a zenekart? Nekünk ők voltak a nagy példaképeink, a nagy rákfogó, Szakcsi, Babos meg a többiek. Ők vittek magukkal minket játszani, mint előzenekart. Miután ők voltak a rákfogó, minket elkezdtek Kisrákfogónak hívni. Ez aztán rajtunk is maradt. A Kisrákfogó után hogyan alakult a pályafutásod? Azután elkezdtem másokkal is játszani. Pege Aladárral, Kőszeg Imrével, azokkal, akik akkor a hazai jazz élet krémjének számítottak. A 80-as évek elején elkerültem Magyarországról. Toto Blank német gitáros 1979-ben fellépett a szegedi jazz napokon, ahol hallott engem játszani és elhívott a zenekarába. Akkor még nem éltem kint. Csak ha volt buli, akkor mentem kijátszani. Annak idején ez nehéz volt, mert Németországba vízum kellett, és az útlevélbe ablakokat kellett kérni. A katonaságtól is kellett engedély, hogy kimehessek. Ezután Magyarországon megalapítottam a Bacillus nevű együttest. Ebben először Gárdonyi Laci zongorázott, Tiborc András bőgőzött, Gritz Péter dobolt. Ezzel a zenekarral csak saját szerzeményeket játszottunk, főleg Gárdonyi Laci és az én számaimat. Később Tiborc helyére Vasvári Pali jött bőgőzni, és Szende Gabi jött dobolni, mert Gritz kiment Párizsba. Ez az együttes pár évig működött, de aztán Gárdonyi Laci kiment Amerikába, a Berkeleyre, és én is eljöttem Magyarországról. Abból a zenekarból Vasvári Pali kivételével mindenki külföldre ment. Én akkoriban egyfolytában diszidáltam. Valahogy el akartam jönni Magyarországról. Kijöttem, és amikor ez nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, akkor hazamentem. Aztán megint eljöttem, majd megint visszamentem. 1981-ben játszottam a debreceni jazznapokon. Michael Brecker is fellépett ott, és küldött nekem egy cédulát, amire ez volt írva. You play great! Óriási, ahogy játszol. Természetesen személyesen is találkoztam vele. Lejött a jam sessionre, be is szállt játszani, még dobolt is. Ezután elég sűrűn tartottuk a kapcsolatot, egészen a haláláig. A halála előtt 3 héttel is kaptam tőle egy e-mailt, ami a mai napig is megvan. Azért írt, mert akkor fejezte be az utolsó lemezét. Amikor itt játszott a környéken, vagy én voltam Amerikában, mindig találkoztunk. Azután 82-ben kerültem ki Németországba, Toto Blankén keresztül, akkor már itt is éltem. Abban az időben nagyon ment Toto Blanke zenekara, az Electric Circus, nagyon sokat muzsikáltunk. Főleg Toto szerzeményeit játszottuk. Ez egy elektronikus zene volt. Akkor még nem voltak olyan fejlettek a szintetizátorok, de neki már akkor volt gitár szintetizátora. 86-ban Magyarországon voltam másfél évig. Megalakítottuk a Things együttest László Attilával, Solti Jánossal, Latman Bélával, Csanya Zolival és Horváth Kornéllal. Ezzel a zenekarral felvettünk 2 lemezt, mind a 2 külföldön. Ebben az időben tanítottam a jazz tanszakon is. Ezután egy másik zenekarba hívtak ki Németországba, a Pozanos Péter Helbolzheimer Big Bandjében játszottam egy ideig. Aztán elmentem Münchenbe, ahol sokat muzsikáltam mindenkivel. Barbara Dennerleintől kezdve Charlie Antonilig. Ott nagyon jó volt akkoriban a zenei élet. Münchenben voltam 91-ig, onnan elmentem New Yorkba, ahol 2-3 évig éltem. Azért közben időnként visszajöttem Németországba. New Yorkban ismertem meg Earl Fostert és azokat az amerikai zenészeket, akikkel mai napig játszom. Akkor egész más világ volt még New Yorkban. Michael Brecker is sokat segített nekem mindenben. Amerikában készítettem el a Different Moods című első önálló lemezemet Anthony Jacksonnal, Terry Lynn Carringtonnal és Jim Birdel. Ez fúziós zene volt. 91-ben jelent meg a lemez. 93-ban hívtak a Frankfurti Rádió Big Bandjébe egy állandó állásra. Azóta itt élek. A HR Big Bandnek vagyok a szólistája. Természetesen emellett mindig vannak saját projektjeim. Megpróbálok minden másfél évben egy új lemezt piacra dobni. Amellett, hogy játszom, különböző jazziskolákban szoktam masterclassokat és egyhetes workshopokat tartani. A következő percekben hallgassunk meg egy ritka felvételt, mégpedig In a Sentimental Mood című dalt Tony Lakatos és a Berlini Philharmonikusok előadásában.

Halper László, zenész legendák második rész. Legendás zenészek történetei az Új Rákfogótól a Kis Rákfogóig című könyvének Füsti Balogh Gábor című fejezete, aki jazz zongoraművész volt 1958 és 88 között.

minden idők egyik legtehetségesebb zenésze volt, mondta róla Tony Lakatos. Kunu László. Füsti Balogh Gábor nekem gyerekkori barátom volt. Éjjel-nappal együtt voltunk, együtt nőttünk fel. Sokat maradtunk ki együtt, mi négyen. Füsti, Lakatos Tóni, Pecek Laci és én. Ami gázsit kaptunk, azt rögtön elettük. A Bece nevét édesanyja után kapta, őt becézték Füstinek. Sokat feljártam Füstihez, hogy ketten megnézzünk számokat. Egyszer találkoztunk zenészekkel, azok mondták neki, hogy de meghisztál, Füsti! Ő erre mutatta a kezét, és mondta, így is meghisztam. Ezzel azt akarta mondani, hogy a tudása is sokkal többet. Nem lehetett neki olyat mondani, hogy ő arra ne vágott volna vissza. Az OSK stúdióban Csík Gusztitól tanult, de mellett Szakcsi is tanította, aki a nagybátyja volt. Egy ideig járt a jazz tanszakra is. Kisgyerekként még nem látszott, hogy mekkora tehetség, de egyszer csak úgy kiforta magát. Úgy berobbant a fiatal zongoristák közé, hogy nem mertek leülni mellé zongorázni. Gabi nagyon vidám természetű srác volt, nagyon szeretett zrikolódni, pláne muzsikusokkal. Azokat 2 percen belül ledarálta. Ami a szívén, az a száján volt. Nem érdekelte, hogy épp kivel áll szembe. Ez időnként rossz is volt. Például az OSK stúdióba a kategória vizsgára úgy ment be, hogy jöttem az A kategóriáért. Ezután csak azért is csak B kategóriát kapott. Ezzel persze lejjebb hagyott, amikor idősebb lett. Aztán elkezdett vendéglátózni. Először csak pár számot tudott, de egy éven belül komoly vendéglátós műsora és komoly vendégköre volt. Rengeteget járt Kóró Divánhoz és más neves zongoristákhoz tanulni. Írogatta le a számokat szöveggel együtt. Ő mindig szólóban játszott és énekelt is. A Szép Ilonka nevű helyen játszott a leghosszabb ideig. Oda jártunk őt hallgatni. Abba az időben Torma Rudi és Kóródi Iván voltak a sztárok az éjszakában. Egyszer játszott valahol vendéglátóban. Bejártak oda Szakcsi, Babos, Csík Guszti, Balogh, Csibe Jenő. Füsti nagyon szerette Csibe Jenőt. Természetesen mindenki beszállhatott játszani. Amíg a többiek zongoráztak, ő felhergelte magát. Először Szakcsi szétszette a zongorát, aztán Csibe is, és Guszti is. Ezután Füsti felállt az asztaltól, és azt mondta, hogy most olyat zongorázok, hogy a szívetek leszakad. Leült, és akkorát zongorázott, hogy utána síri csend volt, mindenki elájult. Szegény nagyon fiatalon, 30 évesen halt meg. Úgy tudom, hogy tüdőgyulladása volt, amit elkezeltek, és tüdőembóliát kapott. Pont aznap mentem külföldre, amikor megtudtam, hogy meghalt. El voltam ájulva. Először azt hittem, hogy valaki csak kitalálta az egészet. Lakatos Pecek László visszaemlékezései. Gabi gyerekkorában a Diószegi Sámuel utcában lakott. A Baros utcában volt egy tánc stúdió. Oda jártunk föl, ahol ő egy rockzenekarban is játszott. Mi Gabival sógorok is voltunk, mert 2 testvért vettünk el feleségül. Így egy család lettünk, de ez nem számított, mert nekünk a gyerekkori barátság többet ért, mint a sógorság. Együtt volt az esküvünk és a lagzi is. Füsti egyik nagyapja, Szakcsi Dezső, az ország egyik legjobb csellósa volt. A családjában mindenki zenész volt, csak az apukája nem lett muzsikus. Először egy sima zeneiskolában tanult zongorázni, a klasszikus zene is jól ment neki, de hamar átnyergelt a jazzre. Amikor megszülettek a gyerekei, vendéglátózni kezdett. Jazzből nem tudott megélni. Többször volt külföldön, nem hosszú időkre, mert nem tudott hosszabb időt eltölteni külföldön. Sokat muzsikált a Városkapu nevű bárban, onnan ment a Kis Mulenbe, ahol haláláig muzsikált. Félrekezerték az orvosok, még a saját lábán ment be a Vas utcai kórházba, ahol rossz volt a lift, és gyalog felment a 2. emeletre. Ott rosszul lett, és 1 óra múlva tüdőembóliában meghalt. Gárdonyi László visszaemlékezése, aki Amerikában élő jazz zongora művész, zeneszerző, a világhírű Berklee College of Music professzora. Én lekéstem egy vonatcsatlakozást,
a kaliszi zongorista versenyre menet. Ez már Lengyelországban történt, így az egyetlen lehetséges megoldást választottam. Autóstoppal mentem tovább, Kaliszba. Egy nappal a verseny megkezdése után érkeztem meg. A verseny két fordulós volt, az első fordulót így lekéstem. Aznap este Füsti meghívott vacsorára. Lementünk a szálloda éttermébe. Véletlenül a zsűri tagok is ott ettek egy másik asztalnál. Nagyon mosolyogtak a Füstire, és azt is lehetett látni a viselkedésükből, hogy már eldöntötték, kiknek fogják adni a díjakat. Akkor mondta nekem Füsti, hogy ő úgy érzi, hogy megnyerte a versenyt. Ez nem tűnt nekem gizdának, csak optimista, pozitív gondolkodásnak, a szemmel látható jelekre alapozva. Én Füstit fiatal felnőtt korunk óta ismertem. A szüleim lakásától két házzal arrébb a Pecek család lakásában gyakoroltak a kis rákfogóval. Hallottam őket a nyitott ablakon keresztül. Tetszett, és egyszer átmentem megnézni, hogy kik ezek a zenészek. Aztán sokkal később a kőszegi együttesben váltottuk egymást. Gárdonyi, majd Füsti, majd megint Gárdonyi. Vissza Kaliszba. Szóval jól elröhögcséltünk Füstivel az étteremben. Pesgőztünk. Füsti fizetett azzal a meggondolással, hogy majd az első díj nyereménye fedezi a költségeket. Még a zsűri tagok asztalához is átküldött egy üveg pesgőt. Én úgy gondoltam, hogy azzal, hogy az első fordulót lekéstem, diszkvalifikáltam magam a versenyből. Így inkább csak a pesgőzésre koncentráltam. A következő nap volt a második forduló. Ott a szervezők váratlanul odajöttek hozzám, és megengedték, hogy a második fordulóban én is játszhassak. A viselkedésükből az derült ki, hogy ezt a játék lehetőséget csak vigaszdíjként adják. Ha már eljöttem, legalább felengednek a színpadra. Nem szándékoztak a verseny részeseként megtekinteni. Ez a véleményük megváltozott, amikor meghallottak játszani. A fennmaradó legmagasabb helyezést, a negyedik helyet odaadták nekem. Füsti lett az első, Pleszkán a második, és egy lengyel gyerek a harmadik. Pár évvel később, 87-ben, amikor már Amerikában éltem, első díjat nyertem a Great American Jazz Piano Competition-on, amit Floridában rendeztek, és alkalmat adott nekem 110 000 ember előtt játszani. A kaliszi verseny körüli események egy jó hangulatú, rejtőkönyvszerű kalandként maradtak meg emlékezetemben. Barátság, kis hóhányás Füsti részéről, vidám este, meglepő fordulatok és jó zene. Egy dolgot sajnáltam mindig, hogy szegény Pleszkán Fricit nem vettük bele a pesgős esténkbe, pedig ő is ott volt az étteremben, egy másik asztalnál. Nagyon tehetséges fiú volt, és tragikus, hogy milyen módon fejezte be az életét. Lehet, hogy kirekesztettnek érezte magát aznap este, de sajnos közte és Füsti között nem volt jó a kapcsolat, csak feszültség és rivalizálás. Én pedig nem igazán ismertem őt. 1998-ban Malosik Róbert egy zongorista versenyt szervezett Budapesten Füsti emlékére, és a segítségemet kérte az első díjjal kapcsolatban. Ekkor már professzorként dolgoztam a Berklee College of Musicban, és sikerült teljes tandíjmentességet szereznem a nyári 5 hetes tanfolyamra annak a versenyzőnek, aki a győztes lesz. Ha a pesgős vacsoráért nem is fizettem, de így tudtam tenni valamit Füsti emlékének fenntartásáért. Következik ismét egy ritka felvétel 1981-ből, melyen Füsti Balog, Toni Lakatos és Pecek Lakatos Géza játszik nekünk.

0: Halper László, zenész legendák második rész. Legendás zenészek történetei az új rákfogótól a kis rákfogóig című könyvének. Németh János című fejezete, aki Németországban élő szaxofonművész, a 70-es, 80-as évek magyar jazz életének meghatározó tagja. 1946-ban születtem, és a 8. kerületben nőttem föl. Lakatos ablakos Dezsővel laktam egy házban. Nagyon sok zenész barátom volt, Szakcsi Lakatos Béla, Duka Norbert, Balogcsi Bejenő, Lakatos Peceg Géza. Szinte naponta találkoztunk. Ablakos öccse Vili volt a kenyeres pajtásom. Vele együtt kezdtünk zenélni, csajozni, meg mindent. Először hegedülni tanultam, az öreg romák mindig azt mondták, fiam belőled prímás lesz, mert annak dupla rész jár a borravalóból. Ezért aki élt és mozgott, először hegedült. Édesapám híres címbalmos volt. Mindenki csak úgy ismerte, hogy Biboldó. A Biboldó szó cigányul, megkereszteletlen, azaz zsidót jelent. Azért kapta ezt a becenevet, mert ahogy ő hangolta a címbalmot, azaz úgynevezett zsidó hangolás, aminek alapvetően keleties hangzása van. Édesapámon kívül talán csak Ruszki Bandi tudott ilyen stimmelésű címbalmon játszani. Édesapám körmendi születésű, 7-8 évesen kezdett címbalmozni. Akkoriban volt egy legendás címbalom testvérpár, Csitrinek hívták őket. Apukám azt mondta, hogy ilyen címbalmosok nem voltak, és nem lesznek többi a világon. Az egyikük Nagykanizsán, a másik Zalaegerszegen lakott. Az édesapám először Zalaegerszegre járt a fiatalabbik Csitrihez tanulni, akinek zsidó hangolású címbalma volt. A másik Csitri, aki Nagykanizsán lakott, mindkét hangolású címbalmon ugyanúgy tudott játszani. Egy idő után édesapám átment a nagykanizsai testvérhez, ahol a normál hangolású címbalmon is játszott. Ez a testvér zárkózott ember volt, csak nagyon ritkán muzsikált, állandóan horgászott. Amikor édesapám feljött Pestre, a zsidó hangolást használta. Apám inkább klasszikus zenészt akart belőlem csinálni. Én először Sívó Józsi bácsitól, a híres hegedűművész édesapjától tanultam hegedülni. Ő egy pincehelyiségben lakott, a Kállai Éva utcában, ma Alföldi utca, a Rita templom mellett. Minden vasárnap reggel 8-ra oda kellett mennem, és délig a nótákat tanította nekem. 15 éves lehettem, amikor Lakatos Ablakos Dezső kapott egy szaxofont. Nekem is megtetszett ez a hangszer, ezért én is elkezdtem tanulni. A miénk egy dupla gangos ház volt, sok roma lakott ott. Én az első emeleten laktam, Ablakos Dezső szemben a másodikon. Volt, hogy már reggel 8-kor kiállt a gangra szaxofonozni. Átkiabált nekem, hogy ezt hallgasd, és játszott valamit. Erre kijött egy alacsony kisasszony, megkérdezte, Dezsőkém, nem lehetne ezt abba hagyni? Dezső csak annyit mondott, hogy nem, és elkezdte az Only You-t játszani, mire az asszony visszament a lakásba. Ebben a házban állandóan gyakorolt valaki valamilyen hangszeren. Dezső testvére, Vili, zongorázott. A másik barátom, Purcsi Gyuszi, is zongorázni tanult, alattunk dobolt valaki. Az egész ház zengett reggeltől estig. Az 50-es években nagyon sok utcabál volt a 8. kerületben, ahol az akkori zenészek közül sokan játszottak. Ablakos Dezső is játszott utcabálon. A Lujza utcai bál volt a leghíresebb. Ezek a bálok jó lehetőséget adtak a fiatal zenészeknek, hogy beszálljanak játszani. A 60-as évek egy nagyon nehéz, de mégis nagyon szép időszak volt. Mi kezdtünk el nyilvános helyen jazzt játszani, mert ezelőtte 1961-ig tilos volt. Ezért a jobbnál jobb jazzzenészek a vendéglátóban játszottak. Pege Aladár Kovács Gyulával a Szabói lokálban játszott. Szabó József, a kiváló zongorista is a vendéglátóban muzsikált. Nagyon sok jó zenész és sok jó tanár volt akkoriban. Az OSK-ban nagyon jó zenészek tanítottak, például a zongorista Kertész Kornél, aki egy fantasztikus muzsikus volt, és Nagy Marci a Rádió Big Bandjéből. Ők a 30-as, 40-es évek jazzén nőttek föl. Én az OSK-ban Kulcsár Istvántól kezdtem tanulni, aki egy az egyben úgy játszott, mint Stan Getz. fantasztikus szaxofonos volt, már akkor volt a Coltrane szólói leírva. Utána Zsolnai Vili bácsitól tanultam, aki már abban az időben akadémiát végzett klarnéton. A mai napon szerettem volna folytatni a nemrégiben elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halpert László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rólunk.
1: Vorba?
0: Vorbasza.
2: Rólunk. Neked.
3: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Vádat emeltek egy műkorcsolya edző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is, tudatta a fővárosi főügyészség közleményben az MTI-vel. A budapesti 4. és 15. kerületi ügyészség vádirata szerint a megvádolt nő egy sportegyesületet irányított, ott edzéseket tartott gyerekeknek. Egy idő után figyelmen kívül hagyta a gyerekek életkorából adódó alapvető testi és érzelmi igényeik elsőbségét, és a gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető, elfogadhatatlan módszereket alkalmazott. Trágár módon kiabált velük, volt, aki felé élvédőt és fémkulacsot hajított. Előfordult, hogy arcon ütött gyerekeket, illetve edzőtáborban drasztikus ételmegvonást is alkalmazott, amikor a versenyző testsúlyát akarta csökkenteni. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House az MTI-vel szerdán. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult. Budapesten az első lakásokat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41-ről 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül, írták. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölt az élőkörnyezetért felelős minisztérium. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-ig pedig újabb 308 esetben csaknem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A kiugró egyedi lerakások nagyságát jól érzékelteti a Gemenc ZRT 2026-os adata. Július 27-ig mindössze 3 felszámolási esethez 408 tonna eltávolított hulladék kapcsolódott. Ez az országosan addig felszámolt mennyiség közel 64%-a. Rekordszámú, összesen 60 nevezés érkezett a Magyarország tortája versenyre, amelyet idén is a Magyar Cukrászipar Testület hirdetett meg az augusztus 20-i ünnep alkalmából. A rögös túró és tejföld tematikájú megmérettetés győztese a gyulai kézműves cukrászda Bíbor fehér tortája lett. Tejfölös musz, rögös túró, bogyos gyümölcsök és fekete ribizli bor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet. A cukormentes kategóriában a balatongyöröki Promenád kávéház Szilva Fácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától a Magyar Ízek utcájában és országszerte mintegy 500 cukrászdával lehet megkóstolni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Latinovics Róbert, illetve Hadrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket!
4: Szerbusz!
5: Mi is köszöntünk, Isten áldja!
3: Nos, ez egy rendhagyó alkalom, hiszen nem gyakran szoktak ketten lenni. A vendégeim, általában egy ember szokott itt bizonyságot tenni. Ti azonban ragaszkodtatok hozzá, hogy ketten tegyetek bizonyságot, hiszen nagyon különleges a kapcsolatotok, nagyon nagyon beleavatkozott Isten az életetekbe, de ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején. Roberttel, hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt az Isten képed gyerekként?
5: Hát én gyermekként egy 7 gyermekes családba születtem bele, 5. egy édesapától és egy édesanyától, és hát mind a kettő szülőnk, az egyik a anyai, anyánk, óvónő, édesapánk középiskolai pedagógus volt, tanár, gépészmérnök, és ráadásul még templomba orgonán játszott, kántorként volt ő az életünkben, meg ebbe a terepbe, hát így nőttünk föl, hogy ő ezt kapta, tehát ő neki ez volt a hivatása, tehát sok mindennel foglalkozott, meg mellette minket nevelt gyerekeket.
3: Adrián, köszönöm a válaszodat. Adrián, neked milyen volt a gyermekkorod és gyermekként az Isten képed?
4: Hát nekem gyermeki hitem az volt, de se katolikus, se református, semmilyen egyházba nem neveltettek, mert ugye egyrészt édesanyám egy éves koromban elvált a férjétől, és nyomós oka is volt rá. Másrészt csalódott a reformátusba, és mivel a nagyszüleim a református nagymamámat elvette feleségül, ugye a katolikus nagyapám mind a két egyház kirúgta őket az esküvő, az teljesen máshol történt, és ebbe a millióben nőtt fel a család. Hitük az volt, de igazából nem voltak cseh templomba járók, édesanyám meg nem akarta, hogy amiben ő csalódott, abba nevekedjek fel. Ezért tulajdonképpen én egyetlen egy egyházhoz se tartoztam, amiért egyébként én nagyon hálás vagyok, mert így az Istent a maga valóságában tudtam megismerni, nem pedig valamilyen vallásos ferdítés által. Tehát gyermekként gyermeki hittel nőttem fel. Anyukám igazából a kommunizmusban volt ugye tanár, és ezekbe az eszmékbe, izmusokba ő hitt, mert ő szerette az embereket, és tulajdonképpen úgy fogta fel, hogy ezek az eszmék jók, és mindenkivel nagyon kedvesen bánt. Őt a tanítványai mindig látogatták, még miután már nyugdíjba ment utána is, és az embereket nagyon szerette. Tehát ő egy szép képet mutatott fel az életben az emberszeretetből, soha nem kivételezett a tanítványaival, és akiket tudott segíteni. Úgyhogy én igazából édesanyám révén egy szép képet kaptam arról. Ő is hitt abban, hogy Isten létezik, de a vallásokban, a fennálló vallásokban csalódott. Pláne a nagyszülőknél ez az ellenségeskedés a két egyház között, ez nagyon kimutatta a fogafehérjét, és ezért ők így nem is foglalkoztak ezzel soha többet, hanem a család nagyon fontos volt számukra. A nagyapám volt az, aki apaképet mutatott az életbe, és én nagyon hálás vagyok neki a mai napig is. Hát már az Úrnál van. Tehát amikor én megtértem, az egy csoda volt tulajdonképpen. A Berecki Sándor gyülekezetébe vitt el valaki, és igazából én csak koncertet akartam látni, de úgy megérintett az Isten jelenlét. Tehát ugye ő egy karizmatikus pásztor, mai napig is, és ott megérintett az Isten hit, és én tulajdonképpen az igazit ismertem meg 23 éves koromban, egyetemista voltam akkor, és az igazival találkoztam rögtön életemben. Előtte meg gyermeki hittem, azért volt hittem, mert hittem, hogy mivel fizika-matek szakos tanár vagyok, hittem, hogy valaminek ezt a világot be kellett indítania, valaminek mozgatnia kellett, valakinek meg kellett teremtenie, mert olyan csodálatosak a fizika törvények, hogy azok csak úgy maguktól nem jöhettek létre, amelyek leírják a világnak a működését.
3: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos alapotok volt, akkor lényegében Robert, neked is volt azért a családban olyan, aki az egyházban tevékenykedett, és a te életedben pedig egy másfajta szemszög volt, azért nem egy ilyen vallásos, ugye, Adrián? Hogyan haladt tovább az életetek? Mikor találkoztatok ti úgy, illetve Adrián ezt már félig megválaszolta, de Robert, te mikor találkoztál az élő igaz Istennel?
5: Hát én bennem mindig is megvolt, hogy valahol Isten, mivel a szüleim között volt különböző okok miatt nézeteltérés, és hát a békesség kedvére akkoriban még bíróság létezett, széjjel választották őket, tehát mint sok gyermekes családba felnőtt, ez nekem nagy törést okozott, hogy hát én Istent szeretőnek képzeltem el, aki már tudom ma, hogy Istennek jelentése, hogy Isten maga a szeretet, azóta tudom, mert bemutatkozott nekem személyesen, mint minden embernek bemutatkozik, mert ő a valódit, az igazit akarja adni az embereknek, nem egy ilyen képmutatót, nem az, hogy nézd oda, anyád, apád által megszülettél, de valójában én akartam, hogy te megszülessél itt a földön. Ez ma azóta kijelentetett számomra, úgyhogy Hajdú megyében laktam, és akkor Pest megyében Taksonyban fölköltöztünk, és azóta hát én kerestem félig mentig az Isten, de rockkoncertektől kezdve nagyon sok helyre elmentem, ittam, italoztam, stb. Hát kerestük ott barátainkkal együtt az életünk értelmét, és egyszer csak én egyik alkalommal, mikor hazafelé utaztam, körülbelül 28 éves lehettem, a héven, közvágóhídon velem szembe éppen leült egy hölgy, és akkor összenéztünk, és utána lehajtottuk a fejünket, de ez kétszer-háromszor megtörtént, és ő magában így volt vele, hogyha egyszer még ránézek, akkor elmondja nekem, hogy ő találkozott az élő Istennel. Tehát úgy valami érdekel, ami nála van, úgy néztem, nem úgy, mint általában mások nézték őt, és akkor azt mondta, te figyelj, én találkoztam az élő Istennel, így meg így, és elmondom neked, hogy megtértem. És ez felém egy olyan kisugárzást adott, ez a bizonyságtevés, hogy én azt mondtam, nem voltam alapjában véve ilyen depressziós alkat, de hogy ez az öröm, képzeld el, Armando, ami az öröm a bizonyságtevés közben belőle kiárad felém, én azt mondtam, hogy tényleg, te ateista létedre, élő Isten, hát ez, ennek utána kell járnom. De ez csak így magamba lepörgött, és akkor mondom, jól van, ha te neked ez ilyen örömöt okoz, akkor nekem kell, mert én nem szeretném búbánatosan ilyen hol örömben, hol bánatban, stb. Leélni az életemet. És amikor Isten beköltözött az életembe, megérintette a szívemet, akkor már az események nem úgy zajlottak az életembe, hogy na most akkor egy filmet megnézek, akkor de kár, hogy vége van. Nem. Azt adta belém, hogy ami keresztül mentem, hú, de jó, hogy ebbe is részesülhettem. Tehát egy olyan pluszt adott mindig minden esemény, mert valami jót mindig kihozott nekem belőle. Tehát ő akart velem foglalkozni, és én azt tapasztaltam, hogy jaj, de jó, most már tudom, hogy miért vagyok itt a földön. Miért kell élnem. Uh-huh. Mert tényleg valakinek fontos vagyok. Igen. És ez nem egy ember, aki megmondja nekem kívülről, hogy te Robi, ezt csináld, így csináld, úgy csináld. meg akkor én is kitaláltam történeteket magamra nézve, hogy majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Azóta már tudom a salamoni kijelentés által, hogy sok jó dolog látszik az ember szeme előtt, de vége annak a halálba megy, tehát annak befelekszik. Én is mindezt kitaláltam, és azt mondtam, hogy én már nem akarok semmit se kitalálni magamtól, találja ki nekem az a személy, aki azt akart, hogy itt legyek a földön. Az Isten maga.
6: Igen.
3: Amen.
5: Így találkoztam vele, ez volt a első komoly élményem vele, és akkor innentől kezdve

0: életében, vagy egymás életét elrontani, hogy ezzel válásba torkoljon, mert ez, ennek nincs értelme. Azt fogalmaztam meg, hogy ez így értelmetlen az egész, de ettől valami több kell, ezt már gyerekkoromban is tudtam, hogy jó, eljárunk templomba, meg pásztorjátékot eljátszunk, nagyon szép élmények voltak gyerekként, de valahogy boldogabbnak láttam a hitetlen szülők gyerekeit, a barátaimat, hogy felhőtlenül élnek az, élik az életüket. Mi meg itt azért ilyenek történnek, hát valakinek ez így nem tetszhetett. Én ezt nem fogadtam el, hogy ebben részesülök, és addig-addig még csak megmutatta magát Isten, hogy igenis, jó gondolod, hogy ettől több is van. Majd én mutatok neked utat. Na, a te saját elképzelései alapján éld a földi életedet, majd én mutatok neked utat.
1: Én nem fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Tartsatok velünk!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Lantinovics Róbert, illetve Lantinovics Né, Hadrig Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
3: Szervusz!
0: Szervusz, Armando!
1: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy arról beszéltetek, hogy hogyan nőttetek föl, hogy ismertétek meg Istent.
0: Ja.
1: Azt követően, mikor megismertétek Istent, hogyan haladt tovább az életetek? Onnantól kezdve elkezdtetek járni egy közösségbe, vagy olvasni kezdtétek jobban a Bibliát, vagy változott valamilyen irányba az életetek? Tehát az Isten képetek megváltozott akkor?
3: Hát nekem gyökeresen, mert ugye én nekem nem is volt Isten képem. Én csak abba bíztam, hogy lennie kell egy teremtőnek. Ha bajba voltam, ugye mindenki imádkozik, ahogy szokták mondani, zuhanólap repülőn nincsen hitetlen, de ez nem az volt. Tehát nekem az Isten szabályosan, mint egy kellő nap a sötétségbe bejött az életembe, és élő eleven kapcsolatom lett vele. Pláne a nyelveken szólás után ez nagyon kierősödött. Nyilván a Biblia olvasás az rendkívül, hát nálam a nulláról indult teljesen. Tehát nekem onnét indult az egész. És az volt a csodálatos benne, hogy addig például a matekot, fizikát se értettem annyira, és még az is átvilágosodott, például vizsgára is jobb felkészültséggel tudtam menni, és már akkor ugye az államvizsgák voltak, és boldog voltam. Tehát az, hogy Istennel vett közösség boldoggá teszi az embert, az egy más dolog, hogy utána ugye meg is szentelődik, tehát a viselkedésemben óriási változás lett, a szüleimmel jó lett egyből a kapcsolat. Ugye nekem elváltak a szüleim, és későn 18 éves voltam, mikor most a apám egy volt tanárom, elvette édesanyámat feleségül, eleinte nem volt a kapcsolat köztünk, nem tudtam apának ugye igazából elfogadni, annak ellenére, hogy láttam, hogy egy jó házasság, de miután megtértem, utána őt is el tudtam fogadni, és ennek nagyon örült, lett egy nagyszerű apaképem a személyébe, és édesanyámmal is sokkal jobb lett a kapcsolat, egy csomós régi sebb begyógyult, tehát szinte megújult az életem, nem voltam már többet gőgös, felfúvalkodott ember, az se, hát ugye tanároknál van egy ilyen, hogy mondjam, pláne egyetemi végzettségeknél van egy ilyen, hogy kicsit, hogy mondjam, az embereket lenézik. De ez is természetesen megváltozott. Jobb is, most is szeretem az embereket, és tanítok, és ebbe is nagyon jó az Istennek a jelenléte, mert megérzik, hogy lehajol az ember, segíti a másikat, és ami még fontos, hogy a

0: jellememet is formálta, és az emberekkel vett kapcsolatom is más lett, sokkal jobb. És érzek egy állandó jelenlétet. Az Istennek a állandó figyelő szemét, hogy ő rajtam tartja az ő szemét, vigyáz rám. Érzek egy állandó szeretetteli jelenlétet a mennyei atyától, aki az egész világ mindenséget, az egész univerzumot teremtette, az összes benne lévő anyaggal, az összes benne lévő lélekkel, az összes benne lévő élőlénnyel, amely csak létezik. Szóval ez kiteljesíti az ember életét, és egy biztonságot érzek az Isten szeretete által az életemben.
1: Amen, ez egy nagyon csodálatos dolog. Robert, neked változott utána az életed? Tehát elkezdtél közösségbe járni, vagy bármi ilyesmi?
2: Igen, igen, változott. Hát én úgymond akkor nagy ébredés zajlott a 80-as években, 90-es évek elején, és akkor egy újságban, helyi újságban megláttam, hogy az iskolában rendeznek ilyen kis házi csoportrendezvényt. Egy nagy gyülekezetnek a kis csoportja helyi szinten is tart összejöveteleket, egy szál gitárral a testvér, aki még prédikált is utána, vezette a csoportot, és akkor a Bibliából felolvasott, és külön-külön mindannyiunkért imádkozott, és beszélgettünk, imádkoztunk ki, hogy tudott, meg elmondtuk, hogy én első alkalommal, amikor ott voltam, hogy kerültem oda, láttam az újságba, és akkor gondoltam egyet, hogy megnézem őket, úgy itt a kíváncsiság, hogy na, akkor helyi szinten mi van, mert már hallottam bizonyságot, hogy az emberek élete, hogy meg tud változni, és ez engem is érdekelt, mert én nem akartam ugyanaz maradni. Úgy hát az ember éli az életét, és mindig valamit szeretne, valami többet, mást, fejlődést, növekedést az életébe tenni másokért, mert ha Isten bemutatkozik, akkor hogy ő mennyire jó hozzám, akkor azt nem élhetem le egy szál egyes egyedül, hanem emberek közé kell kimenni, és akkor ott vinni ezt a jelenlétet, amit kaptam, és ott mondták, hogy akkor elmentünk nagy gyülekezetbe, és Bibliát rendszeresen olvastuk, akkor imádkoztunk, és így fejlődések történtek a hitéletemben. Hát közben újra többször is, de úgy, hogy mi emberileg nem terveztük, meg volt a bemerítésem is, tűzkeresztségen is átestem Istennek a első számú ajándékát, a nyelveken szólást is újra összpozott bennünket, aki először nekem bizonyságot tett azzal a hölgyel, aki most mellettem ül és tesz bizonyságot arról, hogy ő is hogy fogadta el Istent, és hát annyira meglátta rajtam, ő is szeretett volna házasságot kötni egy istenféle férfivel, és azt mondja, ezt a változást, amit nálam meglátott, azt mutatta neki Isten, hogy ő lesz majd ő párja, mármint én. És akkor így én is láttam rajta, hogy Isten még mennyit munkálkodott az életében, és hát mondtam, hát nem tudom, bizonytalan voltam, de mondta a házi csoport vezetőm, hogy menjek haza, és imádkozzak otthon, hogy Isten mutassa meg, hogy ki lesz majd a jövendő belém, mert én talán már említettem, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy én csak úgy voltam hajlandó, ha szintén egy úton járunk, ketten megegyezünk, és Isten szolgáljuk mind a ketten.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Róbert, illetve Lantinovics Né, Hedrig Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
2: Mi is köszöntünk! Isten áldás.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már kezdtünk kanyarodni a Lamour felé, hogy ti hogyan is jöttetek össze, de előtte említettetek egy olyat, hogy megkaptad a nyelveken szólás ajándékát. Ez pontosan micsoda?
0: A nyelveken szólás, ugye, ahol megtértem, ott elmondták, ugye, hogy van a megtérés. A megtérés az, amikor az ember a szívébe fogadja Jézust, amikor megbánja bűneit, elfordul a bűnös életétől, és Istennek adja életét. Ez az első lépés. Utána van egy olyan, hogy bemerítés. A bemerítés az, amikor az óembert benhagyjuk a vízbe, és az új ember feltámad, és ez egy fontos lépés. Ezt a két lépést tulajdonképpen az ember végzi el. Tehát a megtérést is, és a bemerítést is, bár ott már az Úr nagy erővel benn van. Tehát a megtéréskor az van, hogy én megvallom a bűneimet, elfordulok, az Úrnak adom az életemet, kinyitom a szívemet, az Úrat a szívembe hívom. Ez megtörténik, ezt igazából én végzem el, illetve a mellettem lévő imádkozó pásztor, aki segítségem és elvezet ebbe az útba, de ez emberi út. Az Isten elfogadja. Már utána voltak válaszok az úrtól. A következő lépés, mert megint az viszont a gyülekezet is kell, amikor már bemerítés történik, és előtte egy nagy böjtöm volt, mert hát, igazából nem az a lényeg, hogy egy veszek, meg felmerülök, hanem tulajdonképpen Jézus kereszt halálába bemerülök, és feltámadásába feltámadok az új életre a vízből, és az óember ezzel megerőtlenül, és tovább megy az életembe az Istennek a megszentelő munkája. Ha az Úr elfogad, ez viszont teljesen az Úrtól lesz, akkor ahogy az apostolok cselekedetében le van írva a sebesen zúgó szél, a pünköst, amikor megtelének Szent Szellemmel, kettős lángnyelvek megjelennek fejük fölött, és elkezdenek számukra ismeretlen nyelven beszélni Istennek hatalmas dolgokat. Tehát ez benne van a Bibliában. Ezt megmutatták nekem, hogy őszinte legyek, én bemerítés után, hát volt, aki két évvel utána kapta meg, kézrátétel nélkül, volt, aki így, volt, aki úgy. Bemerítés után egyik reggel, ez 8. nap volt, emlékszem, szólt egy hang, hogy mi lenne, ha ma megkapnád a Szent Szellem kerességet. Hát mondom, Uram, én még méltatlan vagyok. Erre megszólalt még egyszer a hang, de örülnél neki? Mondom, hát igen. Na. Ez volt a válaszom, és akkor aznap én nekem egy olyan emberhez kellett bemennem ügyet intézni, emlékszem rá, aki senkinek semmit nem intézett el, és bevittem a papíromat egyetemi titkárnőnek, föl is volt háborodva, késve jöttem, ezt már nem biztos, hogy el tudja intézni, hogy tovább tanuljak, stb. És én azt éreztem a szívemben, hogy ez az ember szenved. És ahogy ott közben sigott, én azt éreztem a szívemben, hogy ezért imádkoznom kell az emberért, mert valamiért szenved. De nem tudtam, hogy miért szenved. És elkezdtem próbálkozni, imádkozni, és egyszer csak betöltött a Szent Szellem, és elkezdtem sutyorogni idegen nyelven, én is meg voltam döbbenve, és a hölgy rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, mindent elintézek magának, és elkezdett futkosni, és kiderült, hogy elmúlt az évekig tartó fejfájása. Meggyógyult. Na most ez egy csodálatos dolog volt. Megpróbált elintézni, és amúgy sikerült is neki az ügyeimet elintéznie. És akárhányszor így nyelveken imádkoztam, és többen meggyógyultak mellettem azóta is. Ez egy természet fölötti dolog, amit maga az Isten ad. Tulajdonképpen igazolja, hogy tényleg elfogadott, és tényleg megtértem. Ezt később a Bibliában találtam meg, mert ugye akkor fogadták el a százados megtérését, meg a családjának a megtérését Péter apostol levelében, de a apostolok cselekedetében van elírva Péter apostolnál, hogy akkor fogadták el, miután hallák ők nyelveken szólni. Hallák a családok nyelveken szólni, és akkor mondták, hogy na hát akkor a nemzetekre, a pogányokra is kiöntetett a Szent Szellem. Akkor fogadták el a zsidók, hogy azok is megtértek. Tehát ez egy jel egyébként, annak a jele, hogy Isten elfogadja az embert, és egy hatalmas természet fölötti csatorna élik a nyelveken szólással meg. Az Isten felé imádkoznak kimondhatatlan esedezésekkel.
2: Igen.
0: Például olyan, hogy nem tudod, hogy miért kell imádkozni a másikért, mint ahogy itt is az történt, mert szenved valamiért, és nem tudod miért, de a Szent Szellem azt tudja. És lehet, hogy egy teljesen más nyelven imádkozna ki. Lehet ez akármilyen nyelv, akár szuahéri is lehet, de érthető nyelvről van szó, tehát nem egy zagyvaság, és csodálatos erővel hat.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
3: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió DIK romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hit életben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Rantovics József az én vendégem, illetve Hadrig Adrián az ő felesége. Köszöntelek titeket!
2: Üdvözlünk mi is! Szerbusz, Isten áldjon!
0: Szerbusz!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a nyelveken szólásról beszélünk, és egy jó kis bizonyságot tettél egy csodáról is, ami megtörtént az életedben, Adrián. Illetve előtte, Robert, említettél egy olyat, hogy neked nagyon fontos volt az a párválasztásba, és most még nem menjünk bele annyira a történetbe, csak abba, hogy miért volt fontos neked az, hogy hívő legyen. Tehát amikor még nem is ismerted a párodat, ugye, aki most melletted ül, a feleséged, nem tudtad, hogy miért, vagyis nem tudtad még, nem tudhattad, hogy egy nap ő a feleséged lesz, de nagyon fontos volt számodra az, hogy keresztény legyen majd a jövendőbeli feleséged. Miért volt ennyire fontos ez számodra?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, teli találat. Hát azért volt nagyon fontos, mert én is, mint nagyon sokan beleszülettünk ugye egy családba. És ott a családban van anya, meg apa, és vannak gyerekek. És hát az, hogy egy boldog idillbe beleszületik az ember, és akkor eltelik 10 év, 20 év, vagy 30 év, kiknél mennyi, és akkor ilyen dolgok történnek, hogy válás. Hogy a szülők külön kerülnek. Hát a gyerek meg ott néz mindenő a moziba, hogy most mi is van, egyik ez volt, most meg már más van. Nem szeretik egymást, külön élnek, és akkor velünk meg mi lesz, hogy lesz. Hát most ezt adjam tovább, ha a családot szeretnék, ezt adjam tovább én is a gyerekemnek, hogy a gyermekünknek, hogy majd mi is elválunk legfeljebb, így induljunk bele egy házasságba. Én ezt annyira nonsensnek tartottam, és visszataszító volt számomra, hogy ilyet én nem tudok képzelni, hogyha nekem gyerekem lenne, hogy én azt mondanám az édesanyjának, hogy jó van azért, mert valami probléma történt, holnaptól már nem foglak szeretni. Hát az Isten nem így érintett meg engem, ő örök szeretet, ő magát tökéletes szeretet, ő nem azért hoz össze embereket, meg az eseményeket nem úgy intézi, hogy abból kára legyen az embernek, hanem ha ő teremtett világot, meg fönntartja ezt a mindenséget, akkor ebbe is van joga, lehetősége, meg képessége, hogy meg tudja tartani az embereket egymás mellett. És én arra gondoltam, hogy hát én ezt szeretném továbbadni a gyerekeknek, és ezt a tradíciót, amit mindketten kaptunk, ezt valahogy törje meg az Isten az életünkbe, ne engedje meg, hogy a mi életünk ilyen legyen. Ha én abba hittem, hogyha lemondok a saját elképzeléseimből, és leteszem úgy a földi sorsomat, mert azt mondja az élő ége, hogy ha valaki az életét a földön meg akarja tartani, az elveszíti az örökké valóságra. Aki pedig az örökké valóságba meg akarja tartani, az a földi életébe veszítse el. Tehát adja halálba az énjét. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell semmisülnünk, hanem az egónkat adjuk oda az élő Isten kezébe, hogy ő formáljon minket olyannak, ami ennek eredetileg megalkotott, elképzelt. És ne mi magunk szerint találjunk ki dolgokat, mert mi csak beleszülettünk valamibe. Nem mi találtuk ki ezt a földi életet, meg se saját magunkat. Hát eleve, ha jól megnézzük genetikailag, egy nem tudom én hányszoros mikroszkópikus nagyító alatt lehetne csak azt a sejtet meglátni, amin keresztül az anyánk méhétől fogva erről beszél is a Szentírás, hogy már akkor ismert, megformált, bent ott, és ez így jött létre, ez az emberi élet. Azt mondta az első embernek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Nem embertársainkat kellett az uralmunk alá hajtani, hanem a földet, az élő állatok fölött, növények fölött, stb. Kellett uralkodni. És én, nekem ezért volt fontos, mert én azt mondom bárkinek, hogy amit az írás mond, hogy bocsássatok meg egymásnak, meg lehet bocsátani, bocsánatot lehet kérni, véteni tudunk, emberek vagyunk, tehát el tudunk esni. Tehát Isten azért van ott, nem azért, hogy akkor jó nagyot belénk rúgjon, hanem telemel minket bármelyik elesésünk por, hogyha mondjuk elkövetünk olyat, ami neki nem tetszik, akkor a szívünket olyan állapotba tartjuk, hogy bocsánatot tudunk tőle kérni, meg sírni is tudunk azon, hogy mi ezzel akármilyen kis dolog is, de az élő Istennek a tökéletes, harmonikus kapcsolatát megrontottuk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. A következő órában is tartsatok velem, hiszen Lantonovics Robert és Hadrig Adrián lesz a vendégem továbbra is.
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ven y bésame otra vez, necesito oler tu piel.

0: 100.3 rádiódik.
1: Romákról,
0: nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked. A 100.3 rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. A rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kulturális tábor rendezésére nyert támogatást a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy olyan tábor megvalósítására nyert támogatást, amely kulturális értékeket örökít tovább. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyert. A Roma kultúra népszerűsítése a Nagymányoki Gyerekek Körében című napközis jellegű roma tábor megvalósítására. A tábor a második